Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a tiéd. Minek őre menni, kezdjetek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Csökkent az agrárgazdaságok száma itthon. Tovább közlekedik idén az Adria Intercity. Tűzpusztított Szegeden 14 autó kiégett. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
3: 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron, akkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
2: A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik idén az Adria Intercity Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Az éjszakai vonat háló és fekvőhelyes kocsikkal biztosít közvetlen összeköttetést a magyar főváros és az adriai tenger partján fekvő Split között. A vasúttársaság szerint a szolgáltatás népszerűsége évről évre töretlen, ezért az idei szezonban a járatok október elejéig közlekednek. Október 5-ig várják a rövid filmeket a 22. Veszprémi Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. A 2005 óta évente megrendezett esemény magyarországi és határon túli alkotóknak kínál bemutatkozási lehetőséget. A pályázatra lehetőleg 15 percnél hosszabb filmeket várnak, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A Pannon Feelinget november 14-én rendezik meg a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban, ahol a közönség a filmesekkel és a zsűri tagjaival is találkozhat. 13 autó és egy kis teherautó égett ki egy szegedi telephelyen. A tűz egy 5 hektáros területen keletkezett, a lángok megfékezésén szegedi Hódmezővásárhelyi és ruzsai hivatásos tűzoltók dolgoztak. Az egységek a telephelyen álló egyik bódéból egy gázpalackot is kihoztak, amelyet a biztonság érdekében visszahűtöttek. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tüzet sikerült eloltani. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. Fátyol felhős, száraz időnk lesz, a hőmérséklet hajnalban 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A folytatásban gyengén felhős időre számíthatunk, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A minimum hőmérséklet általában 10 és 17 fok között lesz. A csúcsok 28 és 34 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Drágult a görögdénye, az őszi barack viszont olcsóbb lett, a szokottnál tovább jár az Adria Intercity. Változékony időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaságban, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
3: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
2: A görög dínye drágult, a sárga dínye olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Még a fővárosi nagybani piacon a görög dínyéért akár 11%-kal is többet kértek. A sárga dínye ára mintegy 25%-kal esett. A piros csemeges szőlő kilója 10, az őszi baracki 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyó uborka 16, a sárga répa 20%-kal drágult. A nem jelölt burgonyáért viszont csaknem 5%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országban jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. A lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik, és nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity, a járat népszerűségének köszönhetően a Szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és a horvátországi Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Nyárias idővel indul a hét, ma napközben is sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyol felhők az égen. Esni azonban nem fog, a délkeleti szél mérsékelt marad, 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán már lehetnek futózáporok, de nyárias marad az idő. Csütörtökön azonban egy hidegfront hatására visszaesik a hőmérséklet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az M3-ason Bag és 60 között, a 47-es és az 53-as kilométer közötti szakaszon aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A főváros felé a belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg az ellenkező irányban a külső és a leálló sáv járható. Közben az M5-ösön Kecskemét térségében a főváros felé tart még a híd felújítás. A 88-as és a 87-es kilométer között már csak a leálló sáv van zárva. A munkaterületnél szűkített forgalmi sávokon is jelentős sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. Olvasható az útinform.hu-n.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 6 óra 8, jó reggelt! Drága barátaink, itt vagyunk. Ez egy új hét. Itt van Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, szia Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, neked is jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, mindenki rendben van? Jól van, Gyuri új frizura, látom. Igen. Melyik focistát vitted most fotóban a fodrászhoz?
2: Hát ez most egy ilyen Neymar Ronaldo keverék lett, de igazából az... még alakulás alatt van megint a forma, a stílus. Mindig egy picit változtatunk.
0: És a foci kártyáid vannak? Vagy hogy viszed? Vagy a telefonról mutatod?
2: Nem, az egész pakkot odaadom, és húzzam belőle egyet, és az lesz. Milyen más győd, nemi Maradónát húzott?
0: Hát kukoreját. az a haj, na azt csinálja meg. Hát biztos, hogy van ilyen fonotra, meg tudják.
2: Tuti, hogyha kéne egy némi
0: fonot. Ő szokott tudni berakni, tehát csinál fonot?
2: Nem, azt nem csinál egyébként. De
0: a tiéd csinál, nem Anett, a te fodrászod?
3: Nem, de aki mellette dolgozik, a mellette lévő székben, a csaj nagyon jól épít
0: hajat. És ő tudna ilyen kukoreját csinálni a Gyurinak?
3: Szerintem 1-3 óra alatt.
2: Azt a mindenit. Hát lehet, hogy jövő nyárra befizetek egy ilyen partiséróra.
0: Jó. Istenem.
1: Jól néz neki, nem?
0: De én bírnám, hogyha valami lenne. Hát Gyuri volt már azt, tehát ilyen téren nem állt távol tőle ez.
2: 7 évig volt így a
1: hajlós. Majd mutas képet, hogy el se tudom képzelni.
0: Nagyon hát igen, tudod, amikor a jamaikai életérzés valaki keszthelyen próbálja átélni, megélni, hévízzet beleértve.
1: Igen, lázadó korszakát.
0: Lázadó korszakát, és akkor rájön, hogy ez nem az. Ez nem az, amit a Bob Marley dalok ígérnek, vagy nem tudom neked, ki volt
2: ez,
0: a hősöd.
2: Ez a balkán jamaika volt, amit én megértem.
0: Így van. Tehát ez a kell egy ház feeling sokkal inkább, mint a No Woman No Cry.
2: Mindkettőt átéltem, mindkettőt.
0: Egyébként, hogy hirtelen megfordultál, akkor valakit szájba vágtál a tincseiddel?
2: Első körben magamat általában, de ha közel álltak hozzám, kapott mindenki, igen. Igen. Hát volt ilyen egész hátam közepéig érő hosszú, de inkább ilyen válig érőt szerettem. Azt.
0: És mivel volt összegyúrva? Mi volt a ragasztóanyag?
2: Ezt úgy csinált a fodrász egyébként első körben, és tupírozás volt, meg vax talán.
0: Tupír és vax.
2: Igen.
0: Szóval és hogyha azt áztattad vízbe, azt gondolom, mostál hajat.
2: Igen, és nem esett szét.
0: Nem esett szét. Tehát az le kellett vágni, az nem lehetett kibontani.
2: Nem. Az egy idő után így összefilcesedett így tincsenként.
0: Világos, de nem volt, hogy na, bontsa ki a hajam, fodrász.
2: Nem. Azt tincsenként le kellett vágni. Igen. És ha megmostam, mindig utána újra kellett vaxolni, hogy azért, hogy rendes tartása legyen.
0: Na így.
2: Melós volt, tényleg. Csomó meló
1: volt.
2: Jó,
1: de legalább tudom, hogy meg lehet mosni. Nekem mindig az érzésem volt, hogy azt a hajat soha nem mossa senki.
0: Hát ezzel úgy is néz ki. Hát úgy is néz ki, mint egy nagy kosz. Hát a puli kutya se néz ki jól, csak magyar, ezért szeretjük, de nem néz ki jól.
1: Szegény kutya.
0: Hát de nem néz ki jól. Hát és főleg az, ami összeszedi a sarat a hasán, az a, és ott lógnak azok a jó saras tincsek, azok a Bob Marley tincsek. Ez nem buszta.
1: Nem buszta,
0: tehát nincs is nagyon, tehát puli nincs is nagyon benn lakásban. Azok kim vannak mind.
2: Nem, vagy le van nyírva a sérója, igen.
0: Igen. Na jó, SMS-ek, sziasztok, bocsi, a péntekért mindenképp jár a dicséret a csapatodnak. Nagyon jól hozták le, látszott, hogy minden a helyén volt, jó hangulatú, pörgős nap lett belőle, úgyhogy gratulálok nekik, és ha már itt vagyok, azt is megkérdezem, hogy lehet-e már valamit tudni arról, merre lesztek, vagy lesznek a turné állomásai. Na, ezt is köszöni a csapat. Éreztétek ti is?
1: Köszönjük igen, szépen, igen.
2: Nem mondom, hogy nem hiányoltunk, de...
1: Nagyon hiányoltunk. Az kétségtelen tény, hogy hát ha véletlen jönnek ilyen szavak, hogy hűtő, meg mosógép, ne törődj vele, jó? Tehát, hogy kicsit a hallgatókat helyre tettem, mert hogy azért ne szidjanak már mindenkit. Téged is, engem is, meg mindenkit, és azért itt volt egy kis fegyelem, tudod, elővettem.
0: Fegyelmeztél a hallgatókat? Jó, persze. Nyugodtan.
2: Kicsit ilyen országúti diszkó hangulata volt a műsornak, de igyekeztünk elvenni az élét.
3: Bemegyek amikor... a munkahelyedre, ha még egyszer ilyet is.
0: De indulatos lett Évi?
2: Hát feltűrte a kockás inget, tudod, nem. Ahogy kell, és akkor nem azt mondta, hogy na kikérek pofont, tehát nagyjából ez volt.
1: Nem, az volt, hogy elkezdték mondani, hogy nagyon hiányzol, és mi is elmondtuk, hogy nagyon hiányzol, és hogy hát azért kicsit más a műsor, nyilván mondtuk, hogy persze mi is tudjuk, hogy más, és elkezdtek bántani, és akkor elmondtam, hogy jó, akkor én is elmegyek a munkahelyedre, én is el tudlak kezdeni piszkálni. És akkor volt egy ilyen...
0: Elkezdtek téged bántani?
1: Hát meg úgy mindannyiunkat. Aha. És akkor mondtam, hogy semmi gond...
0: Jó, miért nem tiltottad le örökre ezeket?
1: Nem akartam tiltani, Gábor, mert lehet, hogy úgy jöttél volna, hogy már egy ember nincs az adat. Nem akartam.
0: Igen, egyre kevesebb egyébként.
1: Nem tiltottam senkit, úgyhogy megfenyegettem, hogy küldd el a címet, hol dolgoz, és meglátogatlak. És én is ugyanúgy oda megyek, és elmondom, hogy jó, szar vagy.
0: Igen, ezt nem fogják fel. Tehát, hogy ez a nekem jogom van a te munkádba beleszólni,
1: igen.
0: De úristen, hogy bele ne szóljon bárki az én munkámba.
1: Igen.
0: Tehát, és hogy én sem minősítem, és valószínűleg szarul dolgozik egyébként, különben nem unatkozna és írna SMS-eket.
1: Igen.
0: De mindig fogd fel, hogy a hallgatóink nagy többsége nem ír SMS-t. Tehát a hallgatóink nem az SMS-ezők. Ezt kell mindig szem előtt tartani, a Gyurival ezt még mindig szugeráljuk egymásnak, hogy a hallgatók nagy része, hiszen tese egy ismerősöt se ír SMS soha, semmilyen rádió vagy tévé műsorban nem teszik. Tehát a hallgatók nagy többsége nem SMS-ező. Az, aki SMS-t ír, az egy kis furcsa réteg. Uh-huh. Nagyon furcsa réteg.
1: Igen. Na, de én megfogtam őket, hűtő mosógépre hallgatnak.
0: Jó, helyes. Na jó. Kérdezi, hogy hol lesznek a turnéállomásai. Konkrétan mondjuk, és tudjuk is, és most már nagyon szívesen is mondjuk, már csak azért is, mert megint csak keressük azokat a zenekarokat azokban a városokban, pont ahogy a Gipó cirkuszt is mi annak idején felfedeztük. Emlékeztek rá?
2: Hát hogyne, elképesztően jót ment, és talán mai napig játsszuk a
0: mai napig játsszuk, pedig az ígéret az volt, hogy egy hónapig játsszuk a nyertes zenekarnak a dalát. És elmondom először is az állomásokat, tehát megyünk, 21-én indulunk, hétfő, és ugye minden nap máshol, tehát hétfőn kezdünk Miskolcon, utána megyünk Szegedre, Pécsre, Székesfehérvárra és Győrbe. Na, ezt most jegyezzétek meg, Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr. És azt szeretnénk, hogy minden városban ti ismeritek a legjobban a helyi zenekarokat, és olyat írjatok meg, nevezzetek meg nekünk, ezt már csináltuk egyszer, és ez baromi jó volt, hogy

0: és ezt nem ismételtük meg aztán korábban, de most megismételjük, megcsináljuk, és akkor ott a mi kis szuper stúdió kapszulánk mellett lesz egy színpad, rendesen bevilágítva minden, és ott élőben majd a turné állomáson elő fogják adni.
1: Zseniális, tényleg.
2: Nagyon, pár évvel ezelőtt iszonyat jó fej, és nagyon tehetséges zenészeket ismertünk.
0: Nagyon jó, és volt, aki érvérzett a szívünk, de ugyanakkor meg a Gipó cirkusznak a dala, hát a kicsi gyerek közelebb, az mindent, ez tényleg mindent vitt.
2: Igen, van egy ilyen érzés.
0: Szívott a Jenniferrel, emlékszel?
2: Bizony, bizony. Atti szerintem meg is fogja mutatni hamarosan, van egy ilyen érzés.
0: Jó, tehát Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr, és ez 21-i héttel indul. Na, itt erre válaszoltunk. Anita Calgaryból írt, azt, hogy a szuper volt a pénteki adás, és a házibuli is hétvége is, kempingezés lefújtuk, és a backyard partit is a sok eső miatt. Ajjaj, még nem vagyunk készen a hidegre, reméljük az El Niño jótékony hatását. Itt azt mondják, hosszú langyos ősz lesz, vidám hétfőt mindenkinek.
1: Képzeljétek el, hogy nekem reggel, mikor jöttem kocsival, 6 fokot írt az autó.
0: Nekem is volt 6-6,5, és aztán, hogy beértem a városba, nem, bocs, beértem a városba, 16 volt.
1: Ugyanezt mondtam a Lacikának, hogy a főutcában nekem is már 16 fok volt.
0: Gabi bátyám, jó reggelt, most fordult ilyen velem először, de a kutyát 28 órára magára hagytam, nyitott teraszajtó, elegendő kaja, de egy percet se tudtam nyugodt lenni miatta, semmi gond, őrizte a házat, halakat, locsolta a virágokat, bár azért már kapott párszor, kényszerhelyzet volt, de soha többé nem csinálok ilyet, a McLaren-es. Jó reggelt, Istenek és Istenük! Az elmúlt 2,5 hétben nem tudtalak titeket élőben hallgatni, de utólag minden adást visszahallgattam. Oké. Okay. James a Cowboy fenomenális. Évi aranykalászos papírja szintén, és még sorolhatnám, nekem volt egy kis Balaton kajakozás, Szigliget és Ederics között grillparti szapozás. Kirándulás a Kányavári szigeten. Rally egyéves kislányom végre egyedül jár, szóval elég tartalmasan telt. Köszönöm a műsorszorást, Mark Shelby. A szapozás, ezt kéne még megtanulni. Ezt te tudsz?
1: Nem, de én is gondolkodom rajta, hogy veszek egyet.
0: Én is gondolkodom, hogy veszek egyet, de kint Spanyolban.
1: Hát ott vegyél, itt, ne a Balatonon.
0: Ne, mert nem, a lányom meg akar tanítani, ő tud. Nagyon, és azt látom, hogy teljesen béna emberek ráállnak és mennek. Tehát az egy első olyan vízisport, amit szerintem bárki tud űzni, és viszonylag gyorsan tanulható, gondolom.
2: Igen, azt kell begyakorolnod, hogy fel tudj rajta állni. Először is fel tudj rámászni.
0: Igen.
2: Az egy meglepően instabil rész, és utána, ha már felállsz, akkor szinte mondanod, hogy túl vagy a nehezén.
1: Igen, tehát érdemes kipróbálni, mert egyébként a felállása annyira nehéz, csak az instabilitást igen. megtalálni, és utána van egy pont, amikor tényleg nem tudsz leesni róla. Azt találd meg is. Tényleg, én is azt látom, mindenki tud vele menni.
0: Tök jó. És ez ilyen felfújható, ugye?
1: Igen, és hátizsákba is el tudod tenni.
0: De ez a lényeg, hogy van-e olyan, mint a parkolóban én felfújom, leviszem a tengerre, és aztán van-e olyan gép, ami leszívja? Tehát, hogy vissza tudjam tenni az autóban. Ugye persze, tehát nem tudom vinni.
2: Persze, de szerintem ez, hogyha mit tudom én, magától elkezdi kiengedés, akkor rálépegetsz, és kimegy belőle.
0: Ne, azt nem. De ez a gumimatracon térdelek, és tekerem össze, azt én nem csinálom még egyszer. Ezt is befejeztem.
1: Hasonló
0: az. Nem, de van leszívó. Hát olyan, mint az ágy, a jüszkben van az a felfújhatós ágy, az igen. le is szívja magát.
2: Igen, meg van olyan.
0: És az tényleg így...
1: De utána össze kell tekerned, az nem baj.
0: Az oké, de nem kell kipréselni a levegőt belőle. Jó. Nekem olyan kell, amiből nem kell kipréselni.
2: De van olyan gép, ami felfúj, és egy állítással utána pedig kiszívja belőle a levegőt. És akkor ennyi.
0: Attil, nem utogass, életedben nem volt autód. Hát de ez hogy? De hogy van konnektor az utcán,
2: nem,
0: vagy
2: most
0: mi?
2: Most a szapra gondolt, nem az autóra.
0: Hát de hova dugom be az utcán?
3: Egy kompresszorom van.
0: Hova dugod be?
3: Hát vagy a szivargyújtóba bedugod, vagy pedig, hogyha találsz valamit.
0: A te kompresszorodat be tudod dugni a szivargyújtóba?
3: Igen, van átalakítva.
0: Van szivargyújtód?
3: Nem, az nincsen, de 230-as konnektorom van otthon.
0: Na jó, ezzel beszélek, olyan kell, ami vagy igen, tehát vagy aksis.
1: Aksis van, van.
0: Igen, azért mondom, hogy ezeket az információkat én most begyűjtöm, és akkor indul a szapozás.
1: Jó, de akkor mindenféleképpen olyat vegyél, ami aksis, és a tengerparton meg tudod csinálni, nem kell a kocsig elvinni.
2: Vagy vegyél lakókocsit is, és akkor ott van konnektor, az is lehet.
0: De nem akarok, nem érted? Hogy nem akarok, a tetőcsomagtartót sem akarok, semmit nem akarok.
2: Ja, ja.
0: Ezért keresem erre a megoldást.
2: Hát akkor az aksis lesz az.
0: Jó reggelt, tankcsapdás Pityú üzeni, köszi Pityú, jó reggelt neked is, és időjárás Anettől. Azt mondja, ma is sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg felhők az égen, esni azonban nem fog. A szél mérsékelt marad, 26 fok körül alakul a csúcs. Regina névnap van ma. 1901-ben, vagyis 125 éve nyílt meg a Fészek Művészklub a budapesti Kertész utcában. Hát ez régen egy nagyon-nagyon legendás. Igen, tök érdekes, én ezt például nem is tudtam, hogy a Fészek, az attól Fészek klub, mert festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek és komédiások szavak kezdőbetűiből áll össze.
1: Ezt én sem tudtam.
0: Nem tudtam.
1: Elképesztő.
0: És ez egy művészklub, és tényleg egyébként egy baromi szép épület.

0: És régen tényleg oda csak művészek mehettek be, volt valami tagsági is, igazolványa, stb. És ott olyan elit társaság volt mindig. Tényleg a nagyon régi időkben én nem voltam, de mit tudom én, volt, hogy a 80-as években egy zenésszel, vagy valahogy bejutottam oda, és akkor, vagy 90-es években, hát Bajori, mit mindig megtaláltad ott, de a 100 fok Celsiusból, hogy hívták a fickót? Na, Orbán Józsi, hát az gyakorlatilag ott töltötte az egész idejét, de mindenféle, tényleg legendás zenészek, színészek, és ott együtt azért nagyon-nagyon volt egy kerthelysége, szuperklub volt.
1: Na, iszonyatosan hiányoznak az ilyen helyek Pestről.
0: Szerintem. Igen, egyébként tényleg így van. Jó, aztán 49 éves lett Lengyel Tamás, színész. 44 éves, ma 100 MSE olimpiai bajnok, magyar vívó. 83 éves született Gloria Gaynor. Él még?
2: Igen.
0: Jó. 1936-ban ezen a napon az utolsó ismert erszényes farkas Benjamin elpusztult a Hobarti állatkertben, Hobart Zoo. Ezzel kihalnak az erszényes farkasok.
2: Hát igen, kihaltak. Bár van próbálkozás, néhány éve emlékeztek rá, amikor mondták, hogy talán...
0: Feléleszteni egyet?
2: Igen, igen, hát hogy a tudósok ezen dolgoznak. Mondjuk azért nem tudom elképzelni, hogy tehát én kicsit félnék ettől.
0: Jó. Félnél az erszényes farkastól?
2: Hát igen, mert beleszólunk a természetben.
0: Igen, ez egy helyes gondolkodás. Ne hozzuk már vissza a kartfogó tigrist. Fogadjuk el az evolúciót. Ne sírassunk már meg mindenfajta, ami kipusztul. Hát erről szól az evolúció.
1: Mamutot se kell.
0: Igen. Igazad van, Anett, veled vagyok.
2: Köszönöm szépen.
0: 1896-ban Amerikában megrendezték a legelső hivatalos autóversenyt, 7 induló volt ezen a versenyen.
2: Milyen cuki kis verseny lehetett. Lehet, hogy nem is volt több kocsi.
0: Hát lehet, hogy nem volt több kocsi, és ez tényleg egy ilyen baráti...
3: Összejövetel volt, igen.
0: Hoppá. Na jó van, időjárás jelentés a Gyuritól, Győr 13 fokos, 27 lesz ma ott, és... Napsütés. Kezdhet 12 fokos, de ugyanúgy 27 lesz napsütéssel, mint Győrben. Calgary 9 fokos, 13 lesz, és felhős idő ott Anitájéknak. Nyíregyháza 12 fokos, 26 lesz napsütéssel. Budapest 13 fokos, és 27 lesz a max. Itt is napsütés. Na, gyerekek, ez azért egy nagy dolog, mert hogy annyi bevételt termel egy rohadt videójáték, amit hollywoodi filmek nem termelnek. A GTA 6-ról van szó, és ez, mondjátok el, ez milyen egy játék? Tehát ez egy ilyen fantázia nevű városokban küldetések vannak autóval, és...
1: Tulajdonképpen, ha le kell egyszerűsíteni, akkor van egy karaktered, aki általában egy bűnöző, és neked így az alvilágban kell boldogulnod, és itt tényleg egy óriási játszótér az egész játék. Küldetések vannak, autókat kell elvinni, autózni kell, menekülni kell, üldözni kell, tehát nagy egyébként ilyesmik. Igen. Nem évítés.
3: Igen, minden olyan dolog, amit nem csinálsz meg az életbe. Tehát mondjuk nem rúgsz le egy motoros, miközben jön melletted, és ülsz rá a motorjára, és mész tovább.
0: De itt meg tudod csinálni.
3: Nem mész be a boltba, úgyhogy nincs pénzed. És utána kirabolod. Tehát, hogy,
0: de itt meg tudod
3: csinálni. És akkor ez egy ilyen virtuális világ.
0: Na, most képzeljétek el, hogy a GTA 6 most jelenik meg, és már azt mondják, hogy annyi pénzt termel, amit tényleg 10 hollywoodi film nem. Tehát, hogy valami elképesztő, annyira népszerű a dolog, és hát ugye ott két karakter van, mert eddig ugye egy karakteres volt, most két karakteres, egy szerelmes pár hajtja ezeket végre, és ezek ilyen Bonnie and Clyde módusban vannak.
1: Igen, 97-ben jelent meg egyébként az első, tehát tényleg 29 éve játsza ezt, éppen aki milyen korosztályban van, tehát iszonyat meghatározó, de szerintem még ennyire szimpatikus főszereplők nem voltak, mint most. Tehát erre is rágyúrtak, hogy legyen jó hollywoodi hangulat.
0: Jason és Lucia?
1: Így van.
0: Jason és Lucia a főszereplők. Na, azért beszélünk most erről, mert képzeljétek el, hogy amerikai influencerek most felkelnek a GTA 6 játék ellen azért, mert féltékenyek a női szereplőre. Tehát azt mondják, hogy miután egy szerelmi szál van ebben, és te, mint főszereplő, tehát mondjuk ha Gyuri Jason és az ő csaja Lucia, és ők együtt bűnöznek ebben a játékban, a szerelmi szál miatt szeretkeznek is, meg mindenféle. Tehát ők érzelmileg össze vannak kötve. Igen,
1: annyira realisztikusra csináltak a játékot, hogy ahhoz, hogy ti jól tudjatok játszani, ahhoz oda kell figyelni arra is a játékban, hogy jól működjön köztük a kapcsolat. El kell vinni a főszereplőtársat.
0: Tehát a Tamagocsit etetni kell, csak nem virtuális kajával, hanem ott el kell vinni kalandozni.
1: Bókolni kell neki,
0: bókolni kell neki.
1: Intimitás van, és ezekről oda kell figyelni, különben nem megy a játék.
0: Ez a három dolog: kaja, bók, intim. Hát, hogy ettől boldog egy nő.
1: Hát, mint az életben.
3: Igen.
0: Igen. Kaja, bók, intim.
3: Igen, nekem kettő megvan.
0: Várjál, hadd találjam ki.
1: Aha.
3: Ezért kell nekem GTA-zni.
0: Hát szerintem bókja nincs.
1: Kaja biztos, ez fix.
0: Az biztos, ja, az tuti. Okay.
3: Na, egy megvan.
0: Szerintem bókja sincs, ha csak nem a medvehagymás Gáspár.
1: Ja, bókja sincs, akkor intim sincs, arra gondolsz?
3: Nem. Szerinte intim van és bók nincs.
1: Ha. Lehet.
3: Na, hát ez egy nagy kérdés.
1: Vagy bók van.
0: Nem tudom. De nem ez a lényeg. Tehát ezek az influencerek, képzeljétek, azt mondják, hogy ne hagyják a nők, ne hagyják játszani a férfiakat ezzel a játékkal, mert ez megcsalás. Tehát gyakorlatilag az a virtuális figura, hogy a férfi visszavonul a kis játékkonzola elé, és ő Jason, és a csaja Lucia, és Lucia egyébként egy dögös csaj. Azzal, hogy itt játsszák ezt az egész játékot, de ugye bókolni, intimkedni, és kajálni is kell a nővel, ez megcsalás.
1: Igen, és olyan jót nevettünk pénteken, amikor itt ezt először felolvastam, és valahogy Anett és Évi nem nevetett.
0: Igen.
1: Ezen a sztorin.
0: Igen, mindig ők akadályozzák meg a jó témákat.
3: Mi mindent megakadályozunk az életben. Igen, csak azért gondoljatok bele, hogy azért ki az, aki szívesen nézni otthon, hogy a párja játszik, és közben olyan bókokat és olyan helyekre viszel egy virtuális nőt, amit egyébként velem is megtehetne.
0: Erről fogunk beszélni. Erről fogunk beszélni, hogy lehet-e egyáltalán a virtuális világra így módon féltékeny lenni. Megcsalás-e ez, hogyha Luciát Gyuri Jason köpenyében megcsinálja? Érted?
2: Én értem.
0: És hogyha éppen akkor nyitsz rá a Gyurira, amikor éppen nyomja Luciát, Jason, de csak a Gyuri van a joystick végén, érted? Így.
1: Ez most ez a feladat. Nincs, ez
0: nincs
1: a feladat,
0: sok idő, nincs sok idő.
3: Nyomja a B-betűt.
0: Nyomja a B-betűt.
1: Ahhoz, hogy tovább játszak, muszáj.
0: Muszáj, hát pontokat szerez ezzel. Nagyon mindegy, erről beszélünk majd, én kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vagytok ezzel otthon. Egyáltalán van-e ilyen, hogy virtuális féltékenység? Ezek szerint van egyébként. Igen. Jó, ez az egyik témánk, a másik pedig, hát itt a nepáli katasztrófa, mindenki látta ezt a Gletscher katasztrófát, amikor gyakorlatilag falvak, városok tűntek el egy másodperc alatt, több mint 1300 ember vesztette életét, 5000 embert még mindig nem találnak, és hát véletlenül nem is fognak. Tényleg olyan volt ezeknek a felvétele, tehát amit mi láttunk, mint az a legdurvább komputer animált katasztrófa filmekben.
3: Igen, először azt hittük, hogy ez a videó nem valós, és utána igen, megnéztük, hogy egyébként jöttek a hírek, és elhittük, hogy ez most már tényleg itt van.
0: És hát nyilván keresik az okokat. Mi vezethetett idáig, és hát most nagyon-nagyon egyszerűen megfogalmazva, a globális felmelegedés hatására egy olyan gletszer tömeg, ami sziklás, jeges tömeg, oldódott ki, és zúdult lefelé 5200 méter magasságból, hogy ez okozta a tragédiát. És amiért most ma erről fogunk beszélni, az az, hogy azt mondják tudósok, hogy ez a veszély, ez itt az Alpokra is érvényes lehet, azaz ott ugyanez megtörténhet. És hát az Alpokat ugye, hát mely országok érintettek az Alpok? Német,
1: Olaszország,
0: Svájc, Franciaország,
1: Ausztria,
0: tehát hogy tényleg Szlovénia is, tehát hogy elképesztő sok országot érinthet egy ilyen katasztrófa, és ez itt van nagyon közel. Nálunk ugye, ahol Brian lakik, Szombathelyen Alpok aljának hívják, de hát ott nincsen semmi. Tehát nehogy azt higgyétek, csak szerintem az Alpok szóból akartunk mi is magunknak valamit, de...
2: Jó, nekünk az alja.
0: Alpok alja.
3: Alpok alja.
0: Nekem nagyon nagy csalódás volt. Én azt hittem, hogy oda megyek, és látni fogom az Alpokat. Általános iskolás voltam, és nemrég Németországból jöttem haza, és mondom, hogy legalább látom az Alpokat, oké. És ott valahogy semmi. Tehát semmi. Egy ABC volt ott, meg egy vasútállomás, de semmi. Tehát az Alpokhoz köze nem volt.
3: És semmit nem lát a hegyet se?
0: Semmit. Messze? Nem látom a hegyet se. Jó. Semmi, Alpok alja.
3: Akkor ez átvertek.
0: Na mindegy, de hogy visszatérve erre, ez azért nagyon-nagyon közel van. És egyébként olyan értelemben érinthet is bennünket, mert Európa folyóit érintheti az, hogy ott lezúdul egy ilyen tömeg, Rajna, Duna, nem tudom még melyik. És ezért beszélünk szerintem a legnagyobb geológussal, akit ismerhetünk itt ebben az országban, és nagyon-nagyon megtiszteltetés, hogy elmeséli nekünk ezen összefüggéseket, és beszél erről velünk, hogy az Alpoknál is ez a veszély fennáll. Juhász Árpád geológus.
3: Ó, de jó. Igen, ez óriási élmény.
0: Óriási, így van, így van. Na jó, vele beszélünk. Erről Vokci is bejelentkezik ma. Képzeljétek el, hogy egy tudós létrehozott egy virtuális társadalmat, ha már itt a virtuális témákban vagyunk, egy igazi Matrixot, 1 milliárd ember él ebben a Matrix valóságban, azért, hogy le tudja modellezni az emberiség jövőjét. És ez a nagy kérdés, hogy ezt le lehet-e?
1: Igen, ez egy elképesztő meló, meg nagyon-nagyon sok mindent lehet megtudni így tényleg az emberiségről, vagy akár az országoknak a különböző dolgairól. Ezt a János már pénteken hozta, csak aztán Évi a paradicsomról készített vele egy mély interjút, úgyhogy gondolta, hogy ma ezt újra fogja hozni.
3: Nem akart erről beszélni. Uh-huh. Úgyhogy most...
0: Hát mert azt mondta, hogy megvárja az értelmet.
1: Igen. Egyébként
3: na, akkor elmondom, mi volt a pénteken.
1: Kívül tényleg elmondta.
3: Na. Én erre most nem mondok semmit.
0: A pénteki nap legjobb pillanatai. Évi, mi
3: igen,
0: volt?
3: Indul a Na, Cia mentő rendezvény sorozat, amelyben az óvodásokat és kisiskolásokat edukálják, mit kell tenni baj esetén, hogy pontosan miről is van szó. Kovács Renátával, a rendezvény megálmodójával és Kovács Kokó Istvánnal, fővédnökkel beszélgettünk.
4: Az előző rész tartalmából.
3: Egy évvel ezelőtt mindenki emlékszik arra a történetre, hogy egy 4 éves kisfiú felhívta mentőszolgálatot, és azzal kapcsolatosan, hogy az édesanyja rosszul lett.
1: Így van, ő Medárd, és egyébként ez a telefonbeszélgetés, amikor felhívta a mentőszolgálatot, ezt utána a mentőszolgálat közzétette, és hát azonnal önálló életre kelt ez a történet.
5: Szia, mentő!
6: Szia, kicsikém! Na, mondjad, mit csinál anya? Fekszik, ül, mit csinál ő?
5: Igen, fekszik. Nosszal nőjetek. Nagyon nosszal nőjetek, mert nem lehet jól.
6: Jól van, drágaság. Figyelj csak, az ajtó az nyitva van ki? Nyitva van?
5: Igen, kiszedtem a sétet, feláltam a sétet,
6: kiszedtem. Jaj, de nagyon aranyos vagy, nagyon ügyes vagy, jó. Figyelj csak, anyukád az ágyba fekszik? Hol fekszik?
5: A ágyba. És nektek csak Anika csinálom a gyanomját, akkor kiszedik.
6: Figyelj csak ide, kicsi. Az ágyba fekszik és tud, pislog még a szemével? Nyitogatja a szemét? Néz. A levegőt veszi anyukád?
5: Anna érezik. Csak...
6: Mozog a mellkasa, kicsikém? Szuszog, anya? Szuszog?
5: Igen, szuszog. És pislog.
6: Pislog is? De beszélni nem tud? Mondjad neki, hogy a mentős bácsival beszélsz.
5: Anna, a mentős bácsival beszélek. Hát semmit nem mondod. Most egy rászkódik.
6: Rászkódik?
5: Igen.
6: Értem. Jó, elindult már egyébként a mentő, kicsikém, jó? Menj, ha kimész a folyosóra vagy a szomszédba, nem tudnál gyorsan becsengetni, szólni valakinek?
5: Hát én csak bekopogni tudok.
6: Bekopogni?
5: Hát, nem a szomszédba.
6: Valaki felnőttnek, nagyon vigyázz, el ne esél, valaki felnőttnek szóljál gyorsan, hogy anyukád rosszul van és jön a mentő, hogy segítsen nekünk, jó?
5: Rendben. Na,
6: szia, mentő. Ne tedd le, kicsikém, legyen nálad a telefon, és add oda egy felnőtt embernek.
3: Hát, óriási volt, hogy szóval egy 4 éves gyereknek ilyen tiszta tudata legyen azzal kapcsolatosan, hogy mit kell csinálni. Az ember meghallgatja, és utána az lett a történet vége, csak ha valaki nem tudná, hogy ugye átkopogott a szomszédhoz, a szomszéd megkapta a telefont, és nyilván innentől kezdve pedig a mentők már tudták, hogy hova kell menni.
1: Éven, minden jóra fordult, és hát csodájára járt az ország annak, hogy Medárd hogy tudott ennyire talpra esetten reagálni ebben a helyzetben.
3: Így van, és utána pedig az volt pár hónappal később a hír, hogy a szlogent az országos mentőszolgálat is szerette volna használni, és ebből aztán volt is némi félreértés a család és az OMSZ között, de végül az országos mentőszolgálat visszalépett, hisz azért igazából ez Medár tulajdona, mert ő mondta azt, hogy na, szia, mentő, de most azzal kapcsolatosan fogunk beszélgetni, hogy egy rendezvény sorozat alakul ki ezzel kapcsolatosan, mégpedig, hogy a gyerekeknek felhívjuk a figyelmét arra, vagy megtanítsuk őket, hogy mindenki próbáljon meg ilyen tudatos lenni, mint Medárd.
1: Így van, egy picit ezekkel a rendezvényekkel, ami egyébként ugye ezt a nevet is kapta, hogy na, szia, mentő. A gyerekeket én tudom, hogy majd játékos formában, gyakorlatban próbálják megtanítani arra, hogy ilyen helyzetekben mit csináljanak.
3: Hogy pontosan miről is van szó, megtudjuk az édesanyától, Kovács Renát, a Medárd anyukájától, illetve a rendezvény fővédnökétől, Kovács Kokó Istvántól. Mind a ketten itt vannak a vonal végén. Sziasztok! Jó reggel!
7: Sziasztok!
3: Hát Renáta, megtörtént ez az eset, végigmentetek ezen az egész népszerűségen is, és ami e körül volt. Mikor fogalmazódott meg benned az, hogy azt, amit a fiat tett, az azért
7: legyünk őszintén, különleges dolog, mert nem biztos, hogy minden gyermek képes erre, és hogy ezt hogyan tehetnéd jóvá, és hogyan taníthatnád meg másoknak is.
8: Ez alapvetően nem csak az én gondolatom volt, hanem akivel elkezdtük ezt az egészet, dr. Merész Márton, oxiológus, légimentő szakorvos, egy 3 gyermekes édesapa, és közösen jutottunk arra, hogy ez egy annyira szép történet, és egy annyira tanulságos eset, hogy ezt mindenképpen jól lenne továbbvinni. Szerintem ez ilyen tavasz környékén, ahogy így jól emlékszem, de ez így folyamatosan alakult.
7: És akkor ugye nyilván most szombaton lesz az első rendezvény, de azt olvastuk, hogy a rendezvény sorozatot szeretnétek, tehát tovább akarjátok ezt vinni. Mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak most?
8: A mostani 5. rendezvényünk az Gátérrel lesz, Kiskunsz Életházától kb. 10 kilométerre. Lesz meg sportbemutatók, lesz erőemelő bemutató, foci meccsek, illetve hát ugye nagyon fontos, hogy életmentő, hát nem is oktatás, hanem egy pici betekintés a gyerekeknek. És ugye nekünk a programunk alapvetően játékos élményszerű tudásátadás. Hogy egy picit, ha valaki, ha 100 emberből egy gyermek elindul ezen a vonalon, vagy megfogam benne a gondolat, akkor már szerintem csináltunk valamit.
7: Mik a további terveitek? Tehát, hogy lesz most hétvégén Gátéren ez a rendezvény, de hogy hova viszitek tovább? Hogy képzelitek el? Mely korosztályokat szeretnétek megszólítani?
8: Ugye itt elsődleges korosztályunk, ha lehet ilyet mondani, óvodáskor. Tehát mondjuk azt gondolom, hogy ilyen 4 éves kortól már abszolút bevonható a gyermek ebbe, illetve a kisiskolások is, és oda szeretnénk ezt az egészet így kifuttatni, hogy egy országos lefedettségű kezdeményezés. Tehát, hogy eljutni minél több óvodába, szeretnénk elmenni nevelő otthonokba is, illetve hátrányos helyzetből érkező gyermekekhez is. És ugye csatlakozott a programunkhoz a Belvárosi Betyárok gyermekzenekart. Ők egyébként most megírták a programnak a hivatalos himnuszát is. És ugye ez is nagyon fontos, hogy a játékos élményszerű oktatás mellett mondjuk egy koncert élményt is kapjanak a gyermekek, vagy arcfestést, és akkor így még élményszerűbb tud ez számukra lenni.
7: És egyébként Medárt hogy van, mert tegnap elég sok interjút néztem vele kapcsolatosan, és nagyon tetszett az, amikor azt mondta, hogy ő az óvodában már sztár. És, de tényleg annyira szerethető, hogy mennyire viselte meg az elmúlt egy évben az a nagy népszerűség, ami azért ráhárult egy 5 éves gyerekre, és azt mindannyian tudjuk, hogy felnőttként is nehéz sokszor kezelni a helyzetet, hogy ő ebből mit érez?
8: Hát volt, amikor fáradt volt nagyon, volt, amikor kevésbé jól tolerálta, vagy kevésbé tetszett neki ez az egész. Én ugye minden egyes alkalommal megkérdeztem, hogy van-e hozzá kedve. Mert nyilván itt ő az első. Úgyhogy ahhoz képest egész jól, meg jól kezeli, szólni kellett neki, hogy azért nem szár. Az nem itt kezdődik, csak ugye oda mentek hozzá az utcán, hogy szia kis szár, meg fényképet kértek, és megkérdezték tőle, hogy kérnek az óviba autogramot? És mondta, hogy anya, mi ez az autogram?
7: Édesem. És egyébként a Medárdot befogjátok tenni az aktivitásokba? Mert azért az, amit ő csinált, az elképesztő. És nyilván, hogyha az óvodások látnak egy olyan példát, hogy a korosztályából való gyermekhez képes megcsinálni, akkor ugye ők nagyon szívesen tudják utánozni egymást, hogy Medárd például az interaktivitásban részt fog venni?
8: Én azt gondolom, hogy igen. Voltunk egy kisebb rendezvényen, ami nem a mi rendezvényünk volt, de volt egy jambubaba, és Medárd oda térdelt mellé, nézett légzést, végzett mellkaskompressziót, úgyhogy én azt gondolom, hogy biztosan.
7: Hát mi nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltatok, és akkor mondjuk el még egyszer, hogy hol lesz ez a rendezvény, és akkor hánytól hányig?
8: Gátéren lesz, és délelőtt 10 órától van, körülbelül ilyen 17 óráig.
7: És akkor gyerekek, felnőttek, mindenkit szeretettel vártok.
9: Így van. Várunk,
7: úgy van. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltatok, és Medárdot is nagy ölelés és nagy puszi neki. Köszönjük szépen, és sok sikert. Így van, boldog születésnapot. Szia, szia.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Mintegy 500 milliárd forint juthat bérrendezésre az egészségügyben. Ismét keresik a Balaton sütijét. Esni ma biztosan nem fog. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csaknem 500 milliárd forintot költenek majd bérrendezésre az egészségügyben. Erről a területért felelős miniszter írt Facebook oldalán. Hegedű Zsolt közölte, a finanszírozás legnagyobb részét az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A kormány hosszú távú stratégiában gondolkodik, és az érintettek javaslataira is kíváncsi, jelezte az egészségügyi miniszter. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta a rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
3: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
2: Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit, élettelen testére a fesztivál területén kívül egy kukoricásban bukkantak rá. A rendőrség tájékoztatása szerint mezőgazdasági munkálatok közben találták meg a holttestet. Őzetmentettek a tűzoltók a 12. kerületben. A fiatal állat egy kerítés rácsai közé szorult, nem tudott kiszabadulni és panaszosan sírt. A második kerületi tűzoltók először egy puha takaróval megnyugtatták, majd óvatosan szétnyitották a kerítés léceit. Az állatnak az ijegységen és néhány horzsoláson kívül nem volt baja, így szabadon engedték. Az őzike gyorsan elszaladt a közeli erdő felé. Nyárias idővel indul a hét, ma napközben is sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyol felhők az égen. Esni azonban nem fog. A délkeleti szél mérsékelt marad, 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán már lehetnek futó záporok, de nyárias marad az idő. Csütörtökön azonban egy hidegfront hatására visszaesik a hőmérséklet.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra kell készülni. Kecskemét nyugati határában a Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányban torlódásra kell számítani. Közben az M60-as autópályán az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkényból csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a belső és a leálló sávot. Csak a külső sávon halad a forgalom. Olvasható az útinform oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Bévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz 10 perc múlva. Szeged, nem felejtem. Laca Biára is gondolom, hogy ez a Gipó cirkusznak szól. És ez lesz most, ugye 21-én, szeptember 21-én indulunk turnézni, és Miskolcon kezdünk, megyünk Szegedre, aztán Pécs, Székesfehérvár és pénteken Győr, és minden városban keressük azt a zenekart, amelyet ti, a város lakói, akik ott éltek, a legjobbnak tartotok.
2: Éven. És lehet, hogy a héten egy zenekar közül valakinek olyan utóélete lesz, mint amilyen a Gipó cirkusznak nálunk.
1: Pontosan. Hát ez a cél egyébként, és írjátok meg nekünk, tehát most mit tudom én, a miskolciak, a szegediek, pécsiek, fehérváriak, győriek, hogy melyik a legjobb zenekar most nálatok. És akkor majd megnézzük, hogy kikről érkezett a legtöbb SMS, és akkor azoknak utána nézünk, felkeressük őket, stb. Fellépési lehetőség velünk a turnén, illetve ugye, aki annak a hétnek a nyertese, aznak egy hónapig játsszuk a dalát a retróban.
3: És akkor ugye az a helyi városban fel kell lépni a mi adásunkban. Van, tehát be kell mutatkozni annak Pontosan. A csapatnak. Zseniális.
1: Így van. Na, ezt csináljuk majd. M5-ösön Szeged felé, Ócsai kihajtó után kettő ember sétál a leálló sávon. Ezt írja valaki. Kinézetük migráns. Ez nem szeretem az ilyet, ez a kinézetük.
4: Ez egyébként nagyon gáz. Igen. Reggel pont az Évinek meséltem, hogy jöttem az M1-esen, és az elterelt sávban, képzeljétek el, hogy a 42-es kilométernél én is azt vettem észre, hogy sétál egy ember. Nem volt rajta semmi mellény, és valószínűleg lerobbant, azt beszéltük, de nagyon veszélyes, figyeljenek.
1: Azok, akik...
4: Akik autóval mennek.
1: Jó. Na jó, Évi, te mit találtál?
3: Na, egy nagyon fontos információt hozok nektek, mégpedig, hogy Magyarországon is hatályba lépett az EU-nak az új szabálya, mégpedig a javíthatóságot védő szabály, ami azt jelenti, hogy a műszaki cikkekre mostantól kötelező gyártani alkatrészeket. Ugye nagyon sok esetben volt az, hogyha elromlott valami.
1: De Magyarországon nem gyártanak semmit, mit?
3: Nem Magyarországon gyártottak.
1: Azt mondtam, Magyarországra is érvényes.
3: A jogszabály,
1: nem gyártunk semmit.
3: De nem nekünk kell, hanem azoknak a cégeknek, akiknek megveszed a termékét.
2: Minket védenek
3: azzal, hogy például van olyan, hogy nyilván a telefonod összetört, vagy az akkumulátora elromlott, és mit mondtak a boltba? Nem tudjuk az akkumulátort cserélni, ezért venned kellett 300 ezerért új telefont. Uh-huh. És képzeljétek el, hogy gyakorlatilag most már észrevette mindenki, hogy akkora fogyasztói társadalom, hogy ezt valahol meg kell állítani, úgyhogy visszatér az, hogy lesznek szakemberek, akiket hívhatsz mosógép szerelésre, hűtőszerelésre, és a gyártóknak kötelező lesz alkatrészeket gyártani hozzá. És nem csak a garancia idejére, hanem utána is, és a javítást is kötelező a cégeknek segíteni. Tehát nem mondhatja azt, hogy ezt már nem tudjuk megjavítani. Abban az esetben, ha garancia idő alatt neked elromlik a mosógépet, 12 hónappal meghosszabbodik a garancia idő, és ez EU-s jogszabály lesz. Úgyhogy mostantól kezdve már nincs ez a fogyasztói társadalom, vagyis hát hogy megpróbál...
2: Az van, hogy talán egy kicsit könnyebben boldogulunk.
3: Így van, és hogy egyébként nagyon érdekes, hogyha belegondoltok, mindannyiunk életében régen emlékszem, hogy a szüleimhez jött a mosógépszerelő, és volt egy szakember, aki ehhez értett.
1: Mosógépszerelő talán még most is jön, de igen, tehát igazad, mindent javítottunk, minden termék úgy volt legyártva, hogy az legalább 10-20-30 évig működik, akkor is, ha néha elromlik, de javítható, és csak egy alkatrészt kell cserélni, és a dolog megy tovább. Szóval, hogy ez egy érdekes kérdés, mert ugye ez a gazdaság attól pörög, ha mindig újat és újat veszel. De ugyanakkor mi emberek vagyunk átverve, hiszen a tévéink, a telefonjaik, azok romlanak el folyamatosan, ezért cseréljük őket, ettől marad fenn a gazdaság. Ugyanakkor mi járunk rosszul, mert ugye egy olyan termékért, ami régebben kiadtál 30 évente pénzt, ma 5 évente adsz ki pénzt, a telefon esetében akár évente.
3: Ez így van.
1: Szóval, hogy ez egy nagyon komoly történet, ugyanakkor én is azt gondolom, hogy tényleg a dolgok javíthatósága is, amikor szándékosan, hát még régen azt mondták, hogyha titkos dolgokról beszélsz, vedd ki a telefonból az aksit. Tudod, mert akkor lehallgattak. Akkor nem tudod kivenni az aksit.
2: Semmi. Nem tudod kibontani a telefon.
1: Mikor volt az a nap, amikor felbonthatatlanná gyártották a telefont, hogy ne tud kivenni az aksit? Drága jó Nokia aksikra emlékeztek, barátaim?
3: Igen.
2: Hogyne.
1: Milyen jó kis aksik voltak.
2: Mikor tönkrement egy aksi, annyi volt, hogy vettél egy másikat a boltban, még szerelőhöz se kellett elvinni, és te magad kicserélted, és már működött.
1: És ennyi volt. Igen.
3: Ma már ilyen nincsen. Hát ma már azt se tudom, hogy hogy kell egy telefont nemhogy szétszedni, de nem csak arra. Ma már egy mosógépnél is ugyanúgy. Azt se tudom, hogy hol kell szétszedni. Van egy olyan tisztítási funkció benne, amit mondtak, hogy ha eltömődik, akkor meg tudod csinálni. De ami még érdekesebb, hogy nem volt alkatrész hozzá. Nagyon sok esetben már úgy gyártanak mindent, hogy nem csinálnak hozzá alkatrészt, mert úgyis meg.
1: Vagy ne érje meg.
3: Vagy ne érje meg.
1: Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a mosógép, legalábbis nálam az elmúlt 20 évben, ha a mosógép meghibásodott, az azt hiszem, hogy az esetek 99%-ában panelhiba, tehát elektronika. Aha. Tehát gyakorlatilag egy ilyen áramkörlap, azt kell kicserélni. Ami eleve 70 ezer forint, és akkor már gondolkozom, amikor 110 ezerért kapsz egy mosógépet, hogy most 70 ezerért egy ilyen kis áramkörlapocskát cseréltessek, vagy 110 ezerért vegyek megint egy újabb mosógépet.
4: Mert,
1: na, abnormális.
4: Igen, de hogyha javítatod, akkor ott van az esély, hogy ugyanaz elromolhat, vagy amikor már hozzányúlnak. Valahogy bennem ez motoszkál állandóan ezzel a javíthatósággal, hogy megfelelő lesz-e az a szakember, aki megjavít.
1: Nekem meg nem.
4: Nekem igen, meg hogy ez is kérdés számomra, hogy akkor ez azt jelenti, hogy majd most felmennek akár a mosógép, vagy ezeknek a termékeknek az árai, hiszen nem veszed meg 5 évente. Tehát, hogy nem kell ilyen 110 ezer forint árán tartani, hanem akár lehet 200 ezer forint.
1: Ezt mondom, hogy a gazdaságra ez visszahat.
4: Igen.
1: Tehát igen, hogyha ez valóban fog működni, akkor az emberek nem fognak olyan sűrű mosógépet venni, olyan sűrűn tévét venni, nem tudom mi az, ami nyilván minden más, mindenféle műszaki cikkre ez érvényes, hogy ez hogy hat vissza a gazdaságra. Ugyanakkor én meg tökre bírom, vagy bírtam régen azt, hogy voltak kis műhelyek Budapesten, ahova elvihetted a tévédet, elvihetted a, nem tudom, telefórádat, stb. Javítottak. Igen,
2: pont ezen gondolkodtam közben, hogy olyan hatással tud lenni a gazdaságra, hogy lehet, hogy újabb szakmák, amik már feledésbe merültek, azok most elkezdenek visszatérni. És ez is azért jó a gazdaságnak, ha belegondolsz. Igen,
3: megvan. De azért persze. Az alkatrészben is van gazdasági dolog. Tehát
1: hát nem vicc, hogy az autóipar már sokszor nem az eladás viszi el egy cégnek, hanem a szerviz és a javítatás és az alkatrészek, amik fenntartják az egyik másik automárkát.
3: Így van, és amit még egyébként ez a jogszabály tartalmaz, hogy mostantól nem kötelező ugyanabba a szakszervizbe vinni. Tehát ugye eddig volt egy olyan rész, hogyha ha vettél egy bizonyos márkát, csak oda vihetted. Azt mondja a jogszabály, kötelesek bármelyiknek a garanciáját vagy a javítását elvégezni bárkinek, nincs az, hogy csak kizárólag egy cég végezheti. Mert ugye ez is az volt a baj, hogy olyan árakat adtak,
1: igen,
3: hogy irreális volt az emberek számára, és ezért nem mentek el. Tehát egy nagyon érdekes világ indul el ezzel kapcsolatosan, mert én azt gondolom, hogy itt most nagy változás lesz minden téren, akár fogyasztói társadalom, akár szervizelések kapcsán, és szerintem munkalehetőségek is teremtődnek ezzel.
1: Kérdés, hogy ez mennyire betartható, és hogy milyen készülékekre vonatkozik egyáltalán. Tehát, hogy most, ha mit tudom, én veszek egy, nem tudom, egy vépcigit, tudom, hogy tilos, de akkor is veszek. Én nem dohányzom, tehát én ma már, de, tehát, és elromlik a vépem.
3: Arra nem vonatkozik.
1: Miért nem?
3: Azért, mert ugye nem legálisan vetted, de mondom...
1: De hogy... ne, hát ez más országban legális, tehát azért egy szögezzük mellett, ami Magyarországon illegális, az azért a legtöbb országban legális. Tehát itt van egy pár dolog, amit fel tudnék sorolni, igen?
3: Igen, én javaslom egyébként, hogy menj már el az Unióba is. Amikor
1: ott vagyok.
3: Mármint, de nem, ezekre a megbeszélésekre.
2: Erre szokták mondani, hogy csing, megérkeztünk.
3: Ne, menjél oda, és tegyél fel neki kérdéseket, mert ők nagyon általánosan fogalmaztak. Okos telefonok, táblaképek, háztartási mosógép, mosogatógép, hűtőszekrény, porszívók, televíziók, szárítógépek. Jelenleg a jogszabály erre vonatkozik, tehát a te vépeddel nem tudnak mit kezdeni. Jelenleg idáig szűkíteni.
2: Csak kérdezem. Én félek egy picit tőle, hogy ez nehéz lesz így számon kérni, nyomon követni, valahogy megpróbálják kijátszani a gyártók.
1: Gyerekek, nincs is ennyi alkatrész, tehát igen. Gyakorlatilag ezeket a, nem tudom, morzsaporszívókat, meg minden ezeket, ha elromlott, akkor az megy a temetőbe. Most Magyarországon is az összes kapható morzsaporszívónak az utolsó turbinája is majd alkatrészként valahol egy raktárban várni fog?
2: Érdekes.
3: Igen. Elviekben a jogszabály szerint ennek
1: hát, hajrá!
3: Augusztus 31-től él Magyarországon ez a szabály.
2: Most elviszem a morzsaporszívómat a turbina cserébe, és azt mondja, hogy hát ezt figyelj, minden igyekezetünk ellenére sem tudjuk megjavítani. És én ebbe kételkedek. Akkor most jelentsem fel őket, hogy és akkor kezdődjön egy ilyen bürokratikus folyamat, vagy mi? Hogy fog ez kinézni?
3: Megteheted olyan? Egyébként. Na hát, hogy erre van ez a jogszabály. Hogy
1: köszönjük szépen, gondolatindítónak jó volt. Jött egy SMS, azt mondja, hogy Kallótábori Katalin vagyok Győrből. Ma hallottam, hogy jöttök Győrbe, és itt a helyi zenekarokat szeretnétek megismerni, és amelyik nyer, egy hónapon keresztül játszátok a dalait a rádióban. Az én kisebbik lányom a Hoppári zenekarban énekel, és ők ismertek itt nálunk nagyon. Nagyon szeretném, ha őket megismernétek és meghallgassátok őket. Csodálatos kis csapat. YouTube-on is benn vannak saját dalaik, szívből ajánlom őket. Egy hűséges, nagyon-nagyon régi hallgatótok Győrből.
2: Lacika már el is indította az egyik hoppári dalt. Videoklipük is van.
1: Oké, Léci, ezeket rakjátok ki. Itt ennek majd a telefonszámát írjátok ki. Hát, ha kell valamire, de akkor a hoppári zenekart, és ez így megy most innentől, két hét múlva megyünk turnéra, megyünk Miskolcra, Szegedre, Pécsre, Székesfehérvárra és ugye Győrbe, és minden városban keresjük a város legjobb zenekarát.
2: Igen, aki egyébként majd fel is lép velünk, meg utána lehet, hogy nyert tőlünk egy nagyon komolyat.
1: Így van, tehát most a győriek kezdték el a sort, meg fogjuk nézni a hoppárét, be is játszunk belőle, majd szavazzunk, hogy melyik lesz majd a győri, minden városban megszavazzuk, hogy melyik lesz a fellépőnk, és aztán itt szépen megyünk tovább. Tök jó, hogy írtál, kedves Kati. Jó, jövünk vissza, és arról lesz most szó, hogy a GTA 6 megjelenik a piacon hamarosan, ugye? Még nincs
2: kint. Igen, novemberben lesz, de 10 éve fejlesztik, és 10 éve várja ezt mindenki, szóval iszonyatosan megbolondult a világ tőle.
1: Aki nem tud ezzel mit kezdeni, ez egy ilyen videokonzolos játék. Na most ezért tényleg megőrül a világ, és olyan hasznot termel, mint 10 hollywoodi film nem. Tehát, hogy valami elképesztő. Ez egy olyan játék, ezt majd el fogjuk szépen mondani, Gyuri sokat játszott vele, majd a régi verzióka, ez olyan játék, hogy egy fiktív városban bűncselekményeket követsz el, és autóval száguldozol kb., nem?
3: Így van, ilyen mafiózónak kell lenned, és ugye büntetlenül.
1: Így van. Na most az új ebben többek között az, persze más a grafika, meg minden, az, hogy a te karaktered Jason egy nővel van együtt, aki Lucia. És most képzeljétek el, az amerikai ilyen feminista influencerek felhívták a figyelmet arra, hogy ne engedjék a feleségek játszani a férjeket ezzel a játékkal, mert miután Luciával ebben a játékban magánéletet is kell élni, intimkedni, bókolgatni, együtt vacsizni, mert azt a karaktert is életben kell itt tartani.
2: Igen, a párosotokat működtetni kell, és ilyen feltételei vannak, hogy randizni kell vele, és párkapcsolatot élni a virtuális térben a szereplőtársaddal.
1: És ezért ez megcsalás. Tehát megcsalás, ha a férjed Péter játszik, mint Jason Luciával, és Luciát kielégíti a joystickjával. Ez megcsalás.
2: És nyilván ezen most nagyon sokan nevetnek, de van két ember itt a stúdióban, aki most sem nevet.
1: Nem. És jövünk vissza, és továbbra is.
4: Komolyak maradunk.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek! Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk!
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
2: A Bocskor turné stábja a Ford Kuga hibrid modellekkel utazik.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Bocskor őszi turné 2026. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Megérkezett a Reprop Kent, aki stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Kun, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kun, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kun.co.hu.
3: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
4: Doritricin szopogató tabletta. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg csont nélküli Regnum sertéslapocka, csak 1299 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
7: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
10: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
9: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
12: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
13: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
14: Omoda Gyéko, a jövő választása.
15: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
16: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Csökkent az agrárgazdaságok száma idehaza, az utószezonban is közlekedik az Adria Intercity. Nyárias időben indul a hét. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaságban, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
19: kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
18: A görög dínye drágult, a sárga dínye olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Még a fővárosi nagybani piacon a görög dínyéért akár 11%-kal is többet kértek. A sárga dínye ára mintegy 25%-kal esett. A piros csemege szőlő kilója 10, az őszi baracki 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyó uborka 16, a sárgarépa 20%-kal drágult. A nem jelölt burgonyáért viszont csaknem 5%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országban jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve spanyol országból. A lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 5-dénél jelentkezik, és nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity, a járat népszerűségének köszönhetően a Szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és a horvátországi Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Nyárias idővel indul a hét, ma napközben is sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyolfelhők az égen. Esni azonban nem fog, a délkeleti szélmérséklet marad, 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán már lehetnek futózáporok, de nyárias marad az idő. Csütörtökön azonban egy hidegfront hatására visszaesik a hőmérséklet.
7: Retrórádió közlekedési hírek.
18: Az Útinformtól tudjuk, hogy vadgázolás történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag után a 35-ös kilométernél. Csak a leállósávot zárták le, de az erős forgalom miatt már közel 5 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. 60-tól Bagig, illetve a pálya fővárosi bevezető szakaszán is torlódásra kell készülni. Erősödik egyébként a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbútvonalakon is. Már most telítettek a sávok a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: hogy zseniálisak. Már a YouTube-ról leszettük, be fogjuk őket mutatni. Győrből még kérünk. Aztán három remek banda üzenik nekünk SMS-ben, három remek banda Miskolcról, a teljesség igénye nélkül Zenemi, Hírviár és Tisztakosz.
1: Nagyon jó, nézzük is.
0: Más is ír a Miskolc Zenemi. Tehát, hogy ez most kezd beindulni, gyerekek, és szeretnénk ezekből minél többet bejátszani, eldöntjük, hogy melyik városban lesz az a zenekar, amely fel is lép velünk, és az öt zenekar közül egy valaki kap egy lehetőséget, hogy egy hónapig játsszuk azt a dalt itt a Retróban.
2: Így van, ez egy óriási dolog, hogy azért szerintem Magyarország legnagyobb rádiójában a te dalodat játsszák.
0: Így van, és hát így volt a Gipó cirkusz, ugye a kicsi gyerek közelebb.
2: Én még mindig döbbentem figyelem ezt az eseményt, úgyhogy én nekem egyébként benne van a Spotify-omon a kedvencek között ez
0: jó,
2: a dal,
0: hát persze,
2: és nem tudtam, hogy ez hozzátok köthető. Ez,
0: hát így, nekik a dal megvolt már, hát nem persze. Hozzánk, de hogy így lett népszerű, igen. Na jó, gyerekek, számítógépes játék a fő témánk most, ezek a konzolok, kinek van, akár PS, akár Xbox, akármi, otthon van valakinek?
2: Nekem volt, de én már amióta vidékre költöztem, nincs.
1: Hátrahagytad az ilyen világi dolgokat.
2: Elhagytam, igen.
0: A világi dolgokat,
2: igen. De sajnos ezzel a játékkal nagyon sokat játszott.
0: Olyan vagy, mint egy kambodzsai remete.
2: Nézőpontod lehet ez.
1: Mindent, ami elvonna a belső egyensúlyodról a figyelmedet, azt eldobsz. Igen.
0: Más, nekem volt egyébként PlayStation, már nem nagyon játszom vele, régi is, tehát hogy elavult. A lányomnak van Xbox-a, tehát bármikor tudnék játszani vele, de hogy nagyon nem. Te, Gyuri, igen, te?
1: Én nagyon sokat számítógépeztem, PlayStation-öztem is, és amikor elmentem egyetemre, akkor ez így egyszerűen elmúlt. Tehát azóta inkább csak nézni szeretem, ha valaki játszik. Például amikor a Lacika behozta ide a játéket, és Maffiát játszotta meg ilyesmit, az imádtam nézni, mint egy filmet.
0: De úgy, igen, általában ez azon férfiak játéka, akik vagy magányosak, vagy párkapcsolatban élnek, de nincs szexuális életük. Szerintem azok játszanak többnyire, mert ugye hát nincs más inger, és akkor azzal el lehet tölteni az időt.
1: Jó, igen, egyébként jó, hogyha leverünk ilyen pontokat, igen, igen. Amin így mehetünk majd tovább. Van benne logika.
0: Van benne logika. Na most képzelj, azért beszélünk erről, mert a világ egyik legnépszerűbb játékának jön ki most az újabb verziója, és ez valami akkora siker, már előre még ki sem jött, novemberben jön ki, hogy az valami hihetetlen, ez a GTA, és ez a GTA 6-os. Akkora a felhajtás, hogy mindenki erről beszél, azt mondják, hogy több pénz van emberben 10 hollywoodi filmnek a kasszájából, és a Netflix csak egy előzetest mutatott be, toplista élén van, már ez csak 100 millió dollárt hozott az előzetes.
1: Elképesztően várja a világ, ugye 10 éve fejlesztik, és már lehetett róla évekkel ezelőtt is tudni, hogy annyira aprólékos lesz, és annyira sok újdonság lesz benne az összes videójátékhoz képest, hogy a teljesen új szintre fogja emelni a játékozás fogalmát.
0: Na, mondjuk el a játék lényegét azoknak, akik nem ismerik, hogy ez egy fiktív amerikai metropoliszokban játszódó játék, mint Liberty City, Vice City, Los Santos, tehát városok, amik nem léteznek.
1: Így van, a Vice City nagyon emlékeztetett a Miami Vice-ra, rengeteget merítettek belőle, akár a fehér Ferrari volt, az ingek, a pálmafás ingek, az a hangulat, azok a fények, tiszta Miami Vice-ban játszottál. Mm-hmm.
0: És mi a játék lényege?
2: Hát igazából vannak feladatok, amiket meg kell csinálni, de egy picit ilyen bűnözős az egész. Tehát, hát igazából az egész erre épül. Tehát autót vehetsz el, lopnod kell, be kell törnöd valahova. Nyilván vannak jó feladatok is.
0: Mondom, menekülsz, ellenségeid vannak.
2: Minden van. Ugye fegyvered van, lősz. És tényleg úgy lősz, ahogy akarsz.
0: Mi az élmény benne?
2: Hát nyilván olyan dolgokat csinálsz, amit az életben nem. Például.
1: Van, aki így nézi.
0: Megértem. Igen.
1: De egyébként ez szerintem ilyen nagyon jó filmes kliséket játszhatsz meg. Akár itt a sepphelyes arcút is véltem felfedezni itt-ott olyan sztorikat benne, olyan küldetéseket. Mondom, a Miami Vice. És tényleg egy picit ilyen filmszerű az egész történet.
0: De elindulsz az autóval, kapsz feladatot?
2: Igen.
1: Hát ha vállalsz feladatot éppen, akkor kapsz, ha pénzt akarsz keresni, mert azt is kell. De kereshetsz pénzt illegális autóversennyel például. El kell menned konditerembe, hogy edzél, hogy elég erős legyél.
2: Erős legyél, igen, és mert ugye az erődet is növelned kell, vagy nem tudsz egy feladatot megcsinálni, nincs kellő erőd hozzá.
1: Így, és ahogy egyre kapod a feladatokat, mikor csinálod, egyre magasabb szinten leszel az alvilágban, és a végén el tudsz odáig jutni, hogy te leszel egy maffia főnök.
0: Na most 10 év után jelenik meg ugye az új verzió, ez a GTA 6. Én nem tudom, ki az, aki nagyon várja ezt. Lacika, te nagy ilyen videójátékos vagy.
3: Igen.
0: És te várod?
3: Én már annyira várom, hogy nekünk már van előrendelésünk. A ti is ebbe gondolkodik, meg én is. Tehát az
0: azt jelenti, mit mondtam a videójátékosokról.
4: És igaz is.
3: És mind a kettő igaz rám.
2: Ezért rendel elő.
3: Úgyhogy én duplán játszom.
0: Jó.
3: Szóval előrendelés valami azt jelenti, hogy már a megjelenés napja előtt már le lehet tölteni, viszont még akkor nem lehet játszani vele, de már megvan.
0: Oké, itt a különbség ugye az, hogy ennek a

0: kiadásnak, ennek a hatosnak. Most nem egy, hanem kettő főszereplője lesz, méghozzá egy pár. Tehát itt most egy pár vagytok, egy szerelmes pár, Lucia és Jason. És gyakorlatilag azt mondják, hogy ez picit ilyen Bonnie and Clyde mintájára épülő sztori, tehát mi a bűnben, a szerelmesek, mi együtt vagyunk.
1: Igen, hát igazából ott tudod megerősíteni a szerelmet, nem bajban, meg pénzben, meg igen, szegénységben, tehát abszolút
2: ez
1: hozza.
2: Ez mind három lesz valószínűleg ebben a játékban, igen.
0: Na de miután van egy szerelmi szál ebben a játékban, már mindjárt megértitek, miért akarunk, hogy hova akarunk kiukadni. Miután van egy szerelmi szál a játékban, ezért ugye a játékosoknak az egyik feladatuk az, hogy ápolják a kapcsolatot a párjukkal is.
2: Igen, minden szempontból nagyon realisztikusra akarták csinálni ezt a játékot, és el kell vinned a párodat, mit tudja, randizni, bókolni kell neki.
0: Hogy kell bókolni neki?
2: A játékban?
0: Igen, tehát,
2: hogy... A gőzöm sincs még, el sem tudom képzelni.
0: Be kell írni valami...
1: Abi egyszerre.
0: Abi egyszerre.
3: Sőt, a játék lehetőséget ad bizonyos részeknél, hogy megfoghatod a kezét például, vagy átölelheted, vagy meghívhatod egy italra.
0: Egy... Meg fogsz kísérletet tenni arra, hogy ne csak a kezét fogd meg?
3: Mindenét.
0: Igen, ezt értem. Értem.
2: Már jó. Az elején ilyen kiegészítő csomagokat keresel, hogy lehet többet tenni.
0: De a bókolás az mit jelent? Jaj, de szép vagy ma, Lucia, vagy most a garázsban meg foglak döngetni?
2: Szerintem, ahogy halad előre a játék, ez így folyamatosan alakul.
0: Kérdés, hogy mit vesz bóknak a hölgy?
1: Hát így van, és nem tudhatod, hogy írták meg, hogyha az első mondatod az, hogy döngetni akarsz, mit reagálsz.
0: Nem, ez a paletta két végsője. Nagyon szép vagy, Lucia, meg fogod döngetni Lucia a garázsban.
2: Te melyiket, tehát, hogy... melyiket nyomod először, Lacika?
3: Én kezdeném a döngetésnél talán.
2: Ne húzzuk az időt, előrendelő vagyok.
0: Igen. Na, de a játékban még le is kell feküdni vele, ugye?
2: Igen, erről is írnak.
0: Hát igen.
2: És mindezt azért, mert különben nem lesz a karakteretek között elég jó a kémia. Amikor akcióban vagytok, akkor nem fog eléggé segíteni, vagy ilyesmi.
0: Nagyon dögös nő egyébként Lucia. Tehát itt a másik csávó is egy ilyen borostás, picit ilyen gyuri fazon, hátra simlis, baseball sapkával, de hát Lucia tényleg olyan, mint egy ilyen mexikói apától származó topmodell. Igen.
2: Igen, jól kidolgozták. Ez ja, tény. És már egyébként ezt a Lacika mesélte nekem, hogy már több százezres rajongó tábora van a neten, úgyhogy még meg sem jelent a játék.
0: Most elmondom, mi a bökkenő is. Ezért beszélünk ma erről. Az a bökkenő, hogy Amerikában meg sem jelent még a játék nyilván, hogy a Lacikának nincs meg, a játék sincs. És női influencerek most elkezdik hergelni a követőiket, hogy ne engedjék a pasiaikat ezzel játszani, mert hogy ez nettó megcsalás. Aha. Mert ugye itt a játékban is történik, tehát bókolás, amiről beszéltünk, vacsora, randi, mit tudom én, és ugye lefekvés. Aha. Na, bocsánat,
2: és ezt a csajok komolyan veszik, hogy mivel ez nem az irányukba történik, hanem egy fiktív számítógépes játék karakter irányába, akkor ez már így megcsalás.
0: Így van. Na most ez a nagy kérdés, mert hallom, már, sőt, látom is az arcotokon, Anett és Évi, hogy itt ez már nem vicc, ugye? Tehát, hogy ez... Ti is átérzitek, amit itt a női influencerek mondanak?
4: Hát ha még nem is ennyire, de azt gondolom, hogy van benne igazság, hogy ne legyünk ennyire sarkosak, de hát nem biztos, hogy megcsalás, de már elindul azon az úton, hiszen nem tölt a párjával időt, elveszi attól.
0: De
4: nem
0: akkor neki... se tölt időt, hogyha, mit tudom én, Forma 1-es játékot játszik. Tehát de a megcsalás az miért? Nem az Xbox-szal csallak meg.
4: Ábrándozik egy nőről.
0: Mm-hmm. Ábrándozik egy nőről, igen.
1: Így van. És olyan dolgokat tesz egy nő irányába, amit egyébként irányomba nem tesz.
2: És gáz, ha ábrándozik egy nőről, aki egyébként egy ilyen rajzolt karakter?
1: Hát mert ugyanezt az időt eltölthetné velem is, és akkor...
0: De hát nem így nézel ki. Hát nézd már meg, fordulj már hátra. Ott van a monitoron.
1: Jó, hát nekem
0: sincs. De amikor medencéből kijöttél, amikor lefújt a gyárfásra a versenyt, akkor így néztél ki?
1: Hát kicsit csapzottabb voltam.
0: De én csak elmondom, hogy mit látunk. Tehát látunk egy ilyen szép, ápolt körmű, latinamerikai arcú, egyébként ebben az átlátszó pilóta napszemüvegben egy dögös nőt, nem? Egy dögös bombázó nőt, és előtte egy daiquiri pohárban valami koktél egy kis eperrel beletűzve, és a háttérben véletlenül, hát nem tudom, ilyen Miami-s háttér van. Ez egy medencében. Ez a dögös nő, ezzel játszhatunk mi, ennek bókolhatunk, ennek mondhatunk ilyen A meg B bókokat, meg minden.
2: Igen. Hát minden szempontból, hogy Lacika mutogatja a képeket, profi.
1: Ahogy ő mutogatja. De ahogy ti nézitek, és az a baj, hogy nem látjátok most magatokat.
0: Nyalom a szám szélét.
1: Igen, hát a Lacika akkorákat nyel, hogy érted, az Ádám csutkája látszik. A Gyuri folyamatosan arról beszél, hogy gyönyörű a nő.
2: De nem létezik.
4: De mégis ott van a fantáziátokban.
0: És ti, mint nők, szeretnétek belelépni az agyunkba, és ott egy légkalapáccsal szétverni mindent?
4: Nem akarunk belelépni, csak miután hazajöttök, és leültök a gép elé, és órákat játszotok ezzel, ahelyett, hogy a családdal foglalkoznátok, mert hogy benne vagytok egy álomvilágban.
0: De hát ez a lényege a videójátékoknak, hogy egy álomvilágot teremtek magamnak, és olyat játszom ott, amit egyébként az életben nem játszhatok.
1: De miért nem játszhatsz?
0: Mert nincs olyan autóm, nincs olyan város, nem úszom meg büntetlenül a bűncselekményeimet, és nincs olyan nőm.
4: Jó, de hát figyelj, azért megteremtheted magad.
0: Igen, utoljára.
4: Nincs a nő, arra gondoltam, nincs, hogy reagálok. Nőm. Arra gondoltam, okay.
0: Jó, de akkor mondd, reagálj.
4: Hát, hogy tehát választottad magadnak a párodat.
0: Nem,
4: tehát...
0: ez jutott.
2: Nagyon sokan ebben így élnek.
0: Én mások nevében beszélek. Én magam választottam.
4: Abszolút tudom, hogy már.
0: Pontosan tudom. De a legtöbb embernek az jutott, ami jut.
4: Oké, de hát mégiscsak azzal van együtt, és ábrándozik egy másik nőről, most benyitok.
0: De ez miért bűn?
4: Nem bűn.
0: Nem ábrándozik, egy csak játszik vele.
4: Nem bűn, csak rosszul esik egy nőnek szerintem, hogyha ha azt látod, hogy ő most bókol neki. Nekem miért nem bókol? Mert nem vagyok olyan szép.
0: Nem adsz érte pontokat.
4: Hát adok én, ha ezen múlik.
2: Azt nézed, hogy lehet, hogy rávezeti a játék dolgokra, és utána neked is fog bókolni, vagy téged is elvisz randizni, vagy ilyenek.
1: De hogy az életben sokkal nehezebb. Igen. Nem a bét kell sokszor nyomni, hanem ott azért nyilván fejlődnöd kell, meg fejlesztened kell magadat, hogy egy emberhez hozzászóljál, és bókolj neki.
0: Hogy kell fejlesztened? Valószínűleg három panel van meg, vagy ahogy te mondtad, B, A, B, A, B, X, X, X. Ezt kell nyomni.
1: És itt feküdtek le.
0: De hát, miért te tudnál bókolni nekem?
2: Hát azt csinálja minden reggel, csomót.
0: Nem, szakmailag igen, de hogy mint pár tudnál nekem bókolni, mondnál? Tehát vagy inkább egy ilyen panelből kiválasztanál egyet.
1: Hát az elején paneleket hoznék, megnézném, igen, panellel indulnék. Tehát AB. Ott indulnak. És aztán megnézem, hogy mi a hatásos. És hogyha van olyan, akkor persze. Tehát nyilván egy párkapcsolatban az ember folyamatosan fejleszti a bókolásokat, hogy megismeri a másikat, látja, hogy minek örül. Egy játékban pedig ugyanúgy nyilván pontokat kapsz. Lehet, hogy az életben is pontokat kéne adnunk. És akkor...
2: Egyébként úgy, ahogy egy csomó mindent meg lehet tanulni játékokból, szerintem ezt is lehet fejleszteni, ezt a készséget. Én kifejezetten jónak tartom, és aztán lehet az életben is alkalmazni.
4: Most sejtettem, hogy te jónak, de hogy még szerintem arról is kell beszélnünk, hogy ugye amikor az ember, én azt is megcsalásnak tekintem, hogyha valaki SMS-ezik valakivel, oké, hogy az egy másik személy, de például itt is már megfogalmazódik benne, hogy ő már mással van gondolatban, igen. És az előbb-utóbb lehet, hogy arra az irány, vagy olyan irányt vesz, hogy azt fogja mondani, hogy megpróbálom, hogy hát, ha tudok bókolni más nőknek.
2: Ja, hogy kedvet kap a
0: flörtölés. Komolyan mondjátok, hogy ez egy forgatókönyv, hogy szerintem ott ül Ernő a pincében, játszik a GTA 6-tal, majd aztán lerakja, így odavágja a joystickjét, vagy miért, és elindul a világba, hogy hát, ha én ezt most az életben is meg tudom csinálni. Hát,
4: látod, hogy amerikai influencerek erre hívják fel a figyelmet, és nagyon
0: de
4: sok.
0: Amerikai influencerek hisztisek, okay. És valószínűleg majd nem tudom, nézd meg őket, hogy néznek. Senki nem nyúl hozzá.
2: Ha ez tényleg így működne, akkor nagyon sok bankrabló lett volna, mert eddig is, akik a GTA 6-ból kapnak kedvet, és megindulnak.
1: Lesznek is, Gyuri. Lesznek is.
2: Eddig 29 évig nem voltak?
1: Hát 29 évig nem voltak, mert 10 évvel ezelőtt volt az utolsó fejlesztés. Most ez annyira élethű lesz, hogy az emberek elhiszik, hogy ugyanúgy kirángathatnak valakit a saját autójából, és ugyanúgy felszedhetnek bárkit az utcán.
0: Gyerekek, erre azért vannak tanulmányok, és azért a tanulmányok azt mondják, hogy általában nem mondom, hogy nem kapott még hülye gyerek ötletet egy videójátékból, és lőtt le egy osztálytársát, tehát volt már ilyen a történelemben, de általában a videójátékok nincsenek különösebb hatással a valós életre. A normális ember ezt nagyon is szét tudja választani.
2: Építsük arra, hogy meg tudja különböztetni a valóságot és a fikciót, pontosan. Az ember.
0: És pontosan azért van a fikcióban, mert a valóságban pontosan tudja, hogy azt nem élheti ki, viszont a fikcióban, a virtuális világban kiélheti.
1: Oké, csak ez annyira valóságos lesz az egész már, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz különbséget tenni az valós élettől és a fikciótól.
0: Miért? Az egyik monitor, a másik meg kim van az életben. Hát, de most ezért adtok igazat ezeknek a nőknek, hogy a féltékenység az valid, az jogos?
1: Nézd, hát, azért tényleg, tehát abban igaza van Anettnek. Van családod, van életed, otthon vannak teendőid, leülsz egy ilyen idióta játékot játszani, amelyben igazából semmilyen célod nincsen, csak bókolgassál meg, meg maffia főnök legyél, miközben az életben sokkal normálisabb
0: dolgok vannak. Igazad van, hogyha a családtól veszél a te idődet, értem. De mi van, hogyha egész nap a családom, a gyerekem suliba van, az Anett dolgozik, én meg otthon vagyok, mert délutános vagyok, és nyomom egész délelőtt ezt a játékot. Majd Anett hazajön, és tudja azt, hogyha a B gombot nyomom, akkor döngölök, és Anett hazajön, és azt mondja, ezt hallja, akkor ő mire féltékeny?
4: Mondjuk arra lennék én, nem féltékeny, nem feltékeny, hanem ideges, hogy én egész délelőtt dolgoztam, ő meg szórakozott, és
0: mert délutános.
2: Van,
0: délutános.
4: Én, persze, nekem is vannak szabadnapjaim, de én meg akkor a gyerekekkel vagyok, meg csinálom.
0: De a gyerek suliban van, nem tudom a gyereket kirángatni a suliból, mert szabad délelőttön van.
4: De hogy mi erre értjük azt, hogy elveszi a családtól, meg elveszi...
0: De nem veszi a családtól.
2: De hát meg egy picit úgy mondjátok ezt az elveszi a családtól, mint hogyha más hobbija nem lenne embereknek. Tehát nem járnának el horgászni néha, az is elveszi az
1: Gyuri,
2: időt a
1: nagyon
2: családtól.
1: Nagyon sok embernek ez a hobbija.
4: És
1: csak
4: napi szinten.
1: Napi több órát tudnak játszani.
4: A baráti társaságomban is van olyan,
0: gyerekek,
4: aki hazamegy.
0: Ti most nem arról beszéltek, hogy a Luciára féltékenyek lehettek-e, mert megcsalás, ha Luciát itt ápolgatom a GTA 6-ban, hanem arról beszéltek, hogy a videójáték úgy általánosságban elveszi az időt a családtól.
1: De nem, pont ez
0: két különböző dolog.
1: Oké, de ebben a játékban pont ez a szerelmi szál lesz az, ami elveszi az idő idejét, hisz egy virtuális világban szerelmet köthet, érted? Egy igen. Idegen, vagy hát, hogy ott a játékban nem idegen nővel, és azzal fogja az időt tölteni, nem azzal, hogy a mi szerelmi szálunkat építse otthon.
4: Igen, hanem azt ő szerelmeskedik vele.
2: Ti meg romantikus filmeket néztek, és akkor abba élitek bele
0: a gyerekek, magatokat. Okay, nem volt olyan nő, aki ne imádta volna a Szex és New Yorkot.
2: Na, tessék. Oh,
4: persze, de az egy héten, mit tudom én, max. Egy óra.
0: Ezt a
2: mérdés. 10 percet nézünk csak belőle.
0: Igen. De tényleg, ti féltékenyek vagytok Luciára, most őszintén? Vagy csak a videóidő az, ami...
4: Hát nézd, nekem az se tetszene, hogy mondjuk a pasim szerelmet val, még akkor is, hogyha egy ilyen virtuális játék, nem biztos, igen, hogy csinálnék belőle óriási ügyet, de valószínűleg nem tetszene annyira.
1: Olyan, mint az SMS. Ez
0: és is. Hogy a Csabi venne egy új traktort, és állandóan kín van a traktor garázsában, tisztogatja, beszél róla, beszél hozzá.
4: Hát az...
0: Rozi a traktor.
4: Házassul csaj.
0: Akkor te tudnál féltékeny lenni egy traktorra?
4: Nem, egy traktorra nem. De például lehet, hogy mondanám
0: de, a Csabina, de nem érted? Ez a nő nem más, mint egy traktor. Ez, igen, sőt, a traktor valódibb, mert azt meg tudod fogni, igen, az ott van előtted, az létezik. Ez nem létezik, ez egy virtuális adathalmaz.
4: Igen, de mondjuk a traktorral nem, oké, hogy bókolna neki, hogy szép vagy, meg szép gyors vagy, traktor, meg nem tudom. De
0: szép vagy, Rozi, mondaná.
4: De valószínűleg nem intimkedne. Tehát, hogy
0: de miért ezzel a nővel hogy tudsz intimkedni?
1: B-b-b-b-b-b-b.
4: Így, pontosan.
0: És ez zavar, ha B-b-b-b-b-b.
4: Nem, igen, azt, tehát mit tudom én most, ne legyünk ennyire, tehát persze,
1: igen,
4: zavarna.
1: Igen, mondja Anett nyugodtan, zavar, persze, hát ott B-b-b-zik, de és nézik sok össze azt, amit egyébként nekünk kéne csinálni.
0: Szörnyű.
2: Hát ez tényleg, szörnyű. Tényleg, mert egyébként filmekben is megvan ugyanez, csak nem
4: Gábor,
2: nyomkodja a bébét.
4: Köszönöm, Gábor, hogy
1: egyetértesz
4: velünk.
1: Végre téma.
0: Gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóinkat, meséljétek el azt a helyzetet, amikor a párod úgy volt rád valamiért féltékeny, szerintem ezt minden pasi, főleg pasi, átélte már, úgy volt valamiért féltékeny, hogy élő ember nem volt a sztoriban. Tehát, hogy mit tudom én, ez lehet, lehet egyébként hobbi is, állat is, lehet akár egy videó, játék, lehet az, hát én egyszerűen meglettem vádolni, hogy azt álmodtam rólad, hogy összejöttél azzal. És az álmaim nem szoktak csalatkozni.
2: A mindenit.
0: És én felelősségre lettem volna vonva az álom miatt. Esküszöm, megtörtént. Mert ő azt álmodta.
1: És mit lehet?
0: És ő nagyon nem szokott tévedni az álmaiban.
4: Itt az idő.
0: Basszus.
4: Itt az idő.
0: És elmondom, az adáson kívül ki volt az.
2: Itt az ideje a vallatásnak.
1: És erre kíváncsi vagyok, hogy erre hogy lehet érvelni a te esetedben.
0: Köpni, jelni nem tudtam. De ez komolyan. Erre már nem tudtam mit mondani. 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládé és vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Hány óra?
8: Hajnal 2.
7: Megint nem alszol?
8: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
7: Próbáld ki te is a Sedakurt.
9: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Alszol.
9: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
12: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8.649.000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Az OSZ nővérek vettem.
13: Boszorkányok már pedig vannak.
15: Mindenki, akit szeretünk, meghal.
13: És végre visszatérnek.
16: Nem a legjobb tinderes bemutatkozás.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman. Átkozott boszorkák 2.
17: Készen álltok?
13: A mozikban.
18: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
19: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
20: Kón, több mint munkagépek. Megoldások a modern mezőgazdaság minden területére. Kón, a növénytermesztés és az állattartás megbízható partnere. Kón.co.hu.
21: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihiál szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihiál. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihiál orvostechnikai eszköz gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
22: Fedezd fel a Viva Premium kávéélményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
23: Változókori hőhullámok, alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
24: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztostársa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.

0: navigátorunk.
1: Fenyő Miklós emlékkoncert 2027. március 12-én az Arénában, a Rock and Roll hazai királyának 80. születésnapján.
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Mintegy 500 milliárd forint juthat bérrendezésre az egészségügyben. Őzet mentettek Budán. Szeles, de napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Csaknem 500 milliárd forintot költenek majd bérrendezésre az egészségügyben. Erről a területért felelős miniszter írt Facebook oldalán. Hegedű Zsolt közölte, a finanszírozás legnagyobb részét az ágazatban dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására fordítják. A kormány hosszú távú stratégiában gondolkodik, és az érintettek javaslataira is kíváncsi, jelezte az egészségügyi miniszter. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrász tanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap. Mondta el rádiónknak Prinz Inger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
5: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkán.
4: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Őzetmentettek a tűzoltók a 12. kerületben. A fiatal állat egy kerítés rácsai közé szorult, nem tudott kiszabadulni és panaszosan sírt. A második kerületi tűzoltók először egy puha takaróval megnyugtatták, majd óvatosan szétnyitották a kerítés léceit. Az állatnak az ijegységen és néhány horzsoláson kívül nem volt baja, így szabadon engedték. Az őzike gyorsan elszaladt a közeli erdő felé. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Nyárias idővel indul a hét, ma napközben is sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyol felhők az égen. Esni azonban nem fog, a délkeleti szél mérsékelt marad, 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán már lehetnek futó záporok, de nyárias marad az idő. Csütörtökön azonban egy hidegfront hatására visszaesik a hőmérséklet.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Egy teherautó és egy kis teherautó ütközött össze az M86-os autóúton a Szombathely felé vezető oldalon a 123-as kilométernél. A külső sávot ott lezárták. Közben a 49-es főúton Győrtelek elkerülő szakaszán egy autó villanyoszlopnak hajtott a 28-as kilométernél. A helyreállítási munka miatt a főutat lezárták. Vadgázolás történt még a reggeli órákban az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bagután a 35-ös kilométernél. Csak a leálló sávot zárták le, de az erős forgalom miatt már közel 5 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Adta hírül az Útinform.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 38 elmúlt 2 perccel. Na, nem is foglalkozunk annyira virtuális meg hasonló megcsalásokkal, hanem jönnek a zenekarok. Ugye a turné indul 21-én Miskolc, aztán Szeged, Pécs, Székesfehérvár és végül Győr, és mindenhol keresünk a kedvenc zenekaraitokat, és jött itt már Katitól Győrből, hogy az ő kisebbik lánya Hoppári zenekarban énekel, aztán Miskolcról Remek Bandák, Zenemi, Hírviár és Tisztakosz, akkor hallottam, hogy jöttek Pécsre, a G-Master zenekarra szeretnék szavazni. G-Master, ahogy mondom, amit hogy G-Master. Aha. Egy nagyon szuper fiatalokban álló rock együttes. Aztán, szóval G-Master Pécs. Akkor Hoppári üzeni Niki, még egy szavazat, akkor Győri zenekar, belvárosi Betyárok, Szegedről a Disztópia, kérdezik, hogy a Vírfarkas más városban nem akar átjelentkezni?
2: Mindig a Jolly Jokerünk lesznek.

0: Na, Évi?
1: Életemben nem hallottam még
0: a vírfarkast.
2: A vírfarkast?
1: Nem. Tudnom kéne?
0: Hát a szívünkből, neked még pólóm is van.
2: Igen.
1: Olyan?
0: Igen.
1: Na, hát akkor majd a turnén meséltek róla.
0: Nem mesélünk róla, tudod ki a dobos?
1: Nem.
0: A Dombi Tibi.
1: Ja.
0: Hát nagyon lelkes vagy.
2: Hogy elszégyeltem? Nem, elszégyeltem magát,
1: nem, én
2: nem
1: tudtam,
2: tudja.
1: Hogy a
0: 4-2-re
1: Dombi...
0: nyertek most a DVSC.
2: Gratula.
0: Csak mondom.
1: Én tudtam, hogy a Dombi Tibi játszik valahol, de én már mint egyrészt focistaként, másrészt meg tudtam, hogy zenekarban is, de én nem tudtam, hogy ő ez a együttesben van.
0: Na mindegy, a Győri Főnix, ők már voltak egyébként. Aztán Pécsről javasolnék a Bogázs zenekar, személyes kedvencem a Balaton című számuk, akkor Anikó vagyok Győrből, az Áve Évát ajánlanám, Miskolc Zenemina. Nézzük, egy párat már megnéztünk. Győr, ők voltak az első, Kati és más is javasolta, Győrből a Hoppári. Ez a Hoppárétól a Te leszel.

0: Ez jó!
1: Nagyon jó.
0: Meg van Győr! Ez nagyon jó!
2: Tényleg jó.
0: Tényleg jó.
1: Ez az igazi, ilyen eliszogatós ott a teraszon hozzá.
0: De minden eliszogatnál, ez erős vissza is.
1: Ez pontosan
0: így. Na jó, gyerekek. Ez Győr, Hoppári, Győrből. Nézzük meg, hogy jön-e még bárki, aki jó konkurenciája tud lenni, ha nem, akkor előbb-utóbb megkeressük őket.
1: Hát ők feltették a lécet.
0: Abszolút. Na jó, Miskolcról nagyon sokan, többen a Zenemit javasolták. Ez a kedves egészség a Zenemitől.

0: kedves egészség.
1: Hát jó, gyerekek.
2: Miskolc is megvan.
3: Miskolc megvan. Gyerekek, ez egy rövid játék lesz, nem? Meghallgattunk többeket, és várjuk a további javaslatokat. Épp úgy Győre, Miskolcra is, de Székesfehérváron még nem jött. Pécsről se igazán.
1: Pécsről egy jött?
3: Bocsánat.
1: Igen.
2: Igen.
3: Nem, itt van Pécs, Bogázs. A Bogázs és a Balaton. Ezt figyeljétek.

0: Gyuri, ez neked való, ez ilyen kapolcsi hangulat.
1: Nem annyira indított be, bevallom. Lehet, hogy a többiekhez képest nagy a kontraszt.
0: De ez egyébként aranyos. Jó, Győrből megérkeztek a belvárosi betyárok, és itt van a, jön a traktor.

0: Jó, gyerekek, ez jó. Volt Győr, megint már Győrből van a Hoppári és a belvárosi betyárok.
1: Ott erős a zenei ipar most.
2: Igen.
0: Erős a zenei ipar, ugye Szegedről várjuk még a disztópiát. Lacika?
1: Igen, hamarosan megmutatjuk.
0: Vagy most akarod? Vagy még nincs kész? Jó, nem baj. Jó, mit csinálunk? Játszunk egyet. Oké, játszunk egy Hungary Machine-t. És tudjátok, a dalszöveg megfejtős játék, miközben gyűjtjük a zenekarokat. Állandóan küldjetek javaslatokat. Aki szeretne játszani, az meghívjon most. 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! A Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz 3 perc múlva, gyerekek, nagyon-nagyon kell sietnünk, annyi minden van. Először is Orsi a vonalban. Szia Orsi, jó reggelt!
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Jó reggelt, szia Orsi! Na, hol kell keresnem a bejátszást? Hát ott mert most játszunk Hungary Machine-t. Ja, itt van, ez az?
3: Igen.
1: Ja, bocsánat, jó. Orsi, megy a dalszöveg, jó?
2: Jó.
1: Figyelj!
4: Hadd fújjon a szél, hadd szóljon a hangom, amíg el nem ér, á könnyeimet elfújja a szél, holnaptól nem várlak.
2: Ez nem egy trió volt, ahol az énekes fiú volt inkább főszerepben, és utána ő vezetett a tévén is.
1: Ő de jó vagy, de...
2: Akkor a Krisztál, ez így a fújjál a szél.
1: Pontosan, így van.
2: Szuper!

0: Szuper vagy, nyertél egy bocsizacsit, benne pedig egy bögrét és egy baseball sapkát. 10 után pedig Anett hívni fog. Gratulálunk!
1: Köszönjük szépen, szép napot!
2: Neked is, köszi, Orsi, szia!
1: Sziasztok, sziasztok!
2: Na, a turnénkra pedig jönnek itt a zenekar javaslatok. Székesfehérvár Paradicsom zenekar, akkor Alakulat Rockband Győr írják, Székesfehérvárra megint Paradicsom írják, Pécs, Kuba Libre, Tiszta Kosz zenekar, ez Miskolc, feltörekvő miskolci banda üzenik, és Székesfehérvár Susie and the Pillis, nem, vagy and the Pills, bocsánat, a Pillis. Susie and the Pills, tehát Susie és a gyógyszerek. Susie and the Pills. Érdemtelen című számát javasolja valaki. Érdemtelen. Jó? Ezt csak mondom, egyben még hallgassunk bele, Szegedre javasolták a Disztópiát.

0: Jó, nagyon-nagyon jó.
1: Van benne,
0: picit, van benne erő, picit ilyen rock paneleket érzek, de hogy jó, tehát teljesen profi. Jó. És még egyet mutatok gyorsan, Miskolci hírviár.

0: Na, ez volt Miskolc a hírviár. Gyerekek, ez most csak egy kis ízelítő. Itt nem dölt el semmi, itt bármi lehet még, meg ugye ti fogjátok megszavazni egyes városokban, hogy melyik legyen az, az az egy zenekar, akit meghívunk. De most nem tudok tovább beszélni, mert egy fontos témával foglalkozunk mindjárt. Ugye a nepáli katasztrófa kapcsán tudósoknak az merült fel, hogy ez a katasztrófa ez bizony előfordulhat itt a közelben, az Alpokban is.
1: Igen, egyre jobban azt sejtik, hogy a klímaváltozásnak és a megváltozott időjárásnak erősen köze volt ahhoz, ami történt.
0: Így van, és hogy ez valóban így van-e, ezek-e az okok, és valóban az Alpokban is ez bármikor előfordulhat, ezt beszéljük meg a hírek után Juhász Árpád geológussal.
2: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
3: Sorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
2: A Bocskor turné stábja a Ford Kuga hibrid modellekkel utazik.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Bocskor őszi turné 2026. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: Érkezett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül, a te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu, étrend kiegészítő férfiaknak.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
6: Önnek a Protexin kell.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek fankot.hu.
12: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
13: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
15: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomet Flexamet krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomet Flexamet krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
16: Keresse az új Flexamet krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és bioboltokban. Biomet Flexamet krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
17: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
18: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
19: Omoda Gyéko, a jövő választása.
8: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Új segítség az eladósodott magyar családoknak. Kaktusz kiállítás lesz a budapesti fűvészkertben. Változékony időnk lesz a héten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Játékos formában kártyákkal nevelni tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek Morzsa Pakli néven. A 60 lapból álló csomaga mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait, tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
20: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán elmondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszer pazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszer pazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják. 6 éves kor fölött használható, akár gimnazista kori aktív párbeszédre ösztönözheti a fiatalokat és a pedagógusokat.
5: A kártyajátékot a pedagógusok ingyen igényelhetik az iskolák számára a hivatal weboldalán. Segítség az eladósodott családoknak. Új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul november 20-tól. A kormány Facebook oldalán közölte. A cél az, hogy az érintettek ne csak akkor kapjanak ilyen támogatást, amikor már a végrehajtás fenyegeti őket. A tanácsadásra online és személyesen a kormányablakokban is lehet majd jelentkezni. A szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon kérdőív és költségkalkulátor is segít átlátni a háztartások pénzügyi helyzetét. Holtan találták meg az Ozora Fesztiválról július végén eltűnt férfit élettelen testére a fesztivál területén kívül egy kukoricásban bukkantak rá. A rendőrség tájékoztatása szerint mezőgazdasági munkálatok közben találták meg a holttestet. Mexikó virágait láthatják az érdeklődők most hétvégén az Elte fűvészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A rendezvényen szakértői tanácsadás és családi programok is várják a látogatókat. Nyárias idővel indul a hét, ma napközben is sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyolfelhők az égen. Esni azonban nem fog. A délkeleti szél mérsékelt marad, 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán már lehetnek futó záporok, de nyárias marad az idő. Csütörtökön azonban egy hidegfront hatására visszaesik a hőmérséklet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Az Útinformtól tudjuk, hogy vadgázolás történt az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag után a 35-ös kilométernél. Csak a leálló sávot zárták le, de az erős forgalom miatt már közel 5 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. 60-tól Bagig, illetve a pálya fővárosi bevezető szakaszán is torlódásra kell készülni. Erősödik egyébként a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbútvonalakon is. Már most telítettek a sávok a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Jó reggelt mindenkinek!
1: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
1: Anett, jó reggelt
3: jó
1: neked
3: reggelt,
1: is!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na Győrben Rock Milady, ezt üzenik még, de megyünk majd tovább a zenekarokkal. Most viszont valami teljesen más, gondolom, hogy mindenki látta a híradókban ezeket a képsorokat. A nepáli katasztrófáról, a gletszer katasztrófáról készült felvételeket. Tényleg azt hittük első ránézésre, hogy ez valamilyen nagyon-nagyon eltúlzott hollywoodi komputer animált film, mert ilyen erővel elpusztítani városokat, falvakat egy másodperc alatt, ilyet nem is tudtunk volna elképzelni, hogy az a valóságban létezik.
0: Így van, és filmekből ugye ezt már láttuk, és akkor azt gondoltuk, hogy ez biztos majd valahogy megcsinálták ilyen filmjelenetnek, és aztán jött a többi videó, és láttuk, hogy ez teljesen a valóság.
1: Igen, gyakorlatilag ez ilyen olyan pusztító áradás volt, ez sárból, jégből, kőlavinából állt, amit egy magas hegyi gletszer leszakadó darabja okozott. Mindez történt augusztus 26-án Nepál és Tibet határvidékén. És a legfrissebb adatok szerint több mint 1300 ember vesztette életét, közel 5000 embert még mindig nem találnak, köztük vannak magyarok is, és maga a helyreállítás az akár évekig is eltarthat. Szóval az egész világot megrázták ezek a képsorok, és mindenki azzal foglalkozik, hogy mi válthatta ki ezt a tragédiát. És ugye arról beszélnek, hogy itt ugye a klímaváltozás, mint olyan, erről amúgy is sokat beszélnek, ennek köszönhetően megváltozott ugye az időjárás, és főleg a hőségnek köszönhetően gyakorlatilag ez volt a tragédia okozója, tehát hogy nagyjából 5200 méteres magasságban egy közel 100 millió köbméter alapkőzet és gletszerjég tömeg szakadt le. Tehát a hőemelkedés hatására. És gondoltuk, hogy beszéljünk erről, mert a múlt héten nyugtalanító cikkeket olvastunk arról, hogy a nepáli gletszer katasztrófát párhuzamba állították az Alpokkal. Tehát, hogy azzal, hogy a klímaváltozás az Alpokban is elindíthat, vagy elindíthatott már bizonyos folyamatokat, és ennek köszönhetően idézőjelben bekövetkezhet akár az Alpokban is ez a tragédia.
0: Igen, ugye nyilván Nepál tőlünk elég messze van, és az ember azt gondolja, hogy mi biztonságban vagyunk, de amikor azt olvasok, hogy az Alpokban, akkor már én is elkezdek gondolkodni azon, hogy ez bármikor megtörténhet itt is.
1: Úgy tartják, hogy a tartós meleg hatására az Alpokban is tűnik el a sziklafalakat összetartó jégréteg, és ugye itt idején rekordmeleg volt, gyakorlatilag az egész hegyi régiók válhattak életveszélyessé. Így van-e, vagy sem, ezt fogjuk mindjárt kideríteni. Szóval ez a lényeg az, hogy közvetlen veszélyt jelent ugye az alpesi országokra, tehát itt most, akik közvetlen kapcsolatban állnak a gletszerekkel, tehát itt, sőt, a folyók is, folyókra is hatással tud lenni, Európa legnagyobb folyóira, Duna, Rajna vagy a Pó. Szóval, miután ezek elég nyugtalanító hírek, de gondoltuk, hogy inkább egy szakemberrel beszéljünk sem, mint hogy újságcikkek alapján találgassunk, és ezért van itt velünk, szerintem mindenki kedvence, majd egyből írták SMS-ben is, hogy várjuk már nagyon Árpi bácsit, tehát hogyha ő van a vonalban, is ő magyaráz el földrajzi, geológiai összefüggéseket, akkor mindenki csak tátott szája hallgatja, és neki aztán tényleg elhiszük. Itt van velünk Juhász Árpád, geológus. Szia Árpi, jó reggelt!
4: Jó reggelt, szervusz Gábor, szervusztok!
1: Na, hát itt hallottad a nagy felvezetőt, bevallom, ezt mind olvastam, mert ezt fejből nem tudtam volna elmondani, de először beszéljünk a nepáliról, tehát a te meglátásod szerint milyen hatások játszottak közre abban, hogy ez a katasztrófa így megtörténhetett?
4: Ugye arra gondoltak először, hogy földrengés váltotta ki, mert ugye Nepálban elég sok földrengés volt, de aztán utólag kiderült, ezt meg lehet a szeizmográfok alapján állapítani, hogy itt tulajdonképpen ezt a földrengésszerű hatást, ez az okozta, hogy ez az általad is említett 5200 méter magasságban kezdődő, és 4800 méter tengerszintfeletti magasságban végződő hatalmas jégtömeg, jéggel, kővel keveredve olyan súlyos, mondjuk ütést gyakorolta a föld felszínére, amelyik nagyon hasonlított egy földrengésre. Most az Alpokban ilyen méretű jégtömegek, amelyek mondjuk 5000 méter magasságban kezdődnek, és az aljuk nem van 4800-on, ilyenek nincsenek. De egyébként voltak halálos áldozatot követelő földrengések már Európában, az Alpokban is, mégpedig 2022-ben Olaszországban Marmoládó nevű csúcsnak az egyik leccsere. Ezen én is másztam még 1984-ben,

0: föl ágóvassal, jégcsákánnyal, szép kis gletszer volt, na az leszakadt, és akkor 11-en haltak meg. Egyébként ott parkoló autókat is összetört a gletszer, de azóta ott csönd van, rehabilitálták ezt az egész környéket. Aztán Svájcban volt egy olyan gletszeromlás, szintén kővel keverve, egy Birch nevű gletszer szakadt le, ez 2025-ben volt, szintén több millió tonna zúdult alá, és akkor evakuálni kellett az ott falusi lakosokat, nagyjából 300 embert, úgyhogy ott halálos áldozat nem volt. Gyakorlatilag inkább az tűnik valószínűleg, hogy csak redukálódnak, egyre zsugorodnak a gletszerek, hát ilyen kisebb-nagyobb gletszerekből százszámra tűntek el az Alpokban, és 25 év alatt megállapították, hogy az Alpok jégtömegének kb. A 40%-a totálisan elolvadt.
1: De akkor az kijelenthető, hogy pont a globális felmelegésnek köszönhetően ez a jég és kő tömeg, amely ott áll, én most csak így elképzelni tudom, ez egy olvadás hatására veszti el a tartását, a tapadását, és azért indul el a gravitációnak köszönhetően?
0: Bármikor jártál esetleg itt a közelben az Alpokban, mondjuk a Passer-Cegletschernél Ausztriában, vagy a Dasteinen is, vagy a Rongelschernél mondjuk Svájcban, látod, hogy a jég alól mindig víz folyik ki. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen még a nulla fok alatt is megtörténik, hogy a gletszernek a csavar ilyen lassanként kiszivárgó vize, az egy ilyen olvadékvíz folyamot indít el, és akkor ott a törmelék eldugaszolja, lesz belőle egy ilyen természetes tavacska, ilyen úgynevezett gletszertó. Na most, amit említettél, ez a jég az mindig összecementált a korábban az iszap, homok, meg kő szemcséket. Ez a jég ugye a melegedés hatására mindenütt az Alpokban olvad, tehát ilyen trutymóvá válik tulajdonképpen a jégnek az aljzata, és ez egy csúszási felületet jelent. Persze ahhoz, hogy ebből valamilyen jégomlás vagy hegyomlás legyen, ez megfelelő meredek lejtőszökkel, tehát egy lapos gletszernél ott ez nem következik be.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor az Alpokban bár előfordulhat hasonló jelenség, de nem ilyen mértékű, és ezáltal, és akkor itt említettem ugye Európa nagy folyóit, mint Rajna, Duna, Pó, ezeket nem fogja érinteni. Bármi is történik.
0: Nem. Hát inkább az a baj, hogy miután redukálódnak a gletszerek, az a víz utánpótlás, amelyik nyaranta egyébként is a gletszerek felől, ez egyre kisebb lesz, és akár időnként szinte szünetel is. Hát az, hogy a Duna ilyen alacsony vízállású, abba belejátszik az is, hogy az Inn folyó, amelyik ugye a Dunának a legfőbb táplálója, az ugyancsak a hegyekben ered, és korábban a gletszer olvadás egy ilyen pótolagos vízhozamot jelentett a Duna számára. Na most miután ugye ez is, ez a környék is, az Innek a felső svájci szakasza is totálisan megváltozott, visszahúzódott a jég, ez a víz utánpózlás, ami a jég olvadásából származott, ez teljesen lecsökkent. És hát ez azért tragikus, mert ez még Paksot is befolyásolta.
1: Mint ahogy láttuk, így van. Egyébként ezt mindenki megkérdezi, hogyha egy szakember van a vonalban, hogy ez a globális felmelegedés, ez egy létező dolog, vagy olyan, mint ahogy Donald Trump mondta New Yorkban, hogy ő télen, ő ott nagyon fázik, tehát mit beszél neki globális felmelegedésről, akkor majdnem megfagy. És ez inkább, sokkal inkább egy periódikus dolog, és ez pár, nem tudom, évszázadonként, vagy évezredenként elő szokott fordulni.
0: Hát az a lényeg, hogy mondjuk csak egy adatot mondok, itt az említett Passer-Cegletschernél Ausztriában 1850 óta az osztrákok mindig kitűztek egy ilyen szölöpöt, hogy hol volt a gletszer vége. 150 év alatt, kapaszkodjatok meg, csak ennél a világviszonyban jelentéktelen gletszernél másfél milliárd tonna jég olvadt el. Hogyha Trump elmenne Alaszkába, és megnézni ott a gletszereket, minden itt látszik, hogy kilométerekkel visszahúzódtak a gletszerek. Hát laposföldben lehet hinni, de abban, hogy a gletszerek visszahúzódnak, abban nem lehet kételkedni. Tehát a tudósok vitatkozhatnak azon, hogy ebben van egy természetes folyamat, amire csak egy lapáttal rárak az emberiség, a technikai civilizáció, de abban, hogy felmelegedés van, abban nem lehet kételkedni, mert ezt le lehet mérni. És ez Európában kétszer olyan gyors, mint a földi átlag, a Himalájában is körülbelül kétszer olyan gyors, mint a földi átlag, tehát regionálisan változik a dolog, de alapvetően az, hogy mindenütt a világon, beleértve Új-Zélandot, ahol ott van a Fox-Gletscher, vagy a Ferenc József-Gletscher, vagy a, hogyha megnézed Dél-Amerikában a patagóniai jégtömegeket, hát mindenütt azt látja az ember, hogy irgalmatlan milliárd tonnyányi jégtömegek olvadnak el. Én sátraztam Nyugat-Grönlandon olyan helyen, ahol percenként 1 millió tonnás jégszilánkok szakadtak le a fjordba. Hát mondom, aki ezek után azt hiszi, hogy nincs felmelegedés, ott valami baj van.
1: Az előbb ugye ennek összefüggésében beszéltünk az apadó Dunáról, most viszont ugye mondott, hogy a felmelegedés hatására a gletszerek ugye mennek be a tengerbe, vagy bárhol máshova. Hova tűnik a víz akkor?
0: Hát ez az, hogy az édes víz, amelyik egy nagy kincs az emberiségnek, és amelyik egy nagyon tiszta állapotban ezer évek óta ott van a grönlandi vagy az antarktisz égtömegekbe belezárva, ez az édes víz eltűnik az emberiség számára, belekeveredik a tengerbe, amelyik hát ilyen szempontból csepp a tengerben, az a jégtömeg, amelyik ugye a sósvízbe belekeveredik. És ez kihat a golfáramra, mert ugye a golfáram az egyik azoknak a meleg áramlatoknak, amelyek délről a trópusok felől viszik föl északra a meleget. És akkor korábban az történt, hogy fönt északon megfordult a dolog, és ennek a meleg víznek a pótlására a mélyben, tehát nem a tenger felszínén, hanem 1-200 méteres mélységben, ez a hideg, sós északi víz visszaáramlott a déli irányba, mondjuk az egyenítő felé. Na most mióta sok grönlandi jégtől felhigult az a tengervíz, amely ott északon van, ez az áramlás, ez a visszaáramlás lelassult, ez mérhető, műholdakról pontosan regisztrálható, tehát ez egy olyan folyamat, amelyik során egész Európa klímája hosszú távon megváltozhat, azok a kellemes fjordok ott Norvégiában újra befagyhatnak, és fordítva olyan vidékek, amelyek mondjuk eddig hát nagyon barátságtalan hidegek voltak, azok meg fölmelegedhetnek. Az egész földön teljes átrendeződés folyik.
1: Ami ijesztően hangzik, de pár száz év múlva nem azt fogja mondani az emberiség, hogy ez tök jó így?
0: Nem hiszem. Ugye minden nagy klímaváltozás az óriási kihalásokkal jár. Tehát én, mint geológus, ugye ezeket 100 millió évekre visszamenően ismerem. Az első ilyen nagy kihalási hullám az 448 millió éve volt. Az addig élővilág egy jégkorszak miatt 90%-ban kipusztult, ezek csak tengeri lények voltak. Aztán egy újabb bekövetkezett körülbelül 300 millió éve, akkor is volt egy nagy eljegesedés a Földön, akkor is kihalt az addig élő fajoknak 80-90%-a. Tehát mondjuk hosszú távon gondolkodva azt lehet mondani, hogy egyetlen fajnak a jövője sem garantált a Földön. A homo sapiens sem lehet teljesen kivétel. Persze, hogy aztán a technikai civilizáció milyen trükkökkel tud alkalmazkodni ezekhez a természeti hatásokhoz, ez nagy kérdés. Hát ugye az ember madárcsal együtt csak azt mondhatja, hogy emberküzdés bízva vigyázzál.
1: Igen, milyen trükkökkel tud alkalmazkodni, mondtad te. Egy utolsó kérdés, tudunk-e valamit ellene tenni még, vagy ez már egy megállíthatatlan folyamat?
0: Ez egy lassítható folyamat. De teljesen megállítani pillanatnyilag nem lehet, de hát ezekkel a dolgokkal, amiket ugye mindenki állandóan prédikál, hogy a fogyasztás visszafogása, tehát spórolósabban élünk, ha lehet, ne használjunk klímát, ne fűtsük túl a helyiségeket, és tehát a maga a lakosság, az egyszerű, én csak úgy hívom, moho sapiens, az is ugye apró változásokat le tud lassítani. De hát ugye csak egy példát mondok neked, hogy a Covid alatt az ipari civilizáció révén a légkörbe kibocsátott széndioxid mennyisége 22 milliárd tonnáról 36 milliárd tonnára nőtt. Hát ki az az épeszű ember, aki azt mondja, hogy ennyi széndioxidnak a légkörbe való jutása az ember révén, ez nem változtat valamit a természeti viszonyokon.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket az összefüggéseket felvázoltad itt nekünk és a hallgatóknak. Kívánok neked nagyon jó egészséged, és ölellek, és nagyon-nagyon örülök, hogy beszélhettünk.
0: Nektek is minden jót kívánok, szervusztok!
1: Köszönjük szépen, Juhász Árpád, geológus, fantasztikus ember.
2: Elképesztő, nem? És hogy ahogy ő mondja, úgy az ember elkezd gondolkodni rajta, hogy mi történik is itt a világban.
1: És az a jó, hogy ő úgy mondja, hogy én is elkezdek ezen gondolkodni. Tehát, hogy tényleg akár csak kikapcsolni egy pár fogyasztót, stb. Mert látod, tehát Nepálból indultunk el. Nagyon jó, hogy elmondta, hogy az Alpoknál alakulhat ki, de nem ilyen mértékű. Az összefüggéseket megértettük. Rögtön azt, hogy nem itt fázok New Yorkban, és hol van itt a globális felmelegedés, azt ennyivel vissza tudta verni ezt a demagóg érvet. Szóval ezért jó Juhász Árpádot hallgatni, és ez mindenképpen elgondolkodható.
3: És mindenképpen megértette szerintem, hogy nem állunk jól. Tehát ez a legnagyobb gond, hogy egy picit sem csillantotta fel a reményt, hogy ez valahol majd változik, vagy valahol visszafordul.
1: Így van. Na jó, gyerekek, most nem is teszünk fel kérdést, mert azon vagyunk, hogy a turnénkhoz, amely indul szeptember 21-én Miskolcon, aztán megyünk Szegedre, Pécsre, Székesfehérvárra és Győrbe, hogy ott keressük megint csak, mint ahogy régen ez a Gipó Cirkusz nagy diadalával végződött, tettük ezt, a helyi a város legnépszerűbb zenekarát, legjobb zenekarát, és rengeteg javaslat érkezett már, hát főleg Győrre, Szegedre is, de mindenféle javaslat van, akiket a legtöbbször javasoltok, abba hallgatunk bele, és a végén majd ti döntitek el, hogy egyes város melyik zenekar képviseljen.
3: Igen. És hogyha visszajövünk a hírek után, megint mutattunk egy kis csokrot azokból, akiket küldtetek.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
8: És a finom görög ízekre?
7: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
8: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
9: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
7: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
9: De jó neked. Mi a titkod?
7: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
9: Cedacur Forte.
7: És a koncentrációt nem befolyásolja.
10: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Lendülj bele az őszbe új stílusoddal! Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel, vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit! Részletek a visionexpress.hu oldalon.
13: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
14: Maradjon lendületben ősszel is a Jépi Autóval. Mercedes-Benz E-Vito Base Edition 90 kWh modellek már nettó 10.882.500 forinttól lehetnek az öné. Fedezze fel az elektromos vezetés és a hatékonyság tökéletes összhangját. További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
15: Telefon.
16: Kávé.
15: Reggeli.
16: Kávé.
15: Munka.
16: Kávé.
15: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
17: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
18: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
17: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
18: Szállás.hu.
17: Úgyis lett.
19: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
20: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
21: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
22: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
24: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
25: A reklám után.
26: Hírek a Retro Rádióban.
27: Drágult a görög dinnye, az őszi barack viszont olcsóbb lett. Európa szerte terjed a nyugat-nílusi láz. Csütörtöktől visszaesik a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaságban, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
28: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron, jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
27: A görög dinnye drágult, a sárga dinnye olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Még a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal is többet kértek. A sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A piros csemeges szőlő kilója 10, az őszi baracki 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyó uborka 16, a sárgarépa 20%-kal drágult. A nem jelölt burgonyáért viszont csak nem 5%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Aggasztóan terjed a nyugat-nílusi láz. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országban jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. A lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik, és nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity, a járat népszerűségének köszönhetően a Szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és a horvátországi Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Nyárias idővel indul a hét, ma napközben is sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyol felhők az égen. Esni azonban nem fog, a délkeleti szél mérsékelt marad, 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán már lehetnek futózáporok, de nyárias marad az idő. Csütörtökön azonban egy hidegfront hatására visszaesik a hőmérséklet.
26: Retro Rádió közlekedési hírek.
27: Az Útinformtól tudjuk, hogy két autó ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Inács térségében. A 35-ös kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás már több mint 5 kilométeres. Közel fél óra is lehet a plusz menetidő. Aki teheti, Újhartyán és Inács között mellékutakon kerüljön. Közben a 49-es főúton Győrtelek elkerülő szakaszán a 28-as kilométernél egy személyautó villanyoszlopnak ütközött. A helyreállítási munka miatt a főutat lezárták. Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon. Telítettek a sávok az M3-as autópályán 60-tól Bagig, illetve a pálya fővárosi bevezető szakaszán. A 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
26: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 van, és nézzük a zenekarokat. Megy a turnénk, illetve hát 21-én indul a turnénk. Tudjátok, Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár és Győr, és a helyi legjobb zenekarokat keresjük az adott városokban, és hát nyilván hallgatói javaslat alapján. Most sokan írtátok a G-Mastert, de a G-Masternek nem találunk a YouTube-on használható videóját. Valami egykamerás ilyen koncertfelvétel van, ami biztos, hogy hangban nem olyan.
2: Igen.
1: Szóval, ha valaki tud valami közelebbit, akkor arról írjon. És nézzük itt, hogy miket javasolnak tovább, és Győrben Rock Milady, Áve Éva Győr, Ajkai Együttes, így Fehérvára vagy Győrbe ajánlom. Hát de...
3: Melyiket?
1: Valakit. Alvatvér.
3: Alvatvér?
1: Igen. Robi vagyok Győrből, két jó zenekar, Rock Milady és a Várakozni Tilos.
3: Oké, Rock Milady-ről már hallottunk. Igen. Amúgy is, az már készül.
1: Akkor végre tele van rock zenével, minden, akkor várjuk nagyon Árpi bácsit. Igen, csak jelzem, Árpi bácsi 91 éves, hihetetlen fej.
2: Igen.
1: Ez így van. Miskolc áll a tok, Tiszta Kosz, Későn szóltál, Kettő őrült. Ezek mind, gondolom, zenekarok. Pécsi G-Master, igen, Pécsi G-Master, mondom, nem találtunk használható felvételt, tehát, hogy ebben. De van azért most egy pár, amit meg tudunk nektek mutatni. Tehát itt van, a Győrre javasoltátok az Áve Évát. A Sziget című daluk, Győrből, Áve Éva, figyeljetek.

0: Nekem tetszik a soundja.
1: Egyedül vagyok, magam a magány, azt se tudom, fiú vagyok-e vagy lány.
0: Végre nem üvölt egy nő.

0: Nagyon jó.
1: Nekem is tetszik, bejön.
2: Igen.
1: Jó, hát kemény lesz a győri verseny, mert ugye ott vannak...
2: Sokan vannak már.
1: Igen. Melyik?
0: Nem tudom, az a traktoros az ugye nem Győr.
1: Nem, de ami a legelső, az Győr volt.
0: Az Győr volt.
1: Az mi volt? A legelső, amit bemutattunk? Ami hoppán vagy...
2: Hoppári!
1: Hoppári!
0: Ha, az volt.
1: A Hoppári is nagyon
0: az
1: jó volt.
0: Egyből. Igen.
1: Igen, akkor... Várjál, van még Győr. A Győr nagyon erős. Győrben alakulat rock band. Figyeljetek!

0: telefonképernyő a világot. Jó, mindegy,
1: ez lehet. Ügyesek.
0: Igen, de jó, de akkor már... Hát akkor mégis csak a vírfarkas.
2: Igen, na ez a szín, ez a szín.
0: Így van. Na jó, Székesfehérvár, megtaláltuk őket, Suzy and the Pills. Érdemtelen szeretet.

0: lehetne rá bulizni.
1: Abszolút. Jó, igen. Jó, Székesfehérvár, tehát Susie and the Pills. Most abban maradtunk, hogy nem akartok hangcsapdát játszani, hanem még három zenekart mutassunk be 9 óra előtt.
0: Ezt is meg tudjuk tenni, igen.
2: Nekem tetszik az ötlet.
1: Neked tetszik az ötlet? Melyik a kedvenced eddig?
2: Nekem most a legutóbbi is tetszett, az Ave Éva, jól emlékeztem az elő a csaj, meg a legelső. A Hoppári.
3: Igen, a Hoppári az elsőre.
2: És utána
3: Hoppári.
2: Még a második, a Miskolci zenekar.
0: A traktoros.
2: Nem, még a Miskolci.
1: A Velociraptor, meg a traktor.
0: Meg a traktor, mint a Velociraptor. Én meg is tanultam a refrént.
1: Lesznek még
3: jó.
1: Gyerekek, egyre többet küldtök, lesznek még jók, akkor bemutatunk három potenciális zenekar. Ne felejtsétek el, hogy ezek a zenekarok mit sem tudnak arról, hogy mi most beléjük hallgatunk, és adott esetben, hogy a közönség megszavazza, fel is hívjuk őket telefonon, hogy van-e kedvük részt venni a turnénk valamelyik állomásán.
0: Igen, emlékezetes reggel lesz ez nekik, mikor ilyen 40-50 hívásuk lesz, mire felébrednek, hogy játsszuk őket.
1: Igen, de ez így volt pár évvel ezelőtt is. De ugye az lenne a mi jutalmunk, hogy amikor a turné végén megszavazzátok, hogy melyik volt a legjobb zenekar, az, na, annak azt a dalát, mert egy dalról beszélünk, azt a dalát azt egy hónapig játssza a Retro Rádió.
0: Így van, de előtte még az öt zenekart együtt a hallgatókkal ki kell majd választanunk.
1: Pontosan. Jövünk vissza, és bemutatunk újabb potenciális három zenekart. Ez a Bocskor.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: Na, gyerekek, 9 óra lesz 5 perc múlva, itt közben írjatok, mert újabb javaslatok vannak. Pécsre The Minds.
3: The Minds.
2: Okay. The Minds, Minds, úgy van írva, hogy nézzetek utána, a Republik előzenekara volt, akkor Székesfehérvár Vackor W-vel, Vackor, Santana is lesz a turnén, humoros vagy. Jó, jó, debreceni zenész, megőrültök, ha meghalljátok, nem tudom ki. Írta egy SMS-t a debreceni zenész.
3: Hát lehet, okay, hogy fel kell készülni, mert megőrülünk.
2: Lehet, hogy több SMS-t írt, csak nem lehet. Fogta fel, hogy nem egymás után jönnek, meg közben jön más SMS-e is. Na jó, gyerekek, van még. Szeged, ez a zenekar neve, vagy Hűvös?
3: Igen, igen.
2: Szegedről, a Hűvös zenekartól, a hátsó ülés. Gyuri azt mondta, hogy mindenképpen hallgassátok meg, hogy valami disznóság legyen, és mondom, milyen disznóság tud lenni a hátsó ülésen.
3: Álmai volt tőled ez a kérdés.
4: Igen.
2: Ki csinálta már hátsó ülésen amúgy? Évi, te?
4: Gyurira néz.
3: Hát te igen eztél az előbb, mesélj.
4: Nem, én csak belőled nézem ki.
2: Én igen. Jó. Igen, te nem.
4: Én nem.
2: Te nem.
3: Aj, mert megint szégyellősködsz.
2: Gyuri, te?
3: Hát te, persze. Persze.
2: Mi a Favovétban?
3: Mi a melyikben? Abban. Hát másban nem volt, mert MX-ötben nem volt hátsó ülés.
2: Hol?
3: MX-ötben nem volt, nem csak volt a bogaram.
2: És te, Anett?
5: Nem, én sem. Sajnos uncsi vagyok.
4: Igen, mi ilyenek vagyunk.
3: Nem illik hazudni. Megbeszéltük már ebben a műsorban.
5: De tudod,
3: egyenesen,
5: hogy valamikor nem hazudunk.
2: Na jó, gyerekek, Szeged, Hűvös zenekar, és a hátsó ülés, figyeljetek!

0: Szerintem ez profi.
1: Nagyon profi. Egy nagyon profi zenészek. Igen. Nagyon profi zenészek. Ilyen Carson Kómás hangulata van.
0: Nagyon király.

0: Gyerekek, ez nagyon jó.
1: Hát én nem tudom, hogy beütnek-e, de én elkezdem őket hallgatni. Azt.
0: Szeged, a hűvös. Na jó, akkor Székesfehérvárra megyünk vissza, és innen van a Faded Life és az Árnyék világ.

0: Ez ilyen nagyon klasszik magyar rockzenekar.
1: Scorpions akart valahol lenni.
0: Gyuri.
1: Nem? Akart.
0: Kérlek szépen. Jó, de megmutattuk. Faded Life, Árnyékvilág. Közben írt Anger Zsolt. Tirke Honolulu.
1: Jó hangzik.
2: Tessék.
0: Tirke Honolulu, egy szegedi zenekar. Én is szájharmonikáztam benne a 90-es években. Ezt a rohadt életre.
2: Igen.
0: A mai napig együtt vannak, és a Lassú szekér a legrégebbi slágerük. Csirke barátom, az énekes, latin ógörög tanár, a Váci Piarista gimnáziumban. Van még építészmérnök, orvosok, grafikus. A mai napig aktívan lemennek kutyába a koncerteken. Szegeden nemzedékek nőttek fel rajtuk.
1: Jó hangzik.
0: A gyerekek, hallgassuk meg Tirke Honolulut.
2: És Lassú szekér.
0: De Zsolt, akkor ha őket kiválasztják a hallgatók, akkor eljössz szájharmonikázni a Lassú szekér című dalban.
1: Sőt, minden turnéállomásunkra. Bárki is lesz az együttes.
0: Tirke Honolulu. Lacika, van valami róluk?
3: Még a Mainznál tartok.
0: A Mainznál tartasz, jó.
1: Listán van a Tirke Honolulu.
2: De van róluk egyébként, én már rákerestem, tehát jó. YouTube-on fel.
0: Még egyet gyorsan hadd mutassak be, Győrből a Rock Me Lady és a Neked.

0: Nagyon jó.
1: Hát jó. Ami maradt itt bent.
2: Mondd ki kisöbb, hogy keressek rájuk.
3: Rockmi Lady.
0: Rockmi Lady.
1: Csak hagytál elveszni.
0: Erre mit mondaná a Gyuri?
1: Szép estét, drága! Megjött nektek James a cowboy.
0: Gyerekek, Győr kemény lesz, és az lesz az utolsó állomásunk.
1: Nem tudom, mit csinálnak Győrbe. Hát pár éve voltunk, de hogy azóta ezek a zenekarok hol voltak?
0: Gyerekek, a Hoppári, nekem a Hoppári meg a Rock Me Lady abszolút fej-fej mellett.
3: Igen.
4: Na majd, ha meghallott Tirket Honolulutól a lassú szekeret, de megérkezett, ott majd megváltozik a
3: véleményem. De Szegeden van szerencsére.
0: A Szeged, így van, a Szeged. De a Tirke Honolulura egyébként azt írta az a Zsolt, Anger Zsolt, hogy simán. Tehát, hogyha Tirke Honolulu fellép, akkor ő simán jön szállal mondani.
1: Nagyon helyes. Csak ezért fellép a Tirke Honolulu.
0: Gyerekek, a Tirke Honolulut megmutatjuk a hírek után, és aztán Vokci is jön, mert nagyon izgalmas téma egyébként. Egy tudós létrehozta az igazi Matrixot, azaz létrehozott egy virtuális társadalmat 1 milliárd személlyel.
1: Igen. Virtuális tényleg, személlyel. Tényleg mindent lehet szimulálni, amire mondjuk reagálna egy ország vagy egy társadalom. És arra is kíváncsi lesz a János, hogy mi mondjuk, miket kérdeznénk tőlük.
0: Ez nagyon érdekes, tehát a lényeg az, hogy le lehet-e modellezni az emberiség jövőjét, mert ugye mindenki ezt találgatja. És vajon eddigi minták alapján le lehet-e modellezni azt, hogy mi lesz velünk egy virtuális térben? Mint hát, ahogy vannak a töréstesztek virtuálisan, ugye, hogy nem törünk már össze autókat, csak összetűrjük a számítógépen.
3: Hát azért még összetörnek, pénteken beszéltünk valamennyit, de egyébként szerintem teljesen le lehet modellozni. 1 milliárd emberből már le lehet, virtuális emberből.
0: Tehát jön a hírek után a Tirke Honolulu és a Vokci.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek! Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk!
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
2: A Bocskor turné stábja a Ford Kuga hibrid modellekkel utazik.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Bocskor őszi turné 2026. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Elvito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Elvito oldalon.
6: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
7: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Art Revint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
6: Mit is mondott? Art Revin?
7: Igen, Art Revin kapszula. Patikában kapható.
6: Lehet, hogy nekem is Art Revin kéne szednem.
7: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
8: Lendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget, akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív elő. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
9: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
10: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
11: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: Érkezett a Ripra Upcant, a kis stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intenzív Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
7: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tejszív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tejszív vagy sajtszív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
10: A reklám után...
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Új segítség az eladósodott magyar családoknak. Ismét keresik a Balaton sütijét. Változékony időnk lesz a héten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Segítség az eladósodott családoknak. Új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul november 20-tól. A kormány Facebook oldalán közöltem. A cél az, hogy az érintettek ne csak akkor kapjanak ilyen támogatást, amikor már a végrehajtás fenyegeti őket. A tanácsadásra online és személyesen a kormányablakokban is lehet majd jelentkezni. A szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon kérdőív és költségkalkulátor is segít átlátni a háztartások pénzügyi helyzetét. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta a rádiónknak Prinz Inger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
13: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
12: A desszerteket szeptember végén Balatongyörökön zsűrizik, a győzteseket pedig októberben a Badacsonyi Fügefeszten hirdetik ki. Őzet mentettek a tűzoltók a 12. kerületben. A fiatal állat egy kerítés rácsai közé szorult, nem tudott kiszabadulni és panaszosan sírt. A 2. kerületi tűzoltók először egy puha takaróval megnyugtatták, majd óvatosan szétnyitották a kerítés léceit. Az állatnak az ijegységen és néhány horzsoláson kívül nem volt baja, így szabadon engedték. Az őzike gyorsan elszaladt a közeli erdő felé. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Nyárias idővel indul a hét, ma napközben is sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyol felhők az égen. Esni azonban nem fog, a délkeleti szél mérsékelt marad, 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán már lehetnek futó záporok, de nyárias marad az idő. Csütörtökön azonban egy hidegfront hatására visszaesik a hőmérséklet.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Az Útinformtól tudjuk, hogy 4 autó ütközött az 5-ös főúton Kecskemét és Városföld között a 93-as kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben. 2 autó ütközött össze az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Inács térségében is. A 35-ös kilométernél a belső sávot lezárták. Több mint 5 kilométeres a torlódás. Már torlódik a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is a főváros irányába.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 16 perc van, jó reggelt megint mindenkinek. Szevasztok, Hero Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt. Na, gyerekek, indul a turné. Szia, Gyuri, bocsánat.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Izgatott vagyok, mert 21-én indul a turnénk Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár és Győr, és mindenhol keresünk egy helyi zenekart, amit ott majd meg tudunk mutatni a közönségnek, és Győrből nagyon nagy dömping van, ugye? Hol állunk zenekar kínálatban, nem olyan jól?
4: Hát az, hogy nem olyan jól, az túlzás, de két zenekarunk van Miskolcon, Pécsen és Székesfehérváron.
0: Kettő.
4: Mondom, hogy melyik, de azért Miskolcon van a Zenemi és a Hírviár, Pécsen van a The Minds és a Bogás, Székesfehérváron a Suzy and the Pills és a Faded Life, és Győr az, ami nagyon durván
2: Győrben annyi van, és olyan minőségek, hogy ezzel le tudnánk osztani az egész turnét.
0: Egyébként Győr az nagyon kemény most, igen. Na nézzük, gyerekek, írt Anger Zsolt, hogy a Tirke Honolulu 30 éves zenekar, vagy nem tudom mennyi, kb., ahol ő szájharmonikázott, és a Lassú Szekér című dalt még a mai napig játsszák. Uh-huh. És hogy hallgassunk bele, jó?
1: Jó.
0: Na.

0: perces dal, ez komoly.
1: Hát lépcsőzetesen építkezik.
0: Nekem csak a jobb fülembe szól amúgy.
2: Igen? Igen, mindkettőben.

0: Szeged, jó Iris.
1: Az énekes latin ógörög tanár a Váci Piarista gimnáziumban, építészmérnök, orvos, grafikus. És ugye Zsolt szálharmonikázik, ha ebben a 10 percben belefér.
2: Remélem nem a végén.
1: Na jó, gyerekek, ez... Megyünk tovább. Tehát ő is egy versenyző.
2: Persze.
1: Ő is egy versenyző. Most a Suzy and the Pills nem volt ez elő?
2: De,
1: még egy dalt mutatunk?
2: Lenyomtuk.
1: Ide van rakva nekem?
3: Nem, azt kicseréltük, mert az közben sikerült egy sokkal...
1: Mit?
3: Hogy mondjam, zenei, hangzatosabb, jobb dalt szerezni. És ráadásul a másik rosszul szólt.
1: Igen, és a Pécstől, vagy a Pécsről itt van a The Minds. Mm-hmm. Jó, ezeket később mutatjuk be, mert Vokcitól elveszünk az időt, jöjjön a Vokci.
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
1: Szia Vokci, jó reggelt!
5: Hello, boldog jó reggelt!
1: Boldog jó reggelt! Ja, Istenem!
5: Na. Akkor azért hagytam ki ezt a témát, mert a születésnapommal foglalkoztunk egy jó pár percet. Most nem tudom, meg megint egy... Azért több órát foglalkoztam én ezzel ahhoz, hogy most 5 percben én ezt elmondjam, gyerek.
1: Akkor mikor a halasztjuk ezt?
5: Az anger az annyira... nagyon profi egyébként, tényleg tetszett a dal, és nagy szerencsét hoz a csávó mindenkinek, a Fan VIP-ből is elsőnek szavazták ki, tehát tényleg nagyon kedvelem. Igazi társasági ember. És már körülbelül 5-ször rúgtátok bele az én műsoridőmbe. Csak igen? Azt hittem, hogy a barátjá, hogy eltávozott a műsorban, most ő is, de ezek szerint nem, visszatért a szentség.
1: Hát, igen, inkább az én barátom. Már. Igen. Na jó, Vokci, de nem fogjon vissza semmit, tehát akkor ezt a témát most napoljuk, és
5: ehelyett... Napoljuk már el, mert gyerekek, azért ez ennél többet ér szerintem. Inkább elmesélem, hogy kerültem majdnem börtönbe tegnap. Képzeljétek el, 1 centire álltam meg egy rollerestől, egy elrollerestől.
1: Autóval?
5: Igen. És nem értem, hogy csináltam, ugyanis...

0: valamire rájöttem. Az e-rolleresek azok nem az a probléma, hogy nem tudják, hogy mi a forgalom, meg stb. Én nem tudom, hogy az e-rolleres az hogy a büdös francba kerül elém. Érted? Tehát ő azt nem tudja, hogy egy autós hogy érzékeli a környezetét. Tehát amikor bemegyek egy pici fő körforgalomban lakótelepen, én nem számítok arra, hogy a járdán balról érkező e-rolleres, amire azt hiszem, mert áll valamin és jön valahogy, hogy a járdán jön, érted? Mm. Az elmegy előttem 50-nel, érted? Tehát így megy át a körforgalom, így megy át előttem, érted? És még előtte nem volt sehol. Tehát úgy kerül elém egy e-rolleres, hogy én azt nem látom periférikusan, érted?
1: Abszolút így van.
0: Mert egy gyalogos ember, vagy egy álló ember közeledik felém, én azt nem tart, és nem az úton, hanem az útnak a gyalogos felüli részén, érted? Mintha járdán jönne szinte. És én azt nem érzek, hogy egy autó sem megy be egy pici körforgalomba, tudod, ami, hát ahol ami gyakorlatilag le kell, hogy lassítsam, mert önben fölborúzhatja gyorsan mézbe. Na most a roller ezt megteheted, hogy egyenesen áthúzol rajta, érted? Szóval valami iszonyatos. Én úgy beszartam, hogy nem.
1: De mi történt? Tehát akkor eléd vágott valahogy, lefékeztél, egy centire álltál meg.
0: Igen.
1: És ő hogy viselkedett?
0: Ő tovább ment, aztán megállt, és kérdőre vont engem.
1: Hogyan?
0: Tehát
1: hát... Gesztusokkal, vagy...
0: Széttárt karral állt, és néhány izét nem félreérthető mozdulattal jelezte, hogy milyen izét, szervet hova kíván nekem betuszkolni. Tehát,
1: ez hihetetlen egyébként.
0: És akkor én már kerestem azt a tárgyat, ugye, ami néha nálam van, hogy akkor most én rendbe teszem a rollerját.
1: Egyébként én láttam egy videót, pont ha jól tudom, tegnap, kikerült a sajtóban, hogy egy autós és egy rolleres, gondolom valami hasonló helyzet után az autós kiszállt, a rolleres ott állt sisakban, és közelített az autós felé, és az egy akkorát lökött rajta, hogy egy 8 métert itt pattogott odébb a fiatal ember. És nem mondom, hogy azt mondom, hogy ezt kéne csinálni minden autósnak, mert nem buzdítok erre senkit, olyan, annyira jó volt látni.
2: És ez a baj egyébként.
1: Annyira jó volt nézni ezt a videót.
2: Amit mondasz, ez a baj, hogy ilyen konfliktusokat szül ez a chicagói helyzet, hogy tulajdonképpen igen. Ki vannak engedve egy játékszerrel az autók közé, az autós nyilván nem akar életveszélybe kerülni, nem akarja elütni, és akkor ezek a felgyűlemlenek, ezek a feszültségek. Nem való egymáshoz a két jármű. Nem megy.
0: Sajnos. Igen. Az a helyzet, hogy figyelj, hogy mi nem vagyunk egyenlő partnerek, mert ő nem, se kreszt nem tanult, se vízivezetés technikája nincsen, semmi, biciklizett vagy valamit csinált valamikor, és utána velem egyenlő partnerként ott szaladgál 50-nel egy városban, érted? Ez felfoghatatlan számomra, hogy miért használhatja ő az utakat azt, amiért én fizetem az adót, ő meg semmi, csak izét csinálja a fest.
1: Szerintem az a baj, hogy ezt a kérdést minden autós, sőt, lassan minden ember feltette már magának. Én azt nem értem, hogy miért nem lehet radikális döntéseket hozni. Tehát, hogy amikor mindenki látja, hogy mi a baj. Mindenki, egyébként a szülők is féltik a hülye gyerekeiket. Akkor is, hogyha most igen. Már egy motoros sisakot feltesznek a fejére, de a legtöbbükön nincs.
3: De ugyanúgy nincs. Gerincvédő nem védi semmi ugye a hasát, amivel ugye beszélgettünk már, és arról, hogy ott gyakorlatilag a kormány megnyomja és a tüdejének.
2: Hát,
3: annyi.
2: De meg én is gyalogosként is parázok tőlük. Jön mögöttem a járdán, olyan sebességgel megy el mellettem, 80 kilós ember, hogy az engem elüt, én se járok jól.
3: És nem tudjuk kitiltani a járdán, mi ezt akarjuk az úszoda előtt csinálni, mert mikor hozzák az 5-6 éves gyerekeket, és kimegy az úszodából a gyerek, de csak kiszalad, tudod, úgy a járdára egy ilyen 2-3 lépés, jön egy rolleres, és megvan a baj. Nem tudjuk a táblával, mert nem érti a táblát.
2: Nem érdekli.
3: Nem is érti, és nem is érdekli, és nincsen eszköz a kezünkben.
1: Ezerszer elhangzott mondatok ezek mindenki szájából. Amit a Vokci mondott, az is minden. Nem értem, hogy miért nem lehet radikális döntést hozni. Nem értem. Azonnalit, gyorsat, véglegeset.
2: Igen.
1: Tehát, miért szórakozunk ember életekkel?
3: Mert biztos gazdasági okai vannak.
1: Minek vagy? Gazdasági okai? Mondjál már.
3: Nem tudom.
1: Ja, hogy ezek a kölcsönrollerek, ez valami zének
3: valakinek a milliárdos. Persze, mindig így történik minden. Hát ha te ülnél ott, és ez, nézd meg, Kómóban milyen egyszerű volt. Elütötték a polgármestert, hirtelen megszüntetett 32 utcába az elektromos biciklit elektromos rollert. Hát akkor most igen. Nyilván nem javaslok semmit, de hidd el, hogyha a saját bőrödön érzed, akkor döntesz.
0: Meg azt nem értem, hogy az senkinek nem tűnik fel, hogy a valaki gyalogosan, vagyis hát semmi, így megyek így, és 50-nel neki megyek valaminek, egy autóval neki megyek 50-nel valaminek, már végem van. Igen. Tehát akkor már kinyílik minden, ha van. És figyelj, én egyszer csak lefutottam a Boncz Gézával egy hegyoldalról, és neki futottam egy fának. Két hétig kórházban voltam, mind a két vállam eltört, apám. És képzeld, ezt ugye 50-nel csinálnám roller.
1: Bocsánat, de miért futunk le Boncz Gézával egy hegyről?
0: 50-nel. Szerinted.
2: Jó volt a buli.
1: Igen, ha Boncz Gézával kapcsolatban felmerülnek anekdóták, akkor mindig felmerül az ital is valahol.
0: Igen, általában. Igen, minden indul.
1: Mi volt? De emlékszel még a sztorira, hogy meghúztátok az üveget, és...
0: Nem húztuk meg az üveget, egész éjjel ittunk. Az a lényeg, hogy tréfálkoztunk a rendőrökkel, na ennyi a lényeg, és menekülünk kell.
1: Ja.
0: Nem mondom, hogy hát elkaptak, kész, ennyi. Hát pontosan én miattam, mert ugye lokalizáltam magamat egy fánál.
1: Egy törött vállal.
0: Miközben ő a másiknál izét a dolgát végezte, és csak ennyit mondott, ennyi.
1: Istenem, jó, és akkor ő ott integetett, mutatta, hogy melyik nemi szervét hova, és akkor te ehhez képest...
0: És aztán utána ehhez képest én szintén olyan indulatban voltam, hogy rögtön átvillant az agyamon, hogy hogyan folytatódna az életem ezután. Tehát, hogyha én azt
1: elcsapom. Ja, vagy hogy elütöd, aha.
0: Elütöm, és utána verem agyon. Vagy mit tudom én, tudod, hogyha nem ütöm el, nem, ami nem tudom, de mégis agyon verem. Tehát, hogy alakulna utána az életem, és hát nem voltak jók a kilátások, nem, ezért nem tettem.
2: Nem, ez a baj.
0: Tehát, de évekkel ezelőtt megtettem volna. Egyszer ennyit változtam már. De az a szörnyű az egészben, hogy volt már hasonló esetem zebrán. Ezt sem értem egyébként, hogy arra kiszámít, hogy... Tehát ezt nem értik. A zebrán az emberek egy bizonyos tempóval átsétálnak, vagy átsietnek, mit tudom én. De amikor te közelítsz a zebra felé, akkor nagyjából fel tudod mérni, hogy egy gyalogos mikor ér a zebrához, és mit a meg jó, tudom, lassítani kell, stb. De nincs a környezetedben senki. A semmiből tűnnek elő, eléd kanyarodik, és szintén 40-nel áthúz a zebrán.
1: Pont ez történt velem egyébként egy pár hónapja. Semmit.
0: Ezzel nem tudok mit kezdeni.
1: Én mentem a főúton, tényleg egy főút volt, mentem, és ugye előttem egy zebra. És azt láttam, a zebrát nyilvánvalóan megfelelő módon lelassítottam, és képzelj, hogy velem párhuzamosan, de hát nem láttam, a járdán 50-nel egy rolleres. Velem párhuzamosan, és amikor elérte ő a zebrát, akkor értem el én is a zebrát, és ő át a zebrán, gyakorlatilag balra kanyarodva előttem.
0: Ez az.
1: Érted?
3: Nagyon
1: és értem, tényleg nem a véletlen nem rajta múlt, a véletlenem múlt, hogy ez nem terült ott el. Igen. És akkor zebrán ütöttem volna el rollerest.
3: Igen.
0: Na,
3: de elviekben az a szabály, nem? Hogy a zebrán, a roller és a biciklit át kell tolni. Tehát ebben az esetben nem tettél volna a hibás, de nyilván minden.
1: De Vogának teljesen igaza van, pontosan. De Vogának igaza van, hogy az ember, az autós, ha zebrához közelít, akkor megszokottan a zebra az egy gyalogos átkelő hely, ezt így is hívják.
3: Igen.
1: És a gyaloglásnak van egy bizonyos kiszámítható tempója. Ha valaki, mint a nyíl jön hirtelen oda a zebrára, azt nem tudod kezelni.
3: Ez így van. De megint ugyanott a Kressz. Nem tanulta a Kressz, nem tudja, hogy egyébként zebrán át kell tolni.
0: Na figyeljetek, szóval én szerintem ők azt nem értik, hogy én hogy gondolkodom. Én tudom, hogy ő hogy gondol. Ő mindenhol át tud menni pillanatok alatt azzal a járgánnyal. De hogy én hogy gondolkodom, neki ezt is tudomásul kéne venni. Érted? Tehát amikor vezetsz, akkor mindig nem azzal kell törődni, mert abban rutinod van, hogy te hogy vezetsz, meg te a sok hülyét kell kivédened valamilyen módon. Tehát ezernyi veszély leselkedik.
1: Az a nagy baj, hogy egyébként még akkor is, ha nem én vagyok a hibás, mert az Évi ugye erre célzott, akkor se akarok elütni rolleres. Tehát, hogy az nem egy jó élmény, kivesz másfél órát az életemből, a helyszínelés, meg, tehát, hogy, és most minden humort félretéve, nyilván egy traumatikus élmény.
3: Persze, és ugye nem tudod, mi a vége?
1: Nem tudod, mi a vége, így van.
0: Nagyon időigényes elütni egy rollerest, bizony.
3: Sajnos. De utána nem lévő tortúra is
0: nagyon. Nem fér bele az életembe,
1: igen, ez a tortúra. Na jó, Vokcika, köszönjük szépen. Azt akarom kérdezni tőled, hogy szerdán, ha megfelelő időnk van rá, akkor elindulunk ezzel a Matrix-szal?
0: Elindulhatunk szerdán, de szerdára marha jó témáim vannak egyébként.
1: Hát akkor péntek.
0: Pénteken meg tudjátok, hol vagyok, na mindegy, ezért, akkor belenyúlnak a szívembe pénteken.
1: Jó, akkor jövő hétfő?
0: Jövő hétfőn, így
1: jövő van. Hétfőn visszatérünk erre. Köszi, Vokci, és csőkutya.
0: Csőkutya, sziasztok.
1: Hello, hello.
2: Jánosnak is sűrű a napirendje.
3: Igen.
1: Nekünk is sűrű a napirendünk. Itt most én mondok neked még zenekarokat, Laci, akarod jegyzetelni. Heaven Hike, Pécs, Heaven Hike, tehát Van Hike egyben, Zsebre Teszlek, Pécs. Vagy Székesfehérvár MZ per X.
2: Heaven Hike, most írja Heaven Hike.
1: Csak nézzük meg, valaki üzeni, ezek mind szarok. Mit akartok ezen felfedezni? Itt sosem lesz nemzetközi szintű zenekarunk. Ja, Istenem, csak írd már le, hogy lesz nekünk nemzetközi szintű zenekarunk.
2: És azért bocsánat, itt egy nagyon, nagyon jó pár volt, ami kifejezetten frankó volt, meglepően frankó.
1: És nem nemzetközi szintű zenekart kerestünk, azok a nemzetközi szinten vannak. Tehát, hogy mi keresünk egy nagyon jó zenekart.
2: Nem fogjuk megtalálni Szegeden Dua Lipát, tehát, hogy ő már van.
3: És ha meg megtaláljuk, akkor is neked mi közöd van hozzá, nem?
1: Tehát nem, írt egyet. Jó. Sziasztok, miskolci kitelepülése, javasolnám a Hírviárt, ezt megint mondják. Akkor amit még nem említettem, de nagyon sokan írják, azt mondja, most komolyan ezen zenék közül válasszunk, hogy szerintem mi van jó. Miskolci zenekar, na ezt írják sokan. László Evelin és bandája. Uh-huh. Sokan írják.
2: Írjuk.
1: Jó, László Evelin 2024-es dal győztese, ahogy olyan volt a dalban. Oké? Okay? És Szegeden Membrán nagyon jók. Na ezek jöttek még. Ide adtál nekem Lacika. Ezek...
3: Még a Pécset nem játszottuk majd le. Tudod, az utolsó.
1: Pécset?
3: The Minds, az még nem
1: Pécset
3: volt.
1: Pécset, The Minds.

0: ez volt a Minds Pilsről, és Laci, még mindig nem értette, ez a Susie and the Pilstől ide raktál még egy dalt, mert az neked jobban tetszik?
1: Nem, az első az nagyon rossz minőségű volt, és az kire cserélve.

0: Ez volt a Suzy and the Pills és az Élettelen, ha jól olvasom, Székesfehérváron. Na jó, egy párat most megmutattunk, gyerekek, fogunk még, és aztán majd holnaptól elkezdjük ezeket szortírozni. Itt Miskolcról már itt van nekünk a... Mi ez a bogárz?
1: Az Pécsről van.
0: Na, ide van írva, hogy bogárz, botátor, áthúzva zenélni, kedves hírviár. Ezeket írtad, Lacika. Szeged, Tisza, Honolulu.
2: Zenélni és a hírviár.
0: Hűvös és disztópia, de az Tirke, Honolulu, nem Tisza. The Mines, Bogárz. Igen. Megint Pécsre is odaírva a Bogárz. Pécs,
1: mert ott van a Bogárz.
0: De hát Miskolcra is odaírta a Lacika.
3: Oda van írva, hogy ki van húzva.
4: Át van húzva.
0: De nincs áthúzva.
3: De, oda van írva.
0: Suzy and the Pills, ezt is szarul írtad. Faded Love, Győr, Rock Me Lady, Éva, az Áve Éva, nem Éva. Te semmit nem írtál le jól. Te be vagy rúgva?
3: Nem. Egyébként megsúlom neked, hogy gyorsan az AI írta át, nem én.
0: Az AI. Ah, ja. Jó, a mai nap legjobb pillanatai jönnek, Évi.
4: Jön a GTH.
3: Egyébként be vagyok. Bocs, hogy ezt itt kell mondanom.
0: Mondjad.
4: Na jó, jön a GTA 6 játék, amelyben a rablás és menekülés mellett lesz szerelmi szál, és ez utóbbi azonban kiverte a biztosítékot a nőknél, mert bókolni, randizni és lefeküdni kell a virtuális szereplőknek.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delikét toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8.649.000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
6: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Hello, én vagyok a torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
6: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin hármas segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
11: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
12: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolja magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
13: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
14: Állj!
13: Jó, most már jöhet a nap.
14: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri. 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
15: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
16: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
17: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
16: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvely. Kópok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
20: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
21: Omoda Gyéko, a jövő választása.
22: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
23: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:10 lesz egy perc múlva. Van egy közlekedésünk, M5-ös, Pest felé Inárcsig áll. Én Újhartyánnál jöttem fel, de már előtte is áll. Eddig 10 km, másfél óra, Sanya üzente ezt. Ez az M5-ös. Aztán üzenik, hogy Panama együttes, na az nemzetközi, When I Feel Upside Down című számaik. Az egy számnak tűnt, nem írtad oda, hogy honnan a Panama együttes, de köszi.
2: De világ.
1: Igen.
3: Megkaptuk.
1: De, sziasztok, még egy szavazat a Suzy and the Pills-re, a főnököm dobol náluk, Tibi. Jó, ez így érthető, és megkaptuk a Game Masternek?
2: Igen, a Game Masternek
1: kaptuk egy videóját.
2: Így van. Úgyhogy azt is már feldolgozunk.
1: Hát ez megy tovább holnap bizony után is, tehát most minden nap foglalkozunk ezekkel a zenékkel, és aztán ti szavazzátok meg, drága hallgatók, hogy melyek legyenek azok, akik a turnéállomáson valóban is élőben fellépnek, aztán felhívjuk őket, ha nincs kedvük, akkor még mindig lehet egy másik.
3: Igen, benne van, hogy azt mondják, hogy most nem érünk rá,
1: vagy nincs kedvünk, igen, vagy izé. Volt már ilyen valaki valami miatt nem tudott, vagy mindenki örömmel jött?
3: Mindenki örömmel jött, persze.
1: Igen.
2: Nem hiszem, hogy valaki nem akarja, hogy egy hónapig a zenéje.
1: Nem, más oka lehet, hogy nem
3: áll. Feloszlottak menet közben, az is van ilyen.
2: Jó, például, akár valahova beugrunk.
1: Hát nem, emlékszel, amikor volt talán Debrecenben egy zenekar? És az énekesnő felmondott a fellépés előtt egy nappal.
3: Azt hiszem, igen, 24 órájuk volt egy új énekesnőt keríteni, és megoldották.
1: És a korosabb dobos zenekarvezető úr szerzett reggelre egy énekesnőt.
3: Ő nem adta fel, ő azt mondta, hogy bármi áron, de azon a színpadon ott fog állni.
1: Az zseniális volt. Zseniális volt. Na jó, ezekkel akkor még egyszer mondom, folytatjuk még, viszont a mai nap legjobb pillanatai jönnek most. Évi?
2: Így van, jön a GTA 6 játék, rablás, menekülés mellett lesz benne szerelmi szál is. Az utóbbi azonban sokaknál féltékenységet okozott, mert bókolni, randizni és ágyba bújni kell a virtuális főszereplővel.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Na jó, gyerekek, számítógépes játék a fő témánk most, ezek a konzolok, kinek van, akár PS, akár Xbox, akármi, otthon van valakinek?
2: Nekem volt, de én már amióta vidékre költöztem, nincs.
3: Hátrahagytad az ilyen világi dolgokat.
2: Elhagytam, igen,
1: de igen.
2: De sajnos ezzel a játékon nagyon sokat játszok.
1: Olyan vagy, mint egy kambodzsai remete.
2: Nézőpontod lehet ez.
3: Mindent, ami elvonna a belső egyensúlyodról a figyelmedet, azt eldobsz.
1: Igen. Más, nekem volt egyébként PlayStation, már nem nagyon játszom vele, régi is, tehát hogy elavult. A lányomnak van Xbox-a, tehát bármikor tudnék játszani vele, de úgy nagyon nem. Te, Gyuri, igen, te?
3: Én nagyon sokat számítógépeztem, PlayStation-öztem is, és amikor elmentem egyetemre, akkor ez így egyszerűen elmúlt. Tehát azóta inkább csak nézni szeretem, ha valaki játszik. Például amikor a Lacika behozta ide a játéket, és a Maffiát játszotta meg ilyesmit, az imádtam nézni, mint egy filmet.
1: De úgy, igen, általában ez azon férfiak játéka, akik vagy magányosak, vagy párkapcsolatban élnek, de nincs szexuális életük. Szerintem azok játszanak többnyire, mert ugye hát nincs más inger, és akkor azzal el lehet tölteni az időt.
3: Jó, igen, egyébként jó, hogyha leverünk ilyen pontokat, igen. Amin így mehetünk majd tovább. Van benne logika.
1: Van benne logika. Na most képzelj, azért beszélünk erről, mert a világ egyik legnépszerűbb játékának jön ki most az újabb verziója, és ez valami akkora siker, már előre még ki se jött, novemberben jön ki, hogy az valami hihetetlen, ez a GTA, és ez a GTA 6-os. Akkora a felhajtás, hogy mindenki erről beszél, azt mondják, hogy több pénz van emberben, 10 hollywoodi filmnek a kasszájából, és a Netflix csak egy előzetes mutatott be, toplista élén van, már ez csak 100 millió dollárt hozott az előzetes.
3: Elképesztően várja a világ, ugye 10 éve fejlesztik, és már lehetett róla évekkel ezelőtt is tudni, hogy annyira aprólékos lesz, és annyira sok újdonság lesz benne az összes videójátékhoz képest, hogy teljesen új szintre fogja emelni a játékozás fogalmát.
1: Na, mondjuk el a játék lényegét azoknak, akik nem ismerik, hogy ez egy fiktív amerikai metropoliszokban játszódó játék, mint Liberty City, Vice City, Los Santos, tehát városok, amik nem léteznek.
3: Így van, a Vice City az nagyon emlékeztetett a Miami Vice-ra, rengeteget merítettek belőle, akár a fehér Ferrari volt, az ingek, a pálmafás ingek, az a hangulat, azok a fények, tiszta Miami Vice-ban játszottál.
1: És mi a játék lényege?
2: Hát igazából vannak feladatok, amiket meg kell csinálni, de picit ilyen bűnözős az egész. Tehát, hogy hát igazából az egész erre épül. Tehát autót vehetsz el, lopnod kell, be kell törnöd valahova. Nyilván vannak jó feladatok is.
1: Mondom, menekülsz, ellenségeid vannak.
2: Minden van, ugye fegyvered van, így van, lősz. És tényleg úgy lősz, ahogy akarsz.
1: Mi az élmény benne?
2: Hát nyilván olyan dolgokat csinálsz, amit az életben nem. Például.
3: Van, aki így nézi.
1: Megértem.
3: Igen. Igen. De egyébként ezt szerintem ilyen nagyon jó filmes kliséket játszhatsz meg. Akár csepphelyes arcút is véltem felfedezni itt ott olyan sztorikat benne, olyan küldetéseket, mondom a Miami Vice, és tényleg egy picit ilyen filmszerű az egész történet.
1: De elindulsz az autóval, kapsz feladatot?
2: Igen.
3: Hát ha vállalsz feladatot, éppen akkor kapsz, ha pénzt akarsz keresni, mert azt is kell. De kereshetsz pénzt illegális autóversennyel például. El kell menned konditerembe, hogy edzél, hogy elég erős legyél.
2: Erős legyél, igen, és mert ugye az erődet is növelned kell, vagy nem tudsz egy feladatot megcsinálni, nincs kellő erőd hozzá.
3: Igen, és ahogy egyre kapod a feladatokat, mikor csinálod, egyre magasabb szinten leszel az alvilágban, és a végén el tudsz odajutni, hogy te leszel egy maffia főnök.
1: Na most 10 év után jelenik meg ugye az új verzió, ez a GTA 6. Én nem tudom, ki az, aki nagyon várja ezt. Lacika, te nagy ilyen videójátékos vagy.
4: Igen, igen, igen.
1: És te várod?
4: Én már annyira várom, hogy nekünk már van előrendelésünk. A ti is ebbe gondolkodik, meg én is. Tehát az
1: azt jelenti, mit mondtam a videójátékosokról.
2: És igaz is.
4: És mind a kettő igaz rám.
2: Ezért rendel elő.
4: Úgyhogy én duplán játszom.
1: Jó.
4: Szóval előrendelés valami azt jelenti, hogy már a megjelenés napja előtt már le lehet tölteni, viszont még akkor nem lehet játszani vele, de már megvan.
1: De már megvan. Oké, itt a különbség ugye az, hogy ennek a kiadásnak, ennek a hatosnak most nem egy, hanem kettő főszereplője lesz, méghozzá egy pár. Tehát itt most egy pár vagytok, egy szerelmes pár, Lucia és Jason. És gyakorlatilag azt mondják, hogy ez picit ilyen Bonnie and Clyde mintájára épülő sztori, tehát mi a bűnben, a szerelmesek, mi együtt vagyunk.
2: Igen, de igazából ott tudod megerősíteni a szerelmet, nem bajban, meg pénzben, meg szegénységben, tehát abszolút
3: ez,
2: hozza.
3: Ez mindhárom lesz valószínűleg ebben a játékban, igen.
1: Na de miután van egy szerelmi szál ebben a játékban, már mindjárt megértitek, miért akarunk, hogy hova akarunk kiukadni, miután van egy szerelmi szál a játékban, ezért ugye a játékosoknak az egyik feladatuk az, hogy ápolják a kapcsolatot a párjukkal is.
3: Igen, minden szempontból nagyon realisztikusra akarták csinálni ezt a játékot, és el kell vinned a párodat, mit tudom, randizni, bókolni kell neki.
1: Hogy kell bókolni neki?
3: A játékban?
1: Igen, tehát, hogy...
3: A gőzöm sincs még, el se tudom képzelni.
1: Neked írni valami?
2: Abi egyszerre.
1: Abi egyszerre.
4: Sőt, a játék lehetőséget ad bizonyos részeknél, hogy megfoghatod a kezét például, vagy átölelheted, vagy meghívhatod egy italra.
1: Te meg fogsz kísérletet tenni arra, hogy ne csak a kezét fogd meg?
4: Mindenét.
1: Igen, ezt értem.
3: Mert az elején ilyen kiegészítő csomagokat keresel, hogy lehet többet tenni.
1: De a bókolás az mit jelent? Jaj, de szép vagy ma, Lucia, vagy most a garázsban meg foglak döngetni?
3: Szerintem, ahogy halad előre a játék, ez így folyamatosan alakul.
1: Kérdés, hogy mit vesz bóknak a hölgy?
2: Hát így van, és nem tudhatod, hogy írták meg, hogyha az első mondatod az, hogy döngetni akarsz, mit reagál.
1: Ez a paletta két végsője. Nagyon szép vagy, Lucia, meg fogod döngetni, Lucia, a garázsban.
3: Te melyiket, tehát, hogy... melyiket nyomod először, Lacika?
4: Én kezdeném a döngetésnél talán.
3: Ne húzzuk az időt, előrendelő vagyok.
1: Igen. Na, de a játékban még le is kell feküdni vele, ugye?
3: Igen, erről is írnak.
1: Hát igen.
3: És mindezt azért, mert különben nem lesz a karakteretek között elég jó a kémia. Amikor akcióban vagytok, akkor nem fog eléggé segíteni, vagy ilyesmi.
1: Nagyon dögös nő egyébként, Lucia. Tehát itt a másik csávó is egy ilyen borostás, picit ilyen gyuri fazon, hátra simlis, baseball sapkával, de hát Lucia tényleg olyan, mint egy ilyen mexikói apától származó topmodell, igen.
3: Igen, jól kidolgozták. Ez ja. Tény. És már egyébként ezt a Lacika mesélte nekem, hogy már több százezeres rajongó tábora van a neten, úgyhogy még meg sem jelent a játék.
1: Most elmondom, mi a bökkenő, és ezért beszélünk ma erről. Az a bökkenő, hogy Amerikában meg sem jelent még a játék nyilván, hogyha a Lacikának nincs meg a játék, sincs. És női influencerek most elkezdik hergelni a követőiket, hogy ne engedjék a pasiaikat ezzel játszani, mert hogy ez nettó megcsalás. Aha. Mert ugye itt a játékban is történik, tehát bókolás, amiről beszéltünk, vacsora, randi, mit tudom én, és ugye lefekvés. Aha. Bocsánat.
3: És ezt a csajok komolyan veszik, hogy mivel ez nem az irányukba történik, hanem egy fiktív számítógépes játék karakter irányába, akkor ez már így megcsalás.
1: Így van. Na most ez a nagy kérdés, mert hallom, majd, sőt, látom is az arcotokon, Anett és Évi, hogy itt ez már nem vicc, ugye? Tehát, hogy ez Ti is átérzitek, amit itt a női influencerek mondanak?
5: Hát ha még nem is ennyire, de azt gondolom, hogy van benne igazság, hogy ne legyünk ennyire sarkosak, de hát nem biztos, hogy megcsalás, de már elindul azon az úton, hiszen nem tölt a párjával időt, elveszi attól.
1: De
5: nem
1: akkor neki se tölt időt, hogyha, mit tudom én, Forma 1-es játékot játszik. Tehát a megcsalás... A megcsalás az miért? Nem az Xbox-szal csallak meg.
5: Ábrándozik egy nőről.
1: Ábrándozik egy nőről, igen.
2: Így van. És olyan dolgokat tesz egy nő irányába, amit egyébként irányomba nem tesz.
3: És gáz, ha ábrándozik egy nőről, aki egyébként egy ilyen rajzolt karakter?
2: Hát mert ugyanezt az időt eltölthetné velem is, és akkor...
1: De hát nem így nézel ki. Hát nézd már meg, de fordulj már hátra. Látom. Ott van a monitoron.
2: Jó, hát nekem
1: de amikor medencéből kijöttél, nem. Amikor lefújt a gyárfásra izét a versenyt, akkor így néztél ki?
2: Hát kicsit csapzottam voltam.
1: De én csak elmondom, hogy mit látunk. Tehát látunk egy ilyen szép, ápolt körmű, latin-amerikai arcú, egyébként ebben az átlátszó pilóta napszemüvegben egy dögös nőt, nem? Egy dögös nőt, és előtte egy daiquiri pohárban valami koktél, egy kis eperrel beletűzve, és a háttérben véletlenül, hát nem tudom, ilyen Miami is háttér van. Ez egy medencében. Ez a dögös nő, ezzel játszhatunk mi, ennek bókolhatunk, ennek mondhatunk ilyen A meg B bókokat, meg minden.
3: Igen. Hát minden szempontból, Lacika mutogatja a képeket, profi.
2: Ahogy ő mutogatja. De ahogy ti nézitek, és az a baj, hogy nem látjátok most magatokat.
1: Nyalom a szám szélét.
2: Igen, hát a Lacika akkorákat nyel, hogy érted, az Ádám csutkája látszik. A Gyuri folyamatosan arról beszél, hogy gyönyörű a nő.
3: De nem létezik, nem létezik.
5: De mégis ott van a fantáziátokban.
2: Annyira valóságos lesz az egész már, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz különbséget tenni az valós élettől és a fikciótól.
1: Az egyik monitor, a másik meg kim van az életben. Hát, de most ti ezért, bocsánat, ti ezért adtok igazat ezeknek a nőknek, hogy a féltékenység az valid, az jogos?
2: Nézd, azért tényleg, tehát abban igaz van Anettnek. Van családod, van életed, otthon vannak teendőid, leülsz egy ilyen idióta játékot játszani, amelyben igazából semmilyen célod nincsen, csak bókolgassál meg maffia főnök legyél, miközben az életben sokkal normálisabb
1: dolgok igazad vannak. Van, hogyha a családtól veszi el a te idődet, értem. De mi van, hogyha egész nap a családom, a gyerekem suliba van, az Anett dolgozik, én meg otthon vagyok, mert délutános vagyok, és nyomom egész délelőtt ezt a játékot. Majd Anett hazajön, és tudja azt, hogyha a B gombot nyomom, gyün, akkor döngölök, és Anett hazajön, és azt mondja, ez hallja, akkor ő mire féltékeny?
5: Mondjuk arra lennék én, nem féltékeny, nem feltétlenül, hanem ideges, hogy én egész délelőtt dolgoztam, ő meg szórakozott, és
1: mert délutános. Szabad napja van, délutános. Igen,
5: persze, nekem is vannak szabadnapjaim, de én meg akkor a gyerekekkel vagyok, meg csinálom.
1: De a gyerek suliban van, nem tudom a gyereket kirángatni a suliból, mert szabad délelőttön van.
5: Ja. De hogy mi erre értjük azt, hogy elveszi a családtól, meg elveszi.
1: De nem veszi el a családtól. De
3: hát, meg egy picit úgy mondjátok ezt az elveszi a családtól, mint hogyha más hobbija nem lenne embereknek, tehát nem járnának el horgászni néha, az is elveszi.
2: Gyuri, nagyon sok embernek ez a hobbija.
5: És
2: csak
5: napi szinten.
2: Napi több órát tudnak játszani.
5: A baráti társaságomban is van olyan,
1: gyerekek,
5: aki hazamegy.
1: Ti most nem arról beszéltek, hogy a Luciára féltékenyek lehettek-e, mert megcsalás, ha Luciát itt ápolgatom a GTA 6-ban, hanem arról beszéltek, hogy a videójáték úgy általánosságban elveszi az időt a családtól.
2: De nem, pont ez
1: két különböző dolog.
2: Oké, de ebben a játékban pont ez a szerelmi szál lesz az, ami elveszi az idejét, hisz egy virtuális világban szerelmet köthet, érted? Igen. Egy idegen, vagy hát hogy ott a játékban nem idegen nővel, és azzal fogja az időt tölteni, nem azzal, hogy a mi szerelmi szálunkat építse otthon.
5: Igen, hanem azt ő szerelmeskedik vele.
3: Ti meg romantikus filmeket néztek, és akkor abba élitek bele
1: a gyerekek.
3: Okay,
1: de nem volt olyan nőm, aki ne imádta volna a Szex és New Yorkot.
3: Na, tessék. Oh,
5: persze, de az egy héten, mit tudom én, max. Egy óra.
3: Ezt a mindent. 10 percet nézünk csak belőle.
1: Igen. De tényleg, ti féltékenyek vagytok Luciára, most őszintén? Vagy csak a videóidő az, ami...
5: Hát nézd, nekem az se tetszene, hogy mondjuk a pasim szerelmet val, még akkor is, hogyha egy ilyen virtuális játék, nem biztos, igen, hogy csinálnék belőle óriási ügyet, de valószínűleg nem tetszene annyira.
2: Olyan, mint az SMS.
1: És hogy a Csabi venne egy új traktort, és állandóan kint van a traktor garázsában, tisztogatja, beszél róla, beszél hozzá.
5: Hát
1: Rozi a traktor. Akkor te tudnál féltékeny lenni egy traktorra?
5: Nem, egy traktorra nem, de például lehet, hogy mondanám
1: de,
5: a Csabina.
1: De nem érted, ez a nő nem más, mint egy traktor. ez, igen. Sőt, a traktor valódibb, mert azt meg tudod fogni, igen. Az ott van előtted, az létezik. Ez nem létezik, ez egy virtuális adathalmaz.
5: Igen, de mondjuk a traktorral nem, oké, hogy bókolna neki, hogy szép vagy, meg szép gyors vagy, meg nem tudom. De
1: szép vagy Rozi, mondd
5: de el. Valószínűleg nem intimkedne. Tehát, hogy
1: de miért ezzel a nővel hogy tudsz intimkedni?
5: B. Így.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra elmúlt 2 perccel, picit túlhúztuk, nem baj. A helyzet az, hogy készülünk a turnénkra, és 21-ével el is indulunk, ugye hétfőn Miskolcon leszünk, aztán kedden Szegeden, szerdán Pécs, csütörtök Székesfehérvár és péntek Győr, és ide keressük azokat a helyi zenekarokat, akik közül egyet felléptetnénk, és ugye a verseny végén majd az a zenekar, akit mindenki megszavaz, annak a dalát egy hónapig játsszuk itt a Retron. Ez itt a tét. Rengeteget ideírtatok most nekem, Miskolc, Szeged, mindenkiről a jelölt zenekarok, akiket eddig összeszedtünk. De nem mindegyiket játszottuk le, nem?
2: Nem, mert a végén most minden város szépen belehúzott, úgyhogy egy csomó mindenkit meg tudtunk mutatni, de lesznek olyanok is, akiket most nézünk meg, összesítünk, és holnap egyébként el is kezdjük folytatjuk a hallgatókkal a szavazást majd.
1: Így van, így van. Győr nagyon-nagyon erős, azt látom, Hoppáréval, Rock Me Ladyvel, úr Isten, Áve Éva, szóval van itt rendesen felhozata.
2: Ott nagyon nehéz lesz, az biztos. Igen.
1: Jó, jövünk tehát akkor holnap, ugye ezt ígértem, megjelent piros, vágópiros, láttam.
3: Itt van.
1: Csini.
3: Igen. És már elkezdte a munkát.
1: Csak de miért az, hogy már elkezdte
2: a munkát? Mi szólunk?
3: Már nagyon vár itt az ajtóban.
1: Ja, nagyon vár itt az ajtó. Jó, akkor holnap folytatjuk, választjuk ki a zenekarokat sorra szépen a ti segítségetekkel. Találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek! Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk!
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
2: A Bocskor turné stábja a Ford Kuga hibrid modellekkel utazik.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Bocskor őszi turné 2026. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: A Repro a Kentucky stílusú csirkemell a Marnevaltól.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Anya, arra gondoltam,
4: rendet raksz a szobádban.
3: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
4: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
7: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorítricin. A Dorítricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
8: Dorítricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
10: Pihenj egy kicsit.
11: Gondolkodj pozitívan.
10: Menj el sétálni, szedd össze magad.
12: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
13: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
15: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsított Annatúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
16: Keressé az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövényszaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
17: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
18: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
19: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
20: A Protexin kell.
21: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
22: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
23: Hétindító ajánlatok a Metróban. A Metrósé fűszeres burgonya gerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint. Szeptember 7-e és 9-e között. Váltsd ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
24: A reklám után.
25: Hírek a Retro Rádióban.
26: A Szokottnál tovább jár az Adria Intercity, ismét keresik a Balaton sütijét. Csütörtöktől jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Játékos formában kártyákkal nevelni tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek Morzsa Pakli néven. Tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
0: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. Különböző kérdések kapcsán elmondhatják a véleményüket az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszer pazarlással. Ezzel is segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni, és nem csak az élelmiszerbiztonság, hanem az élelmiszer pazarlás ellen is fel tudjanak lépni, és az otthoni családi környezetbe ezeket az információkat továbbadják. 6 éves kor fölött használható, akár gimnazista kori aktív párbeszédre ösztönözheti a fiatalokat és a pedagógusokat.
26: Október elejéig közlekedik az Adria Intercity, a járat népszerűségének köszönhetően a szokottnál tovább utazhatunk vonattal Budapest és a horvátországi Split között, közölte Facebook oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap, mondta a rádiónknak a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
1: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól, helyi alapanyagokból rövid ellátási láncon belül jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják az elkészítésben. Nyilvánvalóan azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkát.
26: Nyárias időben indul a hét, ma napközben is sok napsütés várható, csak este felé jelenhetnek meg vastagabb fátyolfelhők az égen. Esni azonban nem fog. A délkeleti szélmérséklet marad, 26 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is hasonló időnk lesz, de már 30 fok felett lesznek a maximumok. Szerdán már lehetnek futózáporok, de nyárias marad az idő. Csütörtökön azonban egy hidegfront hatására visszaesik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Frissen, kipihenten, új lendülettel vágjunk neki ennek a hétfőnek és ennek a hétnek is. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. A Scripttel jön majd a Hall of Fame. Meghallgatjuk Michael Jackson, Heal the World-jét, de jöjjön a Pet Shop Boys Elvis feldolgozás.

90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is egy olyan rockzenekarral, akik mindenképpen példamutatóak egészségtudatosságban, fegyelmezettségben. Egész egyszerűen hosszú távú céljaik eléréséhez úgy döntöttek, hogy ez a megfelelő út. Ugyanis több mint 60 éve pályán van már a Scorpions német rockbanda, és nem véletlen, hogy ilyen hosszan, ilyen régóta és nagyjából minimális tagcserékkel, de folyamatosan nyomják a fiúk. És hogy miért fontos mindaz, hogy egyikőjük például jógával és meditációval tartja karban magát, az énekes mind a mai napig, minden koncert előtt, akár órák hosszat melegít, hogy nagyon fontos nekik a turné rutin, illetve hogy mit esznek, mit isznak a turnék alatt, és nincs ám habzsidőzsi, friss gyümölcsök, gyümölcslé, zöldségek, magas rostartalmú ételek, szóval ilyenek szerepelnek az ő riderjeikben, amikor turnéznak. Hogy miért mondom mindezt, hamarosan az is kiderül, de jöjjön most akkor a Rock You Like a Hurricane, de csak Britney Spears és a Baby One More Time.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Meghallgattuk a Scorpions-t is. A sodró lendületű Rock You Like a Hurricane-nel szólt az Edda is, az Éjjel érkezemmel, Dido-t is meghallgattuk a Thank You-val. És hogy miért kezdtem el mondani, hogy mennyire szuper, hogy a Scorpions tagjai egészségtudatosan és fegyelmezetten élnek. Nos, 2007-ben ezen a napon látott napvilágot egy tanulmány, amiben megállapítást nyert, hogy a rockstárok sokkal hamarabb halnak, mint a társadalom többsége. És hogy annyira rossz a helyzet, hogy igazából ezt a foglalkozást úgymond a nagyon magas rizikófaktorú foglalkozások közé kéne tenni. Szerencsére vannak jó példák, most pedig akkor folytassuk szintén egy igen lendületes slágerrel, a You Win Again-nel, amihez egyébként magát a dob részt, azt nem valódi dobbal vették fel, 1987-ről beszélünk, hanem már egy korai szintetizátoron kísérletezték ki, és nagyon-nagyon felerősítették. Akkor a kiadó megijedt tőle, hogy esetleg a rádiókban majd szétrobbantja a hangszórókat. Szerencsére ez azóta sem történt meg. Jöjjön most tehát a Bee Gees a You Win Again-nel.

A Dead or Alive-val pedig pörgetem már is a hétfő délelőttöt. És a hallgatóinkat is, mert lehet, hogy rájuk fér You Spin Me Around, ez is szól hamarosan. Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek! Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk!
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
2: A Bocskor turné stábja a Ford Kuga hibrid modellekkel utazik.
1: A Bocskor turnét a Riprop termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Bocskor őszi turné 2026. Itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Hogy van, szomszéd? Jobban bírja már a gyaloglást. Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
8: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
9: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
11: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
12: Omoda Gyéko. A jövő választása.
13: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
14: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
15: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
14: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A teljes szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a teljes szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaratba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
17: Kezdődik az őszi munka a parlamentben. Idén is oltják a hetedikeseket HPV ellen, tájfuntomból Kelet-Kínában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Várhatóan döntés születik majd a médiatanács elnökét és tagjait jelölő bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. Megvitatják egyebek mellett azokat a módosító javaslatokat is, amelyek alapján a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
18: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzést szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni elsőt októberben, a másodikat pedig áprilisban.
17: Aggasztóan terjed a Nyugat-Nílusi láz. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a vírus miatt. 15 országból jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. A lázzal járó influenza-szerű betegség a fertőzöttek 1/5-nél jelentkezik, és nagyjából minden 100. beteg állapota válik súlyossá. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Tájfun követelt halálos áldozatokat Kelet-Kínában. 2 ember vesztette életét, és 10 eltűntek a sárlavinában, amit a Szaudel tájfun okozott. Napok óta tartanak a heves esőzések, jelentős károkat okozva. A veszélyeztetett területekről már mintegy 600 000 embert kellett evakuálni. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: 11 óra után 3 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és délután 2-ig töltjük együtt az időnket. Már néhány slágert soroltam, jön majd a Mr. President is, az Ergót is meghallgatjuk. Kezdetnek pedig jöjjön Chris Rea slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Már is mesélem, milyen slágerekkel folytatjuk. Miley Cyrus Wrecking Ball-jával például. Ígértem a Dead or Alive pörgős slágerét, a címében is benne van You Spin Me Around. És itt lesz Mr. President-tel a Coco Jumbo, én pedig rápillantottam az SMS falunkra. Amellett, hogy rengeteg hallgatónk javasol mind a mai napig zenekarokat, mármint, hogy ez óráig is zenekarok.

De a bocsiék idejében küldjétek 10-ig, mert akkor látják is ezeket az üzeneteket. És jött még egy üzenet Mark Shelby-től is. Jó reggelt, piros, 2,5 hét kihagyás után újra élőben tudlak hallgatni. Volt móka és kacagás, Balaton, kajakozás, szapozás, grillparti, kirándulás a Kányavári szigeten, tihany, biciklizés, 1 éves kislányom Oliva egyedül megy. Megy? Mit megy? Fut. Nem lehet utolérni. Nagyon repül az idő. Na hát örülök, hogy ilyen tartalmasan telt akkor az elmúlt időszakod. Akkor jó visszarázódást a munka világába. Jöjjön Mr. President, aki segít ebben.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő üzenet is érkezett az SMS falunkra. Köszönöm a szuper zenéket, főzök és közben táncolok. Nagyon helyes, jól teszed, a folytatás is olyan lesz, hogy tudsz majd rá táncolni. A Magna Cum Laude a Színezd újra slágerrel érkezik, és meghallgatjuk German Jackson Piazzadórával a When the Rain Begins to Fall-ban, a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos gyógyszerészét.
3: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
4: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
6: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
7: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládé és vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvelyi hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
10: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió még korábban a délelőtt folyamán történt az M5-ösön baleset Budapest felé. A 33-as kilométernél még mindig csak egy sáv járható, a torlódás pedig továbbra is közel 10 kilométeres. Aki teheti, Újhartyán és Ócsa között az alsóbrendű utakon kerüljön. Szintén M5-ös, Kecskemét térségében, szintén Budapest felé a 88-as, 87-es kilométerek között terelést bontanak. Itt 3 kilométeres a torlódás. És szintén baleset a 33-ason Hortobágy közelében a 61-es kilométernél, itt a félútpályát lezárták. Köszönjük hallgatóinknak is, ha küldik az infókat. Ebben az órában játszom még Ricky Martin, Living La Vida Locás slágerét, most pedig már Paul Young szól az Every Time You Go Away-jel a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szóljon a Diana Ross által ihletett Abracadabra is a következő órában. A hétfő délutánban ezen kívül meghallgatjuk majd a Bestiákat is. A reggel valóban most még túl messze van. Töltsük együtt a délutánt is itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgyis lett.
4: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedakurt.
8: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
8: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
13: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
14: Omoda Gyéko. A jövő választása.
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Jelentős felújítások zajlottak a mellékutakon, elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, hideg éjszakákat hozott a hétvégi front. Villányi Eszter vagyok. Már mintegy 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy további 28 kilométeres szakaszokon készülnek javításra. A tárcavezető arra is kitért, hogy az országos közúthálózat csak nem 570 kilométeres szakaszán teljes körű felújítást végeztek idén külső kivitelezők, míg a közút munkálatai nyomán több mint 700 kilométeren javultak az utazás körülményei. A miniszter bejelentette, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be. Másfél milliárd forint értékben érkezett nyugtaadat az adóhatóság új rendszerében. A pénztárgép portál szeptember elejétől működik. A papírnyugtárs vállalkozások ezen az egyszerű webes felületen rögzíthetik adataikat. Ezt az első három napon 20 000 vállalkozás tette meg, mintegy 424 000 nyugta esetében. A NAV közlése szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is, már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke eléri az 1 milliárd 300 millió forintot. A két újfajta nyugtaszolgáltatási móddal olyan nyugtákhoz is hozzáfér az adóhatóság, amelyeket korábban csak ellenőrzés esetén láthattak a revizorok. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A szervező Erzsébet alapítvány közlése szerint teljes ellátást kapnak a gyerekek, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Egyebek mellett pénzügyi ismeretterjesztő programokat, színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, sétahajózást és más aktív lehetőségeket. Komoly hideget hozott a front, több mérőállomáson is 0 fok közeli hőmérsékletet mértek éjszaka, közölte a Hungaromet. A leghidegebb 1,3 fok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson volt. A Nógrádi Zabarban 1,5 fokos minimumot, Mohorán pedig 2,6 fokot rögzítettek. Az időjárás részleteit már is mondom. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Dél és elmúlt 4 perc szerint pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és már is átfordultunk a hétfő délutánba, úgyhogy kitartás, bár ez általában hosszú nap szokott lenni. Segítjük már is hallgatóinkat a jobbnál jobb slágerekkel. Jön Madonna.

szakonyos slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd mindjárt egy olyan felvétellel, aminek a létrejöttében óriási szerep jutott egy sípályán történő elesésnek. Történt ugyanis, hogy Steve Miller, a Steve Miller Band énekes dalszerzője már kész volt egy dallal. Valami fajta szöveget is írt hozzá, de sehogy sem tetszett neki, úgyhogy egy idő után bekerült a fiók mélyére ez a dal. Aztán néhány évvel később Idahóban a Sun Valley-ben sétált, amikor látta, hogy valaki elesik előtte, és próbált volna oda menni hozzá, de mire odaért, addigra kb. 9 testőr próbálta felsegíteni az eleső Diana Rost, mert hogy felismerte az énekesnőt, akivel még jóval korábban kezdő zenészként egy közös tévéműsorban léptek föl, Diana Rost és a Supremes, és ő a saját csapatával. És egyből beugrott neki Diana Rost kisugárzása, ez a csodálatos lénye, és megihlette. Hazament, és 15 perc alatt meg is írta az Abracadabrához dukáló szöveget. Szóval jöjjön nem sokára az Abracadabra, most viszont Diana Kinget halljuk az I Say a Little Prayer-rel a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Az elmúlt hétvége remek alkalmat nyújtott arra az időjárás szempontjából, hogy bármilyen tevékenységet végezzünk kint. Na jó, egy kicsit szelesebb volt az idő annál, mint ami kellemes, mondjuk akár egy grillezéshez, vagy ilyesmihez, bográcsozáshoz, de ettől függetlenül nagyon sokan sportoltak a szabadban, mi is bringára pattantunk a fiammal, és nagyon sokan hozzánk hasonlóan tettek ugyanígy. Viszont volt olyan, ahol akadályoztatva voltak a sportprogramok. Ez történt például Balatonalmádiban is, ahol a futballpályát szombatra virradóra vaddisznók tették tönkre. Pedig ugye a város nem kevés pénzt és energiát fordított abba, hogy valamelyest megőrizze a gyepet, és hogy jól focizható maradjon a futballpálya, de így kénytelenek voltak elhalasztani a gyermek foci bajnokságot, és ugye kérdéses, hogy hogyan és mikorra tudják majd helyrehozni a károkat, elsődlegesen megerősíteni a kerítést, hogy többet ne jussanak be a vaddisznók a pályára. Hogy a következő hétvége milyen időjárás tartogat, nem sokára azt is mesélem majd, de előbb jöjjön a zöld fű után a zöld az íg, Varga Viktorral, illetve Kim Carnes és a Betty Davis Eyes szól mindjárt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hétindító ajánlatok a Metróban. A Metrósé fűszeres burgonyagerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint. Szeptember 7-e és 9-e között. Váltsd ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Mi vagyunk a Grunt, jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4. jegyek eventim.hu.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
8: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöld el a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
9: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
10: One. Minden pillanat számít.
11: One. Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadálytőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
12: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
13: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
14: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
15: Omoda Gyéko, a jövő választása.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
17: Ha elment messze a kedvesed, és elrontotta a kedvedet,
18: koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
1: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, mindjárt itt az egy óra. Egy óra után pedig folytatjuk majd egy olyan együttessel, amelyiknek a tagjai jó részt rácáfolnak arra a tudósok által tett megállapításra, hogy a rockzenészek bizony hamarabb halnak, mint a társadalom többi tagja. Az AC/DC esetében is nagyjából mindenkire igaz, ugye kivéve Bon Scottot, az eredeti énekest. Jöjjön tőlük majd a Thunderstruck. És meghallgatjuk a hazai kedvencek közül a Shy Guys-t. Íme már is repülünk vissza 90-es években, jöjjön a Hello a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
6: Hány óra?
7: Hajnal 2.
6: Megint nem alszol?
7: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
6: Próbáld ki te is a Sedakurt.
4: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
6: Alszol.
4: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játssz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
9: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
10: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
11: Omoda Gyéko, a jövő választása.
12: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
14: Pihenj egy kicsit.
15: Gondolkodj pozitívan.
14: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
16: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
17: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
19: Kezdődik az őszi munka a parlamentben. Drágultak az üzemanyagok. Hegymászó tragédia történt Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Várhatóan döntés születik majd a média tanács elnökét és tagjait jelölő bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról. Megvitatják egyebek mellett azokat a módosító javaslatokat is, amelyek alapján a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Emelkedtek az üzemanyagárak. Péntekhez képest a 95-ös benzinért literenként 8, a gázolajért 9 forinttal kérnek többet a kutakon. A holtankoljak.hu adatai szerint így jelenleg a 95-ös benzin literje átlagosan 617, a gázolajé pedig 697 forintba kerül. Legutóbb 2022 végén volt ilyen drága a dízel. A portfólió arról ír, hogy az áremelkedés mögött az orosz dízelexport korlátozása, az orosz finomítók termelési kiesése és a közel-keleti feszültségek fokozódása állnak. A görög dinnye drágult, a sárga dinnye olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára vegyesen alakult augusztus végén a tavalyi helyzethez képest. Míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal is többet kértek, a sárga dinnye ára mintegy 25%-kal esett. A piros csemegeszőlő kilója 10, az őszi baracké 40-45%-kal lett olcsóbb. A kígyóborka 16, a sárgalépa 20%-kal drágult, a nem jelölt burgonya ért viszont csak nem 5%-kal kevesebbet kellett fizetni, mint egy éve. Újabb halálos baleset történt a szlovén hegyekben. Lezuhant és életét vesztette egy 67 éves túrázó a Triglav és a Mali Triglav közötti hegygerincen tegnap. A tragédia mintegy 2800 méteres magasságban történt. A szlovén hatóságok tájékoztatása szerint a férfi elvesztette az egyensúlyát és a mélybe zuhant. Egy sziklapárkányon állt meg, de a hegyi mentők már nem tudták megmenteni az életét. Augusztusban egy 19 éves fiatal halt meg, miután lezuhant Szlovénia legmagasabb hegyéről. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Egy óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Hasítunk előre a hétfő délutánban. Vágó Piros vagyok, jó étvágyat kívánok, és tartsanak velem. Velem és Shakirával, a V-motorokkal, a Tűzvarázslóban. És indulunk már is Sandra in the Heat of the Night slágerével.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon hűvös volt a reggel, de mostanra, ha jól látom, azért kellemes nyári időben van már részünk. És ez egészen folytatódik majd szerdáig, ahol simán megint 35 fok fölé is mehet a hőmérséklet. Mindez megelőzése egy hideg frontnak, ami viszont szerda késő délutántól estétől ér majd el bennünket, és igazán csütörtöktől érezteti majd a hatását, akkor már a nappali értékek is alaposan visszaesnek, épp hogy 20 fok környékén lesznek. Ez nagyjából a hétvégéig is kitart, és különböző mennyiségű csapadékra is számíthatunk végre, csütörtökön, de inkább előbb pénteken, szombaton, vasárnap. Erre készüljünk tehát a hétvégén. Nálunk most ezen a hétfő délutánon, mert hogy nagyon messze van még a hétvége, jöjjön Pink, Raise Your Glass-szel, Richard Sanderson és a házi buli főcímzenéje, most pedig szóljon az AC/DC Thunderstruck-ja a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió egyik kedvenc énekesnőmmel, Pinkkel, a Raise Your Glass-t hallottuk, akinek amióta az eszemet tudom, meg az is lehet, hogy amióta ő az eszét tudja, mindig is tüsi, vagy legalábbis nagyon felnyírt, rövid és általában szőke alapú haja volt, amiben azért időről időre kerülnek rózsaszín, tincsek valamilyen módon. És mi a közös benne és Pamela Anderson színésznőben? Hát azt hiszem, hogy az, hogy ugyanaz a belső motiváció hajtja őket, legalábbis ami a külsejüket illeti, és legalábbis az utolsó néhány évben. Mert Pink is azt szeretné megmutatni a hajviseletével, hogy egy nő hosszú fürtök nélkül rövid hajjal is lehet gyönyörű, sikeres és teljes értékű, amit egyébként abszolút osztok. Pamela Anderson pedig ugyanezt gondolja a sminkre. Szeretné felhívni a figyelmet, bár eredetileg nem ez volt a célja, csak egész egyszerűen azt szerette volna, hogyha ő és a bőre is jól érzi magát, akár a közönség előtt is. Szóval szeretné megmutatni a nőknek, hogy nem kell mindig tökéletesre, idézőjelben tökéletesre sminkelt állapotban mutatkozni ahhoz, hogy legyen vonzerejük és sikeresek legyenek. Legutóbb egyébként a Velencei Filmfesztiválon tűnt fel Pamela Anderson egy gyönyörű narancssárga estéi ruhában, csodálatosan festett smink nélkül is. És folytassuk akkor egy ideillő dallal, a menükerületekből származó lányjal, Uptown Girl Billie Joel-lel.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Azt hiszem, a hétfői naphoz általában kétféleképpen viszonyulunk. Van, aki tele van energiával, tetvágyjal, aprítja a feladatokat, nincs megállás, folyamatosan megy előre. A másik fele a csapatnak pedig inkább csak úgy átrugdossa magát a hétfői napon, és aztán így kedre szerdára sikerül felvennie az üzemi hőmérsékletet. Persze nyilván van, amikor muszáj, és nincs kérdés, hogy hogyan csináljuk. Az biztos, hogy lassan ugye mindenféle módon átállunk a nyári időszámításról az őszi-téli időszámításra, és itt most nem az óra átállításra gondolok, hanem a saját belső óránkra, hiszen most már nagyon-nagyon korán megy a nap. Tegnap konstatáltam, hogy gyakorlatilag már 7 óra körül olyan szürkületbe vált az idő. Szóval 4-8 körül nyugszik a nap, és ez talán segít nekünk abban, hogy így az iskola időben mi is egy kicsit korábban ágyba kerüljünk. Viszont addig még nagyon sok idő van, amíg ma ez eltelik, úgyhogy nekem is van még két slágerem, amit lejátszom Sertől, illetve most Gloria Estefan Kongája szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt itt a 2 óra, és nagyon remélem, hogy a hétfő nehezén már túl vannak velünk együtt, de ha esetleg elkél a segítség, akkor Dénes Tamás áll a hallgatóink rendelkezésére, vele tölthetik majd a következő 4 órát, én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor!
2: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
2: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
2: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
4: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: érkezett a Riprap Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tó.
1: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
5: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
6: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
8: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
9: Omoda Gyéko, a jövő választása.
10: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
11: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
12: Van. Minden pillanat számít.
13: Van.
14: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
14: De jó neked. Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Cedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
14: Cedacur Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
15: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Hazai hetek a Coop-ban. Törzsvásárlóknak az 1 literes pölöskei gyümölcsszörp 699 forint, a 16 tekercses Regina Delicate toalettpapír 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Áttörés nélkül, de egyeztettek az amerikai-orosz-ukrán tárgyalások lehetséges folytatásáról. Folytatódik a szúnyogírtás, még kitart a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem zárható ki, hogy újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások. Az orosz elnök sajtótitkára Dmitrij Peszkov a tárgyalásokkal kapcsolatos amerikai kijelentésre reagálva arról beszélt, hogy a Vladimir Putyin orosz elnök és a Donald Trump amerikai elnök közvetítői között zajlott egyeztetések kis lépést jelentenek a béke felé. Az amerikai külön megbízottak hétvégén az ukrán elnökkel is tárgyaltak Kijevben. Volodymyr Zelenszkij szerint áttörést nem hozott a megbeszélés, de a diplomáciai tárgyalások újraindulása pozitív lépés. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentenek gondot. Az aszály miatt az őshonos szúnyogokkal nem kell számolni, de a családi házas övezetekben az ázsiai tigris szúnyog jelenléte jelentős. A katasztrófa védelem közölte, hogy a következő napokban összesen 38 településen, a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy mi magunk is sokat tehetünk a vérszívók ellen, öntsük ki a felgyülemlett vizeket a kertekben. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 ezer diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A szervező Erzsébet alapítvány közlése szerint teljes ellátást kapnak a gyerekek, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Egyebek mellett pénzügyi ismeretterjesztő programokat, színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat, sétahajózást és más aktív lehetőségeket. Tájfun követelt halálos áldozatokat Kelet-Kínában. Két ember vesztette életét, és 10 eltűntek a sárlavinában, amit a Szaudel tájfun okozott. Napok óta tartanak a heves esőzések, jelentős károkat okozva. A veszélyeztetett területekről már mintegy 600 ezer embert kellett evakuálni. Komoly hideget hozott a front, több mérőállomáson is 0 fok közeli hőmérsékletet mértek éjszaka, közölte a Hungaromet. A leghidegebb 1,3 fok a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson volt. A Nógrádi Zabarban 1,5 fokos minimumot, Mohorán pedig 2,6 fokot rögzítettek. Az időjárás részleteit már is mondom. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
20: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, egy újabb szeptemberi hetet kezdtünk el, benne viszont nagy slágerekkel az AD Stúdiótól egészen Michael Jacksonig, a nyit

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután fél három a mikrofonnál Dénes Tamás kollégáintól már hallhatták, hogy valamikor most már érkezik az eső és a lehűlés. Ez a valamikor valószínűleg szerda éjszaka, csütörtök napközben lesz majd, de kicsit bontsuk ki, mert nagyon érdekes, hogy hogy érkezik az az eső, amire három hónapja várunk nagyjából. Szóval egyelőre a forróság és az aszály folytatódik olyan szinten, hogy ma nagyjából 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap 31 fok is lehet, szerda lesz a legmelegebb, amikor az ország egyes területén 33 fokos hőség is lesz, továbbra is szárazsággal. És erre érkezik majd egy erős hideg front, amely nagyjából szerda éjszaka, csütörtök reggelre érkezik meg az országba, átsuhan felettünk, és nyugatról kelet irányba hoz valamennyi csapadékot. De nem ez lesz az igazi, hanem a hétvégére már az Adria felől klasszikus mediterrán ciklon érkezik. Na ez hozza majd az igazi esőt, és egyelőre úgy néz ki, hogy a hétvégén eshet sok. Meglátjuk, hogy az a sok pontosan mennyi lesz, és hogy elegendő-e bármire is ebben a rettenetes szárazságban, ebben a Magyarországnak nevezett sivatagban, majd kiderül. Na menjünk tovább inkább a Ladány Benével, Michael Jacksonnal, és most rögtön az elején a Roxette-tel, itt a Fading Like a Flower, a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Boniemmel és a TNT-vel folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:43, 2 hírem van. M5-ös autópálya Kecskemét térségében a főváros felé terelést bontanak a 88-as kilométer környékén, ott sávzárás követel figyelmet, és nagyjából 3 kilométeres dugó alakult ki. A másik hírem a 87-es főútról jött, a 37-es kilométernél Gyöngyösvalu határában egy személyautó teherautóval ütközött, a 87-es főutat lezárták, kerülni Gencsapáti felé tudnak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
4: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
6: És a finom görög ízekre?
5: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
6: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
7: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu. Jegyek funkot.hu.
8: Egészségesebb íny és erősebb fogak. A Parodontax fogkefékre és fogkrémekre szeptember 7-e és 18-a között 15% kedvezményt adunk a Rossmannban. Próbáld ki az új Parodontax Intensive Gum Repair termékeket is. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
10: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
13: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
12: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, mielőtt tovább mennénk, István a vonalban, és te hol látszol, segíts nekem.
1: Én az M0-áson jövök hazafelé, és a szembe oldalon, akik az M0-áson az M1-esre mennek, ott a kamionok a felhajtónál annyira beálltak, hogy talán 8 km kamionsorban állnak, mint a szög.
0: Tehát a nullásról az M1-esre.
1: Igen, és emiatt sajnos a személyautók is beálltak, mert ugye két sáv megy föl a nullásról az 1-esre, és már mind a kettőbe állnak a kamionok, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz nekik. Jobban járnak, hogyha a belső sávot választják, tovább mennek, és fölmennek a régi 1-esre, és úgy mennek vissza a pályára, mert a pálya meg már járható.
0: Aha.
1: Nem tudom, hol volt a baj, valahol valaki elakadt.
0: Elképzelhető. István, igen, köszönöm szépen neked, további jó gurit.
1: Nagyon szívesen, köszönöm én is, sziasztok, szia.
0: Mindenre jó zenéket hozok a következő órában, hiszen például föl lehet majd szállni az álomhajóra, ha nem megy a nulláson a kamionsor. A 80-as éveket többek között majd a Subcell fogja képviselni a zseniális Tainted Love-val. Tainted Love. De hozok dugó ellen még egy csomó nagy slágert a folytatásban majd hétfőn délután itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Keressük inkább valami újat. Öt nap, öt város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
2: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
3: Jön a Bocskor! És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
2: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
3: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
4: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
2: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
5: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
2: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
3: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
4: Rock City! Én találtam ki.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: érkezettől, rip-rop, kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
2: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
1: Mit is mondott? Artrevin?
2: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
1: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
2: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgyis tett!
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n! Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
8: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko. A jövő választása.
11: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
12: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre IPEC-kel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
13: One. Minden pillanat számít.
14: One.
15: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
16: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
17: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánz fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
18: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Elkezdődött az országgyűlés őszi ülés szaka. Drágultak az üzemanyagok, főképp a tigris szúnyog miatt kell gyéríteni. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Emellett összegezte az elmúlt hónapok döntéseit. A kormányfő kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére, és közölte, hogy digitális távmérőhálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeni terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a miniszterelnök. Emelkedtek az üzemanyagárak. Péntekhez képest a 95-ös benzinért literenként 8, a gázolajért 9 forinttal kérnek többet a kutakon. A holtankoljak.hu adatai szerint így jelenleg a 95-ös benzin literje átlagosan 617, a gázolajé pedig 697 forintba kerül. Legutóbb 2022 végén volt ilyen drága a dízel. A portfólió arról ír, hogy az áremelkedés mögött az orosz dízelexport korlátozása, az orosz finomítók termelési kiesése és a közel-keleti feszültségek fokozódása állnak. Másfél milliárd forint értékben érkezett nyugtaadat az adóhatóság új rendszerében. A pénztárgép portál szeptember elejétől működik. A papírnyugtás vállalkozások ezen az egyszerű webes felületen rögzíthetik adataikat. Ezt az első három napon 20 000 vállalkozás tette meg, mintegy 424 000 nyugta esetében. A NAV közlése szerint jól teljesítettek az e-pénztárgépek is. Már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe az ingyenes alkalmazást. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke eléri az 1 milliárd 300 millió forintot. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentenek gondot. Az aszály miatt az őshonos szúnyogokkal nem kell számolni, de a családi házas övezetekben az ázsiai tigris szúnyog jelenléte jelentős. A katasztrófavédelem közölte, hogy a következő napokban összesen 38 településen, a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron permeteznek. Arra is figyelmeztetnek, hogy mi magunk is sokat tehetünk a vérszívók ellen, öntsük ki a felgyülemlett vizeket a kertekben. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Ahogy Eszter is jelezte az imént, még kitart a nyárias idő, de már belátható időn belül jön egy nagyobb csapadékhullám. Ezt meg én teszem hozzá. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában felbukkan majd a Depeche Mode, vagy éppen a Tátraiben. A nyitány viszont a

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 6 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Egy híren körül nem vagyunk hozzászokva a botrányokhoz. Volt egy indiai koncert, ami félbeszakadt, meg egyszer egy rendőr kihúzta a mikrofonját. Tehát körülbelül ennyi, amit így el lehet mondani az ő környékén. Hát ehhez képest most jókora botrány kellős közepén áll Ed Sheeran, és hát nem tudom, hogy tehet-e róla vagy nem, hogy hallgatólagosan benne van-e a sztoriban vagy nem, ez nem derült ki. Minden esetre két koncertet adott is San Franciscóban mostanában, és elő zenekarul Macklemore-t választotta. Azt a Macklemore-t, aki felment a színpadra, és 5 perces politikai gondolatmenetet nyomott le Palesztináról, és minden másról, elnyomókról és nem elnyomókról. Hát mindenkinek nyilván szája íze szerint jogos vagy nem jogos, ez megint egy külön kérdés, de egy tény, hogy zenélés helyett politikában nyomta elég komolyan Macklemore, és a rettenetesen borsos jegyárakkal sokan ezek után Ed Sheeranhez fordultak, illetve most már egy petíció indult, hogy kérik vissza a pénzüket, nem erre fizettek be, sokan azért, mert nem értenek egyet azzal, amit meg kellett hallgatniuk Macklemore-tól, sokan pedig egész egyszerűen azért, mert nem egy politikai nagygyűlésre mentek, hanem koncertre. És miután Ed Sheeran másodszor is Macklemore-t állította a színpadra, sokan úgy gondolják, hogy úgy látszik, egy

egyetért ezzel a sztorival, és ez most már tényleg kiütötte azért a biztosítékot jó néhányaknál, úgyhogy most már több ezren írták alá, hogy kérik vissza a jegyük árát Ed Sheeran koncertjéről. Hogy mi lesz a vége, nem tudom, de egy kétségtelen, ha egy ember egy koncertre megy, akkor nem politikai előadást akar hallani. Úgyhogy ennek örömére én most a hatalomról szóló dalt nyomom, jön a The Power és a Snap itt a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Kylie Minogue vagy a Zanzibár érkezik itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz 3:44. M5-ös autópálya Kecskemét térségében a főváros felé terelést bontanak a 88-as és 87-es kilométer között, ahol sávzárás követel figyelmet, ezért van 3 kilométer hosszú dugó. Erős forgalom, szakaszos lassulás torlódással az M1-esen Hegyeshalom felé a Nullás csomópontjánál, és ez a Nullásra is kihat, ahogy hallhatták, hosszan állnak a kamionok. 87-es főút 37-es kilométer Gyöngyös falu határában egy személyautó teherautóval ütközött, a főutat a 87-est lezárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 15 óra 48 percet mutat az óra, és a következő együttesek kapcsolatban mindig az az emlék villant be, hogy amikor megjelent az Alphaville, akkor azt a bizonyos kazettát Balogh Sanyi nevű osztálytársam hozta be, és először csak nézegettük, hogy hát milyen borító ez, aztán jöttek egymás után róla a slágerek, és mindenki le akarta másolni, mert akkor még így működött. Big in Japan, ez szól itt a Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, mi pedig robogjunk tovább már csak azért is, hiszen a következő órában felbukkan majd a nagy slágerek között Korda György reptere. A latin zenéket pedig többek között a Juanes fogja majd képviselni a La Camisa Negra.

0: Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Járai Máté és Nagy Sándor. Visszatérő vendégek külön-külön jártak már nálam, és mind a kettő emlegette a másikat. Ők civilben is nagyon jó barátok, pályájuk kezdetén, sőt már az előtt a tanulási időszakban is ismerték egymást, támogatták egymást, és most is sok darabban játszanak együtt, sőt, van olyan darab, amit kifejezetten rájuk írtak, és készül egy olyan is, amelyben Nagy Sanyi rendező lesz, és Járai Máté játssza a főszerepet. Lesz miről beszélgetnünk ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
4: 10 dekagram tollet trapista sajt az önkiszolgáló pultba. Csak 199 forint.
3: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
5: Maradjon lendületben ősszel is a JP Autóval. Mercedes-Benz E-Vito Base Edition 90 kWh modellek már nettó 10.882.500 forinttól lehetnek az öné. Fedezze fel az elektromos vezetés és a hatékonyság tökéletes összhangját. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettábazár funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.

0: Elkezdett a Repro Up Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól zéig.
2: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
3: Áj!
2: Jó, most már jöhet a nap.
4: Töltsd fel a blokkod API kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
5: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko, a jövő választása.
11: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 7-től 9-ig 200 g sózott földi mogyoró 22% kedvezménnyel csak 339, a tej vagy így csokoládé és vajas keksz 31% kedvezménnyel csak 549 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Idén is oltják a hetedikeseket HPV ellen. Robbanó testet találtak a Dunában, még pár napig marad a nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. Magyar Péter kitért a nyári energiaválság sikeres kezelésére és közölte, hogy digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára. A jövőbeni terveket sorolva egyebek mellett a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását ígérte a kormányfő, de a méltányos vagyonadó bevezetéséről is beszélt. A mai ülésen a képviselők egyébként megvitatják azokat a módosító javaslatokat, amelyek alapján a vármegyékből ismét megyék, a főispánokból pedig kormány megbízottak lesznek. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik gyermeküknek az oltást, amely a többi között a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
15: A lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. A védőoltás a megelőzés szolgálja, és azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek.
14: Vélhetően második világháborús robbanótestet találtak a Dunában Budapesten. A folyó 22. kerületi szakaszán került elő a robbanó szerkezet. A Honvédség tűzszerész ügyelete közölte, hogy a rendőrség mintegy 200 méter hosszban ürítette ki és zárta le a Duna érintett szakaszát és a mellette húzódó árasztó utat is. A robbanótestet a tervek szerint tűzszerész búvárok emelik ki a folyóból. Életét vesztette egy 67 éves hegymászó a szlovéniai Triglavon. 2800 méteres magasságban egy hegygerincen vesztette el az egyensúlyát és zuhant a mélybe. A hegyi mentők már nem tudták megmenteni. Augusztusban egy 19 éves fiatal tért halálos baleset Szlovénia legmagasabb hegyén. Folytatódik a szeptemberi nyár, napos idő lesz, délutántól helyenként több lehet a felhő, de eső nem várható. A szél néhol megélénkül, 25 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, nyugaton, délnyugaton lesz a legmelegebb. Késő estére általában 13-23, éjszakára 9 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap folytatódik a nagyrészt napos, száraz idő, a szél élénk lehet, 28 és 34 fok között alakulnak a maximumok kedden, szerdán már lehetnek zivatarok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: 4 perc elmúlt délután 4 óra, ma is alaposan befűtöttek. 27 fokot mutat jelen pillanatban a Retro Rádió hőmérője. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Hamarosan érkezik majd a Hooligans, vagy éppen a Keoma kezdésnek Stevie Wonder énekel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénás Tamás. Mindig fontos, hogy egy-egy óriási sztár, egy-egy nagy művész vajon az utolsó nagy fellépésén mit visel. Ez aztán a gyűjtőknek lehet aztán az igazi orgia, hogy megszerezzék. Hát most valami ilyesmi történik Freddie Mercury legendás fekete Jackie-ével, amit az utolsó élő fellépése alkalmával viselt. Nevezetesen 88. április 14-én lépett színpadra Londonban, a Dominion Színházban, ahol a Time the Musical című musical különleges jótékonysági előadásán 4 dalt is előadott, és ezzel támogatta a HIV-fertőzőket, illetve az AIDS betegeket támogató Terence Higgins Trust alapítványt. Ez volt az utolsó élő fellépés, és ezzel a különleges Jean-Paul Gaultier tervezte fekete bőr motoros Jackie-ben sok cipzára lépett fel Freddie, és hogy mennyire értékes, ezt jól mutatja a kikiáltási ára, 150 ezer fontért kínálják, tehát nagyjából olyan 65 millió forintért. Higgyék el, el fog kelni, és gyanítom, nem is ennyiért, hanem sokkal többért. A gyűjtőknek ez igazi aranybánya. Nálunk pedig igazi aranybánya, a folytatás jön, majd a We Are The World, itt lesz Ákos és a Juanes is, előttük viszont Ricky Martin, és egy futballhoz köthető latin dal, ez a La Copa della Vida itt a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Keoma lambadájával és a Hooligans nagyslágerével folytatom itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 2 perc múlva lesz 3:45. A 444-es főúton Békés Csabán a 4-es kilométernél, az Orosházi út és a Madách út kereszteződésénél 3 személyautó ütközött össze. A Békés Csabai belváros irányába 2 sávot le is zártak, így irányonként mindössze 1-1 sáv járható. 87-es főúton a 37-es kilométernél Gyöngyösfalu határában egy személyautó teherautóval ütközött. A főutat a 87-es továbbra is zárva tartják, kerülni kell Gencsapáti felé. Végül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kisar és Fehérgyarmat közötti összekötőút 18-as kilométerénél 2 személyautó frontálisan karambolozott, ezt az utat is lezárták, kerülni kell Túri Istvánni felé.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy az M0-ás autó déli szektorán az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós térségében baleset történt, méghozzá a 18-as kilométernél itt a legbelső sávot zárták le. Torlódás van tehát az M0-áson az M5-ös felé. Menjünk tovább, hiszen érkezik a következő órában majd a Hip Hop Boys. De velünk lesz a Queen, és talán az egyik legnépszerűbb slágerével. De játszom még egy csomó más kislemez CD-t a folytatásban majd, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Krisztóf Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A szív útjai kifürkészhetetlenek. A tej szív viszont mindig a megbízható, hazai termékekhez vezet téged bevásárláskor. Keresd a csomagoláson a tej szív vagy sajt szív védjegyet. Így biztos lehetsz benne, hogy kizárólag magyar tejből készült, kiváló minőségű termék kerül a kosaradba, amivel a hazai tejipart és gazdálkodókat is támogatod.
5: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes.
7: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Lendítse fel vállalkozását a JP Autóval. Mercedes-Benz Sprinter modellek már nettó 8.649.000 forinttól lehetnek az öné. Praktikus kialakítás, hatékonyság és megbízható teljesítmény. Minden munkára tervezve. További részletek a JP Autó Mercedes-Benz márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
9: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Anya, arra gondoltam,
11: rendet raksz a szobádban,
10: hogy rendelni kellene már a Family Frosttól.
11: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
12: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
13: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
14: Sajgó testrészek. Válassza új innovatív gyógynövénykrémünket, a tanúsítottan natúr összetételű Biomed Flexamed krémet extra magas 20% fekete nadáltőgyökér kivonattal és kellemesen hűsítő mentollal. Biomed Flexamed krém. Mozgásszervi problémák időszakában természetesen.
15: Keresse az új Flexamed krémet a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és bioboltokban. Biomed Flexamed krém. Flexibilis mozgás, könnyed hétköznapok.
16: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
17: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Hogyan tudnék élni nélküled? Összekült az élet.
20: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogatók, MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Jelentős felújítások zajlottak a mellékutakon, robbanótestre bukkantak a Dunában. Melegszik majd az idő, holnap akár 34 fok is lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén majdnem 140 kilométernyi mellékutat újított fel a Magyar Közút. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézy Dávid jelezte, 132 kilométeren be is fejeződtek a munkálatok, mintegy 5 kilométeren két helyszínen pedig az utolsó simításokat végzik. Emellett még csaknem 28 kilométernyi mellékúton készülnek a felújításra. Külső kivitelezők is több helyen nagyjából 570 kilométeren dolgoztak, illetve dolgoznak most is fő és mellékutakon. Így összességében több mint 700 kilométernyi utat tesznek rendbe ebben az évben. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentik a legnagyobb gondot. A családi házas övezetekben különösen ázsiai tigris szúnyogból van sok. Ezeknek akár egy eső vagy egy kerti locsolás is elég az ideális tenyészőhelyhez. A védekezés ezért folytatódik. A következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron összesen 38 településen permeteznek. Második világháborús bombát hatástalanítanak a Dunában. A folyó budapesti 22. kerületi részén került elő a robbanó szerkezet. A rendőrség mintegy 200 méter hosszan ürítette ki és zárta le a Duna érintett szakaszát és a mellette húzódó árasztó utat is. A napokban még visszatérhet a hőség, az előrejelzések szerint holnap és holnap után 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a nagy meleg és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a meteoklinikai igazgatója beszélt rádiónknak.
24: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
23: Holnap nagyrészt derült napos száraz időre készülhetünk. A szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Meleg lesz, a hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, aztán délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: A 87-es főúton a 37-es kilométernél Gyöngyösfalu határában egy személyautó egy teherautóval ütközött, emiatt a főutat lezárták, kerülni Gencsapáti felé lehet. Szabolcs-Szatmár-Berekben a Kisar és Fehérgyarmat közötti összekötő út 18-as kilométerénél frontálisan karambolozott két kocsi. Az utat lezárták, kerülni csak jelentős kitérővel Túr István díj felé tudnak. Három kocsi ütközött a 444-es főúton Békés Csabán a 4-es kilométernél, az Orosházi út és a Madács út kereszteződésénél. A belváros felé két sávot is lezártak, irányonként egy-egy sáv járható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden Egyetlen legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc elmúlt délután 5 óra szeptember 7-én hétfőn a Reginák névnapján, mi pedig robogunk tovább itt a Retro Rádióban, a mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Hamarosan a bikini fagyját nyaljuk, vagy érkezik Dr. Ábán. A kezdés a kommunáz nagy sikerét.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Amióta kijött az HBO vadonatúj Harry Potter sorozatának az előzetese, de azóta a hardcore rajongók támadják, hol ezért, hol azért. Elsősorban a képi világért, jóval fakóbb minden szín, mint a korábbiakban, ami egyébként egy tudatos döntés a rendező részéről, aki azt mondta, hogy azért ez egy komor világ. Ő ezt nem akarja csillogó villogóban nyomni. A másik pedig, amit így hirtelen észrevettek a tréleren, hogy amíg az eredeti filmben általában mindig telítettek voltak az asztalok csirkékkel, pulykákkal és minden finomsággal, addig Harry Potter a barátaival a sorozatban leginkább reggelire narancslevet, egy tojást, egy szelet pirítóst és egy banánt kap, ami te azt mondták a hardcore rajongók, hogy megélhetési válság van a Roxfordban. Hát itt tartunk most, meg ott, hogy a folytatásban

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Kowalskival vagy éppen a Bon Jovival folytatom itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 6 perc múlva lesz 3:46. M0-ás autó déli szektor az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós térségében korábban 3 személyautó karambolozott a 17-es kilométernél. Itt 2 sávot lezártak, ezért van jó 6-7 kilométeres torlódás, akár 3/4 óra is lehet a plusz menetidő az M0-áson. 3-as főút Mezőkövest határában a Fürdőnél 2 személyautó ütközött Füzesabony felé. Itt csak egy sáv járható a 125-ös kilométernél. És még egy hír, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a Kisar és Fehérgyarmat közötti összekötő 18-as kilométerénél 2 személyautó frontálisan karambolozott, az utat itt lezárták, Túr Istvándi felé lehet kerülni.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 2 perccel járunk, 3-4-6 után, a folytatásban pedig már Falkó érkezik, de ne felejtsék, este 8-tól a Baházi Presszó, két csodás vendég ma este, Járai Máté és Nagy Sándor este 8-tól, tehát az Abaházi Presszóban, ahogy ígértem, ez pedig már Falkó a Retro.

0: Minden idők legnagyobb sláger egy retro rádió, a folytatásban indul a két órás retro kívánság műsor Nyerges Izával és Madonna nagy slágerével. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanígy.
1: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas showval érkezünk.
2: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risztov Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket, a 100 éves stíl biztosítja.
3: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
2: Rock City! Én találtam ki.
4: Az Abaházi Presszó vendége ma este.
5: Járai Máté és Nagy Sándor. Visszatérő vendégek külön-külön jártak már nálam, és mind a kettő emlegette a másikat. Ők civilben is nagyon jó barátok, pályájuk kezdetén, sőt már az előtt a tanulási időszakban is ismerték egymást, támogatták egymást, és most is sok darabban játszanak együtt, sőt, van olyan darab, amit kifejezetten rájuk írtak, és készül egy olyan is, amelyben Nagy Sanyi rendező lesz, és Járai Máté játssza a főszerepet. Lesz miről beszélgetnünk. Ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
4: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
11: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.

0: a Reprop Kent a kis stílusú csirkemel a Marnevaltól.
1: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Evito oldalon.
2: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
3: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
2: Mit is mondott? Artrevin?
3: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
2: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
3: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
4: DJ Bobo október 3-án az MVM Dome-ban. Már több mint 10 000 jegy elkelt. DJ Bobo eddig soha nem látott show-val érkezik az MVM Dome-ba. Jegyek funkot.hu. Jegyek funkot.hu.
5: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
6: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
7: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint, a kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Küldik a nyugtaadatokat a NAV-nak a vállalkozások. Drogdílert kaptak el Kőbányán. Hét elején még visszatér a kánikula, aztán lehűlés jön. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. A kormányfő kitért a nyári energiaválság kezelésére is, és közölte, digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeli terveket sorolva a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását is említette. 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek, a NAV ingyenes alkalmazását már 12 000-en kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1 300 000 000 forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Arról, hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél.
12: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
11: Drogdílert fogott el a rendőrség Kőbányán. Egy 40 éves nő árult kábítószert 10. kerületi lakásán, illetve 8. kerületi parkokban. A hatóságoknak egy korábban elfogott fogyasztó árulta el, kitől szerezte a szert. A dílerre pénteken csaptak le. Napos időnk lesz holnap eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az M0-as autóút déli szektorában az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós térségében három kocsi karambolozott. A 17-es kilométernél két sávot lezártak, a torlódás 6-7 kilométeres, akár 45 perc is lehet a plusz menetidő. A 3-as főúton Mezőkövest határában a Fürdőnél két autó ütközött, Füzesabony felé csak egy sáv járható a 125-ös kilométernél. Két kocsi frontálisan karambolozott Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében a Kisar és Fehérgyarmat közötti összekötőút 18-as kilométerénél. Az utat lezárták.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Egy csoda jó Madonna slágerrel indul el a mai kívánságműsorunk. Egy Nyerges Izabella vagyok. Szeretettel várom az üzeneteket, SMS-ek vagy telefonhívások formájában. Aki ismer, az tudja jól, hogy az út

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a hétfő esti kívánság műsorban. Engem Nyerges Izabellának hívnak. Mondtam az imént, hogy SMS-ekkel vagy pedig telefonhívásokkal bombázhatnak, és azt is hozzátettem, hogy az utóbbit szeretem jobban. Hát szerintem attól lesz igazán színes és érdekes ez a műsor, ha az Önök hangját lehet benne minél többször hallani, úgyhogy este 8-ig bátran hívhatják a 0620-22-22-122-es számot, találják ki, hogy kit lepnének meg, és mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánnak. Természetesen ma is osztogatom majd az ajándékslágereket is, amire viccesen azt szoktam mondani, hogy ebben a műsorban ezek a slágerek jelentik a cseresznyét a tejszínhab tetején. Lauren Wolf énekel, amíg Önök ide csörögnek. No Stress, ez a slágernek a címe. Igen, mostanában sokat lehet hallani, hogy a stressz mennyire ártalmas. Nem csak, hogy öregít, de akár még meg is betegíthet bennünket. Szerintem teljesen kivédeni nem lehet. Mindenképpen ér valamennyi stressz bennünket életünk során, a hétköznapokon is. Maximum azon érdemes gondolkodni, hogy mik azok a sikeres technikák, amivel könnyedén tudjuk kezelni és feldolgozni. Úgyhogy akár erről is beszélgethetünk. A lényeg az, hogy hívjanak, Lauren Wolf énekel a Retro Rádióban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Kívánságműsort örülök neki, 6-tól 8-ig itt vagyok, elérhető vagyok, tudnak üzenni a szeretteiknek. Haló, haló, jó estét, ön az első.
1: Jó estét, Gergő vagyok, és amiatt szeretnék telefonálni, hogy nagyon szép évet szeretnék magunknak kívánni.
0: Jó, honnan telefonálsz? Melyik városból, melyik településről?
1: Budapestről telefonálok.
0: És melyik suliról van szó? Kiket köszöntenél?
1: Az osztálytársaimat a Domokos Pál Péter általános iskolából.
0: Nemrég indult a suli, milyen volt a legeleje?
1: Beszélgettünk, megkaptuk a tankönyveket, és jó volt találkozni a barátaimmal.
0: Sok sikert a tanulmányaidban. Van velem még valaki a vonalban? Haló, haló, jó estét kívánok!
2: Gyöngyi vagyok, jelen Újpalotáról, és szeretnék mindenkinek küldeni egy számot, és mind anyukámnak is, és nagyon szeretem őtet.
0: Jó, hogy hívják az édesanyádat?
2: Erzsébet.
0: Akkor Böbinek szól a következő zene, és van velem még valaki a vonalban. Jó estét kívánok, jöhet a következő.
3: Jó estét, én János vagyok, Zongrád megyéből, Őrhalomból.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni, János?
3: Hát a feleségemet és a munkatársait, feleségemnek, és a Széchenyi Spár dolgozóinak.
0: Mi az, amit üzenne nekik néhány mondatban, mik azok a kedvességek?
3: Hát, sokkal kevesebbet dolgozzanak, pihenjenek is munka közben, ne csak mindig a munka legyen az első. Lazítsanak is egy kicsikét.
0: Jó, és a szerelmének valami kis személyeset üzenne?
3: Hát ő is egy kicsikét lassítja a munkatempóból. Köszönöm szépen, más nem úgyhogy, és nagyon szép számmal szeretném akkor őket meglepni, jó?
0: Megbeszéltük Rick Astley, nekik is énekel ez a Take Me To Your Heart.

0: Slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önt, és a kívánság műsorban tud üzenni a szeretteinek. Halló, halló!
1: Jó, Izabella, én Gábor vagyok, Szekszárdról, és én számon szeretnék kérni, mert szeptemben 4-én volt az esküvőnk, és hogy nagyon jó sikerült.
0: Kinek szeretnéd elküldeni a számot?
1: Hát küldeném a páromnak, Bartocsa Mariettának.
0: Jó, milyen üzenettel?
1: Hát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem Önt.
0: Elmeséled nekünk, hogy milyen volt a nagy nap? Mesélj róla picit.
1: Hát jó volt, meg volt az esküvő, akkor főztünk, buliztunk.
0: Mi finomat készítettetek vacsorára?
1: Hát volt ilyen krumpli, hagymás krumpli, krumpli saláta, sült hús, meg iszogattunk, volt egy kis sört, pár ennyi.
0: És csak így háznál voltatok, így szűk családi körben?
1: Igen, családi kör, így van.
0: Az a lényeg, hogy szuper volt a hangulat, és nagy volt a boldogság.
1: Így van.
0: Mentek valahová egy pár napra esetleg pihenni majd Nászút gyanánt?
1: Hát nem tudjuk, majd még meglátjuk.
0: Jó, kívánom, hogy összejöjjön. Örülök, hogy meséltél, és sok boldogságot nektek.
1: Köszönöm szépen, szia.
0: Szia, szia. Érkezik az ajándéksláger, Nász ajándéksláger, így is mondhatom. Ez a Genesis és a Land of Confusion a kívánság műsorban.

legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Gerei Retro Rádió. Jó estét kívánok, vagy szia, ha tegeződhetünk, én nagyon örülök neki. Hello, hello.
1: Szia Izabella, én Barbi vagyok, és mivel ma Regina névnap van, és a húgom Regina, szeretném őt felköszönteni a névnapján, meg minden kedves Reginát, aki ma ünnepli a névnapját.
0: Nagyon kedves vagy, és mit szeretnél üzenni a tesódnak, mik a kedves gondolataid számára?
1: Minden jót kívánok a családjának, a kisfiának, a kedves párjának, legyenek továbbra is ilyen boldogok, és minden jót kívánok, mert itt is szerettem őket.
0: Rendben, az ajándékslágár a Gypsy Kings-től érkezik mindjárt, de előtte van még valaki velem a vonalban. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Hát ilyen szerencsém csak nekem lehet. Katika vagyok, kedves Izabella. Egy nagyon kedves embernek szeretnék egy dalt küldeni. Segített nekem. Valahogyan, hogy nem, a jobboldali tükröm tönkre ment. Én megállítottam egy embert, akiről azért láttam, hogy neki olyan ügyes keze van, és megcsinálta a tükrömet, és tudom folytatni az utamat.
0: Jó, és mit szeretne neki üzenni? Mik a kedves gondolatai számára?
2: Az, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm neki, nagyot segített nekem. Üzettséget természetesen nem fogadott el, mert mérne, és meghálálja neki a sors. Én ezt hallom, hogyha én valakivel jót teszek, előbb-utóbb az a jó tétemény visszajön.
0: Így is van. Örülök neki, hogy vannak még ilyen történetek, amiknek happy end a vége. Önnek további jó utat kívánok!
2: Nagyon szépen köszönöm, és további jó műsort kívánok önöknek.
0: A hírek után meghallgatjuk az ajándékslágert is, amiről a Gypsy Kings gondoskodik. Ez a Volare a kívánság műsorban, ahol a 0620 22 22 122-es szám este 8-ig él.
3: Műsorajánló.

0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
1: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
2: Jön a Bocskor!
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarait.
1: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
3: És végre bemutatjuk nektek személyesen Hristov Évit is.
1: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
4: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
1: A Bocskor turnét a Riprok termékek gyártója, a Márnevál támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
3: Rock City! Én találtam ki.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: elkezdett a Riprop Kentucky stílusú csirkemell a Marneval-tól.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dóm, december 4. Jegyek eventim.hu.
4: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
6: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
7: Omoda Gyéko, a jövő választása.
8: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túróstáska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
10: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettávazár funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
11: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen. Mindig veled az úton.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kék szilva kilója csak 444 forint. A kaliforniai paprika kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Idén is kaphatnak ingyenes HPV elleni oltást a hetedikesek. Már várják a gyerekeket az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Holnap elég meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a hetedikes lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-ig kérhetik gyereküknek az oltást, amely egyebek mellett a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
17: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. Azért 7. osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, ha még a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon 7. osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni első októberben, a másodikat pedig áprilisban.
16: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 ezer diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat vagy sétahajózást. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vizébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek fotók a váratlan, de barátságos vendégekről. A képeket a medfigyelő osztotta meg. A strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben, írta a veol.hu. Az idei egyébként a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 1901 óta idehaza. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A Hungaromet adatai szerint a középhőmérséklet országosan nagyjából 23,4 Celsius fok volt. A legmelegebb nyár azért egyelőre a 2024-es maradt. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Holnap nagyrészt derült napos száraz időre készülhetünk. A szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Meleg lesz, a hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, aztán délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint.
15: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Baleset történt korábban az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé Sziget-Szent Miklós térségében. Három autó karambolozott itt. A 17-es kilométernél két sávot lezártak, a torlódás legalább 6-7 kilométeres. Az M60-ason, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szederkény, Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. A 2-es és az 5-ös kilométer között emiatt lezárták a belső és a leálló sávot. A forgalom csak a külső sávon halad.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Edith kereste fel a kívánság műsort. Hello, egy pörgős számot kérek a kollégáimnak az Alberts Kft-hez. Szóljon Máriának, Boginak, Krisztinek és a fiúknak. Jön a Gypsy Kings és a Volare a Retro Rádió üzenő műsorában. Szeretettel várom Önöket. Retro Rádió. Penso con sueño para si.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jön a Kft. És a balatoni nyár, hiszen véget ért a nyár. És olyan jól esik visszagondolni a szép élményekre, amit nyáron gyűjtöttünk. Persze szeptember 7-én még azért nem kell temetni a jó időt. A mai és a holnapi napon is még igazi kánikula várt, illetve vár majd ránk, aztán jön csak a hideg front. És hát én azt gondolom, hogy most ebben a pillanatban is sokan vannak utószezonos pihenéseken, nyaralásokon, úgyhogy nekik is minden szépet és jót kíván. Bánok. Jó estét, ez a kívánság műsor, miben tudunk segíteni önnek?
1: Jó estét, szia!
0: Szia, mutatkozz be nekünk!
1: Én Csenge vagyok.
0: Honnan telefonálsz?
1: Bercerről.
0: Oké, és kit szeretnél meglepni, vagy kiket?
1: Hát a szüleim most épp kint vinyíroznak, de ők sajnos nem hallják, de én és a kisugam vacsorázunk, és nekünk szeretnék kérni egy számot.
0: Jó, mit üzennél a szeretteidnek néhány mondatban?
1: Hát... jó étvágyat, és fogjon el minden.
0: Jó, és mi finomat készített nektek anyu vacsorára? Mit tesztek éppen?
1: Virslit.
0: Virslit, klasszikus, jó. Vacsorára sokszor előfordul szerintem mindenhol, meg reggelire is. Nagyon jó étvágyat kívánok. Figyelj csak, a virsli után mi lesz a ma esti programotok a tesóddal? Mit fogtok játszani, vagy tanulnotok kell? Mesélj nekünk picit az estéről.
1: Játszani fogunk, és sorozatot nézünk.
0: Jó, melyik sorozatot? Melyik a kedvencetek?
1: Még nem tudjuk pontosan.
0: Ja, még nincs kiválasztva. Oké, és mit szoktatok játszani? Mik a kedvenc elfoglaltságok?
1: Beszélgetünk.
0: Jól van, hát nagyon kellemes időtöltést kívánok nektek. Közben a háttérben szerintem szólhatnak a szuper jó retro slágerek itt a Kft. És a balatoni nyár a kívánság műsorban.

0: slágerei Retro Rádió. Olyan fura lesz megint sötétben hazasétálni kívánság műsor után. Nem szomorkodásnak szánom ezt, csak úgy próbálom szokni én is az új évszakot. Ma szeptember 7-e van. Jó estét, ön is tud üzenni a szeretteinek. Sikerült bejutni.
1: Jó estét kívánok, Mónika vagyok Nagyekedrűn. Én Reginákat köszöntöm a névnapjuk alkalmából, meg a szomszéd kislánynak is, annak is üzenem, hogy nagyon sok boldog névnapot minden Regináknak.
0: Jó személyes ismerőseid, kik állnak hozzád a legközelebb, kik kaphatják még a következő slágert?
1: Hát meg a gyerekeim.
0: Mutasd be őket is, légy szíves, mi az ő nevük?
1: Victoria, Anett meg Ivet.
0: És hány évesek ők?
1: 17, meg 12, meg 13.
0: Köszönöm, hogy meséltél a családodról. Mi lesz a ma esti programod?
1: Hát, még nem tudom, még mi lesz. Majd még nem tudom, Izabella. Meg neked is küldöm a zenét.
0: Köszönöm szépen, és én miért kapom?
1: Mert aranyos vagy, meg kis kedves.
0: Cuki vagy te is, Anastasia, nekünk énekel a kívánság műsorban.

0: Órás esti kívánság műsor, ahol ön is üzenhet azoknak, akik igazán fontosak a szívének.
1: Jó estét kívánok, Varga Tibor vagyok, Szeglét Bertényis a 22-ből. Szeretnék kérni egy szerelmes dalt a páromnak.
0: Igen, hogy hívják őt, mutassa be nekünk, legyen szíves.
1: Varga Bélán és Szabó Anna Mária.
0: Jó, most jöhet a néhány kedves gondolat, amit neki szeretne üzenni.
1: Annyi, hogy szeretem.
0: Jó, és mi lesz a ma esti közös programjuk, hogyha tudnak találkozni?
1: Pihenés, tévézés, pajkaszegezés.
0: Nagyon jó szórakozás. Köszönöm, kívánok önöknek! Az ajándékslágerek között az FLM zenekar következik, ez a Megtalállak még a Retro Rádióban.

0: Lágerei Retro Rádió. Jó estét kívánok! Ez a kívánság műsor, én Nyerges Izabella vagyok. Engem a 0620-22-22-122-es számon lehet elérni. Ezt nyilván nem annak mondom, aki most hívott, hanem a többieknek. Halló, halló!
1: Jó estét kívánok! Én Mezei Zita vagyok.
0: Szia Zita, tegeződjünk egymásra. Miben tudok neked segíteni?
1: Igazából utazom a Székelyföldre, és a 42-es főúton belefutottam egy teljes útzárba, Berettyó folyó fölött a hídon. Egy hatalmas baleset van, úgyhogy ha lehet, akkor mindenki kerülje el. Ennyit szeretnék mondani.
0: Jó, szeretnél-e üzenni a szeretteidnek, ha már így bekerültél a kívánság műsorba, még ha nem is emiatt telefonáltál?
1: Igen, szeretem őket, köszönöm, és majd nem sokára találkozunk.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Napfényes sétáról szól a következő sláger, amit együtt meghallgatunk a Kívánság műsorban. Katrina énekel, és jön a The Waves nevű zenekar. Ez egy koprodukció magyarán. És hát a napsütésben még bőséggel sétáltunk a holnap és a holnap utáni napon is. Azt mondják a meteorológusok, hogy akár 32 fok is lehet. Tehát még egy picit velünk marad a nyár. Na, utána viszont jön a fekete leves. Csütörtökön hidegfronti hatás érvényesül, és nagy dírrel, durral, sebben, lobbal megérkezik az ősziesebb idő, onnantól fogva, hát a 30 fölötti hőmérsékleti csúcsokat már sajnos el lehet majd felejteni. Jó estét kívánok, ez a Kívánság műsor, miben tudok önnek segíteni?
1: Vadkempingen vagyok, Juhász János vagyok Miskolcról.
0: Igen, kinek szeretne slágert küldeni?
1: A véletlen párjának.
0: Mi az ő keresztneve?
1: Gyűzsa.
0: Mit szeretne neki üzenni néhány mondatban?
1: Nagyon szeretem.
0: Mit jelent az, hogy vadkempingezik, merre jár, mi a programja, meséljen nekünk picit a kikapcsolódásáról.
1: Miskolcon vagyok a Csanyikba. Egy Csanyik egy külön település Miskolc mellett, és sátorozunk.
0: Jó, akkor kellemes kikapcsolódás. Mi a program, miket csinálnak?
1: Szoktunk szalonnát sütni, vaddisznót kergetni.
0: Azt a igazi kalandpark. Jó.
1: Kalandpark.
0: Oké. Okay. Jó, nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok önöknek. Walking on Sunshine, ez a most következő ajándéksláger. Címe szóljon önnek.

0: Rádió. Vetök egy pillantást az SMS falunkra is. Hello Izabella, szeretném köszönteni Nyitrai Leventét Szolnokon, méghozzá az 5. születésnapja alkalmából. Azt üzenjük neki, hogy nagyon, de nagyon szeretjük. Sok vidám napot kíván neki Piroska dédi, Anita mami és az unoka testvére. Zárójelben leírták a keresztneveket is. Szintia Nikolett Márk tíme a Jancsi. Molnár Nikolettát névnapja alkalmából szeretnénk köszönteni, és Anita és Piroska aláírással jött az SMS, de itt annyi keresztnév szerepelt ebben az üzenetben, hogy nagyon remélem, hogy nem kavarodtunk bele. Kedves Izabella, édesanyámnak szeretnék kérni egy lélek felemelő zenét, mert nincs túlságosan jó állapotban. Dobos Attila vagyok, és Nagy Börzsönyből írok most neked. Kedves Izabella, kérek szépen egy zenét egy magányos munkatársunknak, akinek Muterszki a beceneve. Albert Irsára szeretnénk küldeni a slágert azzal az üzenettel, hogy ne szomorkodj, mi itt vagyunk veled. Szép napot mindenkinek, Anyós fogalmazta meg az SMS-t. És van velem valaki a vonalban is. Haló, haló, ez a kívánság műsor.
1: Haló, szia. Robi vagyok, szia.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: A Tapsonyból telefonálok, és szeretnék a fiamnak egy szép számot küldeni.
0: Jó, mutasd be őt is nekünk, légy szíves, őt hogy hívják?
1: Ő is Robert, Marcellban lakik, és annyit üzenem neki, hogy tudja azt, hogy az édesapja nagyon szereti, és remélem, hogy jobban alakul a sorsunk, és amit tudok, megteszek mindent érte, az egyik ez. A másik meg Nagyatádi Hölgynek, Tisi Évi a neve hölgynek, de annak is küldem ezt a számot. Az meg munkatársam, Marcell együtt dolgozunk egy cégnél.
0: Jó, és hogy hívják őt? Nem értettem pontosan.
1: Évi a keresztneve, de úgy mondanám, hogy a jó szagú asszonynak küldem ezt a számot.
0: Örülök, hogy beszéltünk. Cserháti Zsuzsa, a szeretteidnek énekel.

0: Africa. Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy újabb tartalmas beszélgetés vár minket 8 után az Abaházi Presszóban, a vendég ezúttal Járai Máté, illetve Nagy Sanyi. Viszont most még egy-két embert megpróbálok belepasszírozni a kívánság műsorba. Nem egyszerű, mert nagyon-nagyon sokan keresnek, akivel ma nem tudok kontaktust teremteni, legyen kedves holnap pontban este 6 órakor visszatelefonálni. Jó estét, haló, szia, szia!
1: Szia, Iza, Krisztián vagyok, Dunajvárosból. Szeretnénk dalt küldeni a volt páromnak, Helgának, Győrbe, akkor volt ex-sógornőmnek, Adriennek, Miskolcra, és Diónak Budapestre.
0: Jó, mit szeretnél üzenni a szeretteidnek?
1: Én nagyon kedvelem őket, és tisztelem, becsülöm.
0: Rendben, van-e rajtuk kívül bárki más is, aki kaphatja a következő ajándékslágert?
1: Még el Simon, Anita és te.
0: Köszönöm, és Anita, kicsoda neked, mesélj picit a kapcsolatotokról.
1: Hát nem kapcsolatom, csak...
0: Hát emberi kapcsolat, úgy értettem.
1: Tehát, emberi kapcsolat, mint barát.
0: Oké, tehát ő a barátod, rendben van, és neki mit üzennél? Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz?
1: Az, hogy vigyázzon magára, és sok sikert kívánok a tanulásához.
0: Jó, és akkor így a végére még csak annyit kérdezek, hogy mi lesz a ma esti programod, mind a mellett, hogy szólnak a szuper jó slágerek a kívánság műsorban, és te hallgatod?
1: Hát egy rokkosabbat szeretnék kérni. Hát kicsit olvasok.
0: Oké, és neked is nagyon szép estét, kellemes kikapcsolódást, miközben lapozgatod a könyvedet. Szól az Opus és a Life is Life a Retro Rádióban.

0: Erei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban. Jó estét kívánok!
1: Szép jó estét kívánok! Máté József vagyok. Szeretnék kérni egy szemmel számot a Kívánság műsorban.
0: Kinek szeretnél slágert küldeni?
1: Szeretném a munkatársaimnak, Andornak tájára.
0: Jó, hol dolgoztok közösen?
1: Itt Andornak táján, egy szociális intézményben, meg a barátnőmnek.
0: Jó, szeretnéd a keresztneveket felsorolni, hogy kik kapják a következő slágert?
1: Évának szeretném küldeni, a legjobb barátnőmnek.
0: Jó, és néhány kedves gondolatot fogalmaz meg neki, légy szíves. Mit üzennél?
1: Szeretem.
0: Mi a ma esti programotok? Most is a munkahelyen vagy?
1: Nem, ő nem itt lakik.
0: Neked mi lesz a ma esti programod?
1: Most rámulót hallgatom a Kívánság műsort.
0: Tessék?
1: Kívánság műsort hallgatom.
0: És közben mit csinálsz?
1: Pihenek.
0: Akkor nem a munkahelyeden vagy ezek szerint most?
1: Nem.
0: Mikor lesz a következő műszakod?
1: Holnap reggel.
0: Hányra szoktatok járni dolgozni?
1: 8-ra.
0: Jó, akkor ez egy viszonylag normál, átlagos munkarendnek számít. Jó, kívánok neked egy nagyon nyugodalmas éjszakát. Még így a Kívánság műsor után jön az Abaházi Presszó is egy tartalmas beszélgetéssel, azt is érdemes lesz hallgatnod. Csabihoz ezúttal Járai Máté és Nagy Sanyi érkeznek, úgyhogy jó szórakozást, és akkor köszönöm, jó, hogy hívtál. Már csak annyi dolgom, hogy eláruljam, ki gondoskodik a meglepetés ajándékslágerről. Jön a Honey Beast és a Maradok mindjárt.

0: Ennyien fértek a ma esti kívánság műsorban, jó, hogy ilyen sokan itt voltak velem, és ígérem, hogy holnap folytatjuk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, ahol a hírek után az Abaházi Presszóban elsőként a Honey Beast zenél.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgy is tett!
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
9: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
11: Telefon!
12: Kávé!
11: Reggeli!
12: Kávé!
11: Munka!
12: Kávé.
11: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a P-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
13: Rendülj bele az őszbe új stílusoddal. Vásárold meg új olvasó, távoli vagy multifokális szemüveget akár 30% kedvezménnyel. Vagy lépj szintet a Vision Express Club szemüveg előfizetéssel, és élvezd ki exkluzív előnyeit. Részletek a visionexpress.hu oldalon.
14: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
15: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
16: Omoda Gyéko, a jövő választása.
17: Hazai hetek a Coop-ban. Most a 4 tojásos gyermei spagetti 599 forint. Törzsvásárlóknak a 200 g-os pápai szeletelt békön 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Főleg a tigris szúnyogok miatt folytatódik az irtás. 5 napos sztrájkba kezdtek a börtönőrök Belgiumban. Melegszik majd az idő, holnap akár 34 fok is lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén majdnem 140 kilométernyi mellékutat újított fel a Magyar Közút, erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézy Dávid jelezte, 132 kilométeren be is fejeződtek a munkálatok, mintegy 5 kilométeren két helyszínen pedig az utolsó simításokat végzik. Emellett még csaknem 28 kilométernyi mellékúton készülnek a felújításra. Külső kivitelezők is több helyen nagyjából 570 kilométeren dolgoztak, illetve dolgoznak most is fő- és mellékutakon. Így összességében több mint 700 kilométernyi utat tesznek rendbe ebben az évben. Továbbra is az inváziós szúnyogfajok jelentik a legnagyobb gondot. A családi házas övezetekben különösen ázsiai tigris szúnyogból van sok. Ezeknek akár egy eső vagy egy kerti locsolás is elég az ideális tenyészőhelyhez. A védekezés ezért folytatódik. A következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron összesen 38 településen permeteznek. A napokban még visszatérhet a hőség. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után 32-34 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hogy hogyan hat ránk a nagy meleg és milyen tüneteket okozhat a kánikula, arról Pintér Ferenc meteógyógyász, a meteoklinikai igazgatója beszélt rádiónknak.
20: Enyhébbek közé tartozik a napszúrás, a hőgörcsöknek a problémája, akkor jön a hőkifáradás, jönnek a rosszul létek, és ott van a legveszélyesebb hőegyensúlyi zavar, a hőguta. Azonban van egy másik nagyon fontos dolog, amit kevesen tudnak, hogy komoly szervi károsodások maradnak vissza, amit talán akkor nem is veszünk észre, de nagyban hozzájárulnak az egészségi állapotunk komoly romlásához, tehát nagyon komolyan kell venni ezeket az ilyen szélsőséges hőhullámokat.
19: Sztrájkolnak a belgiumi börtönőrök. Az ötnapos munkabeszüntetést a túlzsúfoltság és a személyzet hiány miatt hirdették meg a szakszervezetek. Az akció tegnap este kezdődött, és várhatóan pénteken ér véget. A felek múlt kedden már tárgyaltak az érintett témákról, de nem tudtak megegyezni. Napos időnk lesz holnap, eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Vidám este elé nézünk. Garancia erre két vendégem, Járai Máté és Nagy Sanyi. Töltöm az italokat, indítom a zenét, és néhány perc múlva kezdjük a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Két visszatérő vendégem van. Ilyenkor most tudod, gondom vagyok, kit mondjak előre, hogy ne sértődjön meg a másik.
2: ABC sorrendet javasol.
1: ABC, Abaházi Csaba.
3: Pontosan.
2: Hát abszolút.
1: Járai Máté. Nagy Sándor! Hello, szevasztok!
3: Sziasztok.
1: És arra, a Sanyi egy kicsit régebben volt, és arra nem emlékszem, hogy amikor te itt voltál, akkor emlegetted-e Mátét, de arra határozottan emlékszem, hogy amikor Máté itt volt nem is annyira régen, akkor Sanyiról beszéltél. És elkezdted mesélni azt, hogy amikor ti felhívjátok egymást telefonon, akkor mi történik. És ezt te csak elmesélted, illetőleg a saját magad részét tudtad hozni. És én ezt most élőben láttam, ahogy megérkeztetek. Máté egy kicsit korábban érkezett, Sanyi egy kicsit később, és ahogy Sanyi belépett, volt egy beszélgetés kettőtök között. Én azt annyira szeretném, ahhoz azt meg tudnám mutatni a hallgatóknak.
2: Nem csak te szeretnéd, hanem már gyakorlatilag követelik a baráti körünk, és még ugye a nézők meg a hallgatók nem is tudják, hogy mi lesz, de már követelik a baráti körünk, hogy ebből hangos könyvnek kell lenni.
3: Igen. Igazából telefonon is szoktunk így beszélni, de a legjobb az a hangüzenet. Én nagyon szeretek hangüzenetet hagyni, sokkal egyszerűbb, főleg ha vezet az ember A-ból B-be, hogy na most mi úgy szoktunk hangüzenetezni, hogy Törőcsik Mariból beszél, én meg Kállai Feriből beszélek. Mutassunk neked.
2: Elmondom neked, hogy én valamelyik nap hagytam egy üzenetet, és mindig hozzáteszem, hogy te büdös állat. Ezt csak annak mondom, akit nagyon szeretek. És mindig felézőre, és mondom, akit te büdös állat, ide figyelj, holnap kezdjük a színházba a próbát, egy büdös szót sem szólok belőle, te vagy a rendező, hát küld már át jó nagyanyádnak azt a büdös szövegkönyvet te. És akkor ő meg válaszol így, hogy
4: Mari, hello, te vagy az Mari, holnap úgy megrendezlek, összetojod magad, meszkámba, átveszed a díjat, én téged rendezlek, te meg a büfészámlám.
2: Te ide figyelj, Ferenc, ha sokat iszol, akkor azt a száblát fizesse ki a turaida. Csókolnak téged.
4: Szeret, Feri.
1: És így. Egyébként ti tudtok egymással komolyan beszélgetni? De van abszolút komoly dolog. De ugyanebben a stílusban vagyok, akkor a saját hangot.
2: Nem, sajnos használ. Akkor ez nem. Tehát onnan lehet tudni, hogy jó paszban vagyunk, hogy így szólunk egymáshoz. Ha valami felidegesít bennünket, akkor én már egyébként megmondom őszintén, alig szoktam várni, hogy előadásunk legyen.
1: Miért?
2: Mert hát azért, mert akkor tudom, hogy találkozunk, és elmondhatom neki azt, ami nyomaszt, vagy nem tudom. Nekem például rengeteg mindenben, bár egyébként én vagyok az idősebb, de rengeteg mindenben ő a mentorom, és mindig mondja nekem, hogy figyelj, Mátékem, ne csinálj hülyeséget, ezt ennyien ne vállald el. És akkor mindig tudom, hogy azt a Sanyitól kell megkérdezni, hogy ez így szerintek korrekt.
3: Akire mit szokott mondani a feleséged?
2: Mindig azt mondja, kérdezd meg Sándortól, és majd, vagy azt mondja, ezt a Sándorral nem lehetne megcsinálni. Egyébként tényleg. Tehát ő például, és ő nagyon-nagyon kedvel együtt bennünket, és mindig azt mondja, hogy neki teljesen mindegy, hogy miben néz meg minket. Mm. Mert ő azt a fajta kémiát, ami két színész között jól tud működni, azt imádja nézni.
1: Ebben van egy ilyen, ez engem sokszor érdekelt, mert vannak olyan párosok, vagy vannak olyan zenekarok, ahol mondjuk tudjuk, hogy nem működik a barátság, de a zenekar működik, tehát hogy nem attól működik, hogy ők jó haverok, lehet, hogy nem is utaztak az utóbbi 10 évben egy turnébuszban. De a közönség kedvéért, meg nyilván fizetés kedvéért azért
3: hát igen, meg a híres sztori a Garas Kern, amikor az Egyedül nem megyet forgatták, hogy akkor állítólag nagyon rosszban voltak, és zseniális lett a film.
1: Hát igen, csak segíti-e a közös munkát az, hogy ti ennyire jobban vagytok?
3: Hát szerintem nagyon. Nagyon. Szerintem nagyon, igen.
2: Nagyon. Most egyébként egy nagyon érdekes helyzet fog felállni, mert ugyanis olyan még sose volt, hogy a Sanyi engem rendezzem, és most ez van.
3: Na, mennyire a Mátét lehet.
1: Na, és akkor itt jön elő, mert hogyha színészek vagytok, akkor mind a ketten beosztottjai vagytok a rendezőnek, mert nem tudom, hogy kell ezt azért szépen megfogalmazni, de így azért van egy ilyen aláfölé rendeltségi viszony.
3: Szerintem nincs. Szerintem nincs. Én nem gondolom ezt így. Én azt gondolom, hogy egy ügyért jövünk össze, ott Kecskeméten a Katona József Nemzeti Színház kihelyezett tagozat a Kelemen László Kamaraszínházban. A Neil Simonnak a Pletyka című darabját fogjuk csinálni. Ezt együtt fogjuk csinálni. Nyilván nekem megvan a vízió a fejemben, megvan a díszlet, a jelmez, és minden, megvannak a karakterek, hogy ki mit fog csinálni, de hogy alapvetően én a közös munkában hiszek. Alapvetően most elment a színház egy picit a rendező koncepció felé, tehát hogy rendező központú lett a színház.
1: De ez a színház, amiről most beszélsz?
3: Nem,
1: Nem,
3: alapvetően a színház szerintem a színház a rendező központú lett, és azért kevés olyan rendező van, aki színészcentrikus. Tehát aki nem azt mondja, hogy már pedig ez így lesz, és én így fogom, hanem azt mondja, hogy van egy elképzelésem, de te egyébként mit gondolsz erről, vagy szeretném, ha hozzátennéd azt, amit. Én ebben hiszek, én még ezt tanultam a főiskolán.
2: A másik pedig az egyébként, hogy én szeretem annyira Sanyit, hogy biztos vagyok benne, hogy azt nem fogom kihasználni, hogy mi jobban vagyunk. Tehát én egy nagyon instrukcióérzékenynek hiszem magam. Az más kérdés, hogy utána nagyon jára is lesz a szeret, de szerintem ő nem fogja bánni, mert akkor nem én lennék ennek a főszereplője.
3: Igen.
2: Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy mindenki és minden a helyén van, és az, ahogy ezt ő vezetni fogja, az meg teljesen jó. Akkor is egyébként nagyon jó tanácsokat tud adni, hogyha nem ő a rendező, amit érdemes megfogadni, mert tényleg működik. Tehát, hogyha valaki tudja a szakmát, azért attól ér tanácsot is.
1: Hát de mi, hogy van-e olyan, vagy lehet-e olyan, hogy te valamiről azt gondolod, hogy az jó? De a Sanyi nem úgy fogja gondolni rendezőként, hogy az jó, és akkor ott van egy ilyen vitás helyzet.
3: Kompromisszumot fogunk kötni.
1: Oké, csak akkor kinek van igaza? A rendezőnek mindig igaza van?
3: Én azt szoktam korábban, amikor csináltam már ilyet, rendezés címszó alatt, akkor én azt szoktam mondani, hogy először csináljuk meg azt, amit én kitaláltam, és aztán várom az ötleteket, ha vannak, és akkor vagy összegyúrjuk a 2-3-ból azt, ami a végeredmény lesz, vagy nézzük meg, hogy melyik a jobb. És én abszolút el tudom fogadni azt is, hogyha kiderül, hogy a színész ötlet az jobb volt. Tehát
1: tudsz engedni a saját
3: koncepciódból. Abszolút. Ha a célt szolgálja, akkor teljes mértékben.
2: És egyértelmű, hogy a Sanyinak az lesz a célja, főleg, hogy vígjátékot játszunk, hogy a színész benne jól érezze magát. Tehát kizárt dolognak tartom, hogy olyat erőltessen, amit én nem szívesen csinálok meg, akkor tudja, hogy nem fogom jól érezni magam. Ráadásul nem vagyok az a típusú színész, aki direkt megmutatja, hogy amit te mondtál, az nem jó, és akkor direkt meg sem rosszul. Mert egyszerűen nem, én is azt akarom, hogy neki is jól legyen. Tehát, hogy ez amit együtt töltünk most, ez az 5 hét, amíg ezt a darabot színpadra tesszük, mindenki érezze jól magát. És nyilván el tudom képzelni, hogy esetleg lesznek, ha nem is kettőnk között, de valakivel pici feszültség, nem így akarja. Úgy akarja, de ez normális, ez a része.
1: Tehát ez mindig benne van? Tehát minden persze. Darab így készül, hogy van feszkó?
3: Igen, azért, mert közben ott a Kecskeméti Színházban közben vannak színészek a darabból, akik próbálnak egy másik darabba délutánonként, aztán lesz, aki este majd játszik, és azért most kezdődik az évad, egy csomó felújító próba lesz különböző előadásokból, nekem is, tehát, hogy konkrétan a fő próba héten nem tudok ott lenni például minden este, mert a játékszínben 2 vagy 3 este is van előadásom, ami miatt nagyon szomorú vagyok, de hát tagja vagyok a játékszínnek, és akkor innentől kezdve nincs mese.
1: Kis szünet, és aztán folytatjuk Járai Mátéval és Nagy Sanyival itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: nagy művészünk, aki azt mondta, hogy most már ne legyen a beceneve, hanem most már rendesen hívjuk őt Sándornak.
1: Azt szoktam mondani, hogy Krisztinek ne hívjatok, mert arra úrok. Minden más mehet. Valahogy azt nem bírom.
0: Jó, most beszéltünk az előbb egy darabról, amiben te rendezőként veszel részt. Máté az egyik szereplő, vagy ő a főszereplő.
1: Ő az egyik főszereplő.
0: De ebben te nem is játszol, csak rendező, vagy
1: így csak rendező. Csak? Igen, abszolút.
2: De hozzáteszem, hogy mindent tud a szerepről, miután egy másik színházban ő játssza ezt a szerepet, amit én itt fogok. Tehát, hogyha valaki, akkor ő nagyon képben van.
0: De nyilván nem azt fogja akarni, hogy te vagy szeretnél. Nem, azt szeretnél, hogy te úgy játszd, ahogy ő játszotta.
2: Nem, dehogy is. Hát ez teljesen egyértelmű, hogy nem. De nyilván azért az nagyon jó, hogyha a rendező kvázi ennyire ismeri a darabot, hogy gyakorlatilag színészként benne is van egy
0: verzió. Mi ez a darab egyébként?
1: Ez a négy számú Pletyka című darabja.
2: Nagyon
1: vagy
2: klassz.
1: Pletyka fészek, igen. Mm. A Veresét Színház játsza, ott szintén rendeztem és játszom is benne, illetve a Centrál Színházban Puskás Tamás rendezte, és ott játszák a Rudolf Péterrel a főszerepben például.
0: És az, hogy te ezt rendezed, az a te ötleted volt, hogy oké, megcsináljuk, de akkor én fogom rendezni, vagy ezt erre felkértek? Hogy kerül egyszer csak egy színész rendező szerepbe ebben, egy ilyen darabban?
1: Ez tulajdonképpen úgy volt, hogy ugye Cseke Péter a Katona József Nemzeti Színház igazgatója, illetve a Szente Vajka a főrendező, illetve most a megbízott igazgató az Kovács Lehel, és kerestek egy jó végjátékot indulásnak az évad elejére, Kecskemétre, és akkor beszélgettünk, és akkor én bedobtam, hogy milyen jó előadás a Pletykafészek, és mondták, hogy fú, tényleg, és hogy nem akarod megcsinálni, és mondtam, hogy dehogy nem. És főleg az, hogy a Máté a főszereplő, az így nekem ez egy
2: bónusz. Hozzáteszem, hogy a Sanyinak nem idegen a csapat, hiszen ő színészként már évek óta jön vendégnek Kecskemétre, tehát gyakorlatilag majdnem mindenkit ismer, tehát nyilván fontos volt, hogy egy olyan rendezőt hozzanak, aki gyakorlatilag a társulat barátja, befogadó családtagja, stb. Tehát nem az, hogy egy vadidegennel kell ott nekünk szembenézni, hanem nagyon
1: negyedik éve, várom. Igen. Most már ötödik éve lesz, hogy lejárok minden évben Kecskemétre, és nagyon szeretem, mert ugye egy óra az út, este előadás után még annyi sem.
0: A legfontosabb szempont, hogy meg lehet tenni.
1: Igen, mert Nyíregyházára is nagyon szívesen lemegyek, ott is a Vajk rendezéseit színpadra tettem. Igen, de gondolj bele, hogy onnan oda-vissza ingázni, vagy mondjuk Kaposvárról. Tehát ez egy másik történet. Kecskemét meg az tényleg egy óra 50 perc, hogyha nincs nagy dugó az M0-áson, vagy az M5-ösön, már pedig van, mert mindig van. De nagyon-nagyon izgulok, és nagyon-nagyon várom, mert nagyon szeretem, én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon tisztelem a Kecskeméti Társulatot, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy befogadtak engem, és mindig szívesen látnak.
2: Az nagyon érdekes egyébként, hogy a Sanyit én évek óta irigykedve néztem a játékszínbe évek óta, mentem az ő előadásait megnézni, és aztán úgy hozta a sors, hogy amikor Szente Vajk úgy döntött, hogy a színészi nehézségeket leteszi, és ő már színészként nem akar többet dolgozni most, hogy az Erkelyt igazgatja, akkor nagyon megtisztelő volt, hogy arra gondolt, hogy az ő főszerepeit én vegyem át a játékszínbe. Úgyhogy az elmúlt évadban kettő olyan főszerepet vettem át a Sanyi mellett a Vajktól, ami egyébként most a napokban fog elérni a 250. előadást az egyik, tehát hogy elképesztő nagy szám, elképesztő nagy számok ezek, és nyilván nekem meg volt az a felelősség, hogy egy sikerszériát, ahol ők már csukott szemmel tudják a dolgukat, egyszer csak úgy kell beállnom, hogy az ne akadjon meg. És én egyrészt ritkán veregettem meg a vállam, de most azért tettem meg, mert gyakorlatilag három vagy két próbával beálltam mindkét előadásba.
1: Más túl főszerep, tehát
2: és tényleg rengetegszor. Tehát ez egy nagyon nagy meló. És az volt a nagyon imponáló nekem, hogy a Sanyival akkor már ugyan dolgoztunk Kecskeméten sokat, de neki ez egy nagyon bejáratott munka volt, évek óta csinálja. És úgy álltam be mellé, hogy az energiaszintet simán hoztam, amit ő, sőt, néha mondta, hogy egy kicsit csitulján lemennem, hogy én itt dobjuk fel a pacskét.
1: A x-edik előadás után mondtam, hogy figyelj, lehet halkabban egy picit, mert menjen, és toljam itt az... És mondtam, hogy egy picit nyugodj meg, most már minden megvan, szöveg is, járás, szándék.
2: Azon szoktam rögni, hogy minket darabot együtt kezdjük. A legény búcsot is, az aranylakodalmat, sőt a séfet is, amit később aztán Vajk nekünk írt, és ez most a legutóbbi nagy...
0: Itt voltál, akkor pont erről beszéltél, akkor volt annak a bemutatója. Igen.
2: És akkor tehát tényleg hatalmas siker most a játékszínben a séf, és mind a három előadásban ugye ketten ott nagyon erősen toljuk az előadásnak az energiáját és szekerét. És amikor az első jelenetből ki szoktunk jönni, akkor mindig így egymásra nézünk, hogy na, azt mondja a Sanyi nekem, hát bekezdtünk, az biztos. Tehát, hogy olyan tempót diktálunk, de mert mind a kettőnknek nagyon azonos a színpadi tempója, ami nem az életbeni tempót jelenti, hanem mind a ketten hiszünk abban, hogy az energia átadástól működik jól, és főleg egy vígjáték, de egyébként szerintem majdnem minden színházi előadás és műfajra igaz ez. Igen. De a vígjátékra különösen, ha nincs tempó, akkor nincs előadás.
1: Vagy nincs elkezdve egy előadás, vagy nincs lezárva az első felvonás, tehát vannak ilyen kimondatlan, íratlan szabályok. Azt szoktuk mondani,
0: mondani.
3: Hú, de jó lenne tudni, hogy mi jutott eszembe.
1: Kívülök a takarásba, és szoktam mondani a Mátének, mondom, figyelj, aki

0: ezt jobban csinálja, az már színész.
1: Na most mi jutott eszedbe, mert ez most
2: az, hogy ezek mindig ilyen csodálatos baráti összejövetelek, tehát például nekem az mindig eszembe, amikor kínálunk a takarásban, nagyon ritkán vagyunk innen, vagy egyikünk, vagy másikünk nem, de amikor bennjön, akkor azt lehet látni, hogy két falat támasztó színész, fröccsög rólunk az izzadság, és éppen próbálunk vízhez jutni. És akkor megbeszéltük a Sanyival, hogy milyen jó, hogy legalább ilyenkor iszunk elég vizet, amikor játszunk, és mondtam is neki, hogy ne viccelj, már hát különben pangani fog a vesén.
0: És
2: hogy
0: állunk. És ez szállóigélet, így áll be panga vesén.
2: Így áll, mert panga vesén, és azt mondja, te így menjek be a színpadra a pangó vesébe. És utána bementünk, és persze játszottuk tovább, de mind a kettőnek az a, tudod, az a kölykös mosoly, itt volt a szemünkben, hogy a pangó vesén.
0: Hallod ezt a hangot, ez a vesén, most pang.
2: És tele van.
1: És ezek sosem kerülnek aztán be a színpadra, tehát hogy nem lesz belőle, nem tudom, egy olyan röhögés, amit a közönség nem ért, hogy ezek nem. Most miért nevetnek ennyire.
2: De van, amiből lesz, amiben történik.
0: Volt egy olyan történet, hogy beállt az Aranylakodalomba, amiben mi játsszuk a saját szerepünket, illetve én játszom a saját nagyapámat, vagy az ő nagyapját, ő meg a saját nagyanyját játsza a második felvonástól, és van egy jelenet, ahol bejön, és leveszi a parókáját, meg a kalapját, meg a szemüvegét, de de rajta van ugye a saját ruhája, meg rá van húzva, szintén ugye nem izzasztó előadás, tehát 8 réteg ruha van rajtunk. És bejött a Máté, és nagymama ruhába kellett volna, hogy legyen. Csak két új öltöztető volt, és sajnos rábeszélték a Mátét, hogy szerintük itt át kéne öltöznie, hogy rendesen csak
2: a... Meghagyta maga, hogy...
0: Meghagyta magát, akkor vetköztessetek. És bejött, és ránéztem, és rögtön lejátszódott a fejembe, hogy körülbelül 2 perc múlva bejön két szereplő, aki előtt ő nem lehet ő, mert akkor vége a darabnak, tehát lebuktunk, neki nagymamának kell lenni. És bejött, és mondtam, hogy nézel ki? De mi van rajtad? Mert ez nem a darab része.
1: Ja, hogy ez nem a darab.
0: Nekem most nagymamának kéne lenni, basszus. Jaj, tényleg. Kiszaladt, behozta a ruháját, de kint maradt a szemüveg, a paróka, a kalap és a cipő. Miközben ő beszélt, én kimentem, behoztam az összes izét, felöltöztettük a Mátét, és abban a pillanatban belépett a két szereplő, aki előtt nem lehet ő.
2: Akik ezt a monitoron végignézték, ezt az álmok futást.
0: És közben játszottuk a darabot, tehát az volt, a néző ebből semmit nem vett le.
2: Tehát, hogy egyébként a Sanyi az, aki mellett azért nem vagyok veszélyben soha, mert ő tényleg köpi vágja, tehát, hogy és nem csak azért, mert évtizedek óta megy ehhez, vagy nagyon rég, hanem olyan darabot is, ahol ketten voltuk, és mindig, ha ránézek, és azt mondom, hogy na, most mi van? Akkor tudja,
0: akkor
2: hogy
0: tudom, hogy én jövök, bármi van, akkor jövök.
2: Bármi van, neki ki kell húzni.
1: Mert akkor te elfelejtetted.
2: Hát vagy valami egész máshol járunk.
0: Igen, mert vannak jelenetek, amik nagyon hasonlóan kezdődnek, vagy folytatódnak, és ilyen szempontból, figyelj, én megmondom őszintén, soha nem vállalnék ekkora beugrást. Főleg két darabot egymás után, tehát én le a kalappal tényleg, mert én biztos, hogy nem csináltam volna ezt meg.
2: De én megcsináltam, cserébe a Sanyinak figyelni kell rám. De rossz gyerekre, hova mész? Mit csinálsz?
1: Ebben az a zseniális, ahogy le tudjátok abban a pillanatban reagálni, és mind a ketten érzitek, hogy...
0: Vérre megy.
2: Ezt az előadást a keresztanyám nézte, képzeld el, és én megkérdeztem tőle, hogy feltűnt-e valami, és semmi. Mert fias, az egész arról szól, hogy ez a két barát a darabban hogy menti meg egymást szörnyebbnél szörnyebb lebukási helyzetekben. Tehát az, hogy egy webbár föl, hogy nézel ki neked most nagymama, ez minimum benne van. És mindig darab helyesen és alak helyesen, sose
1: cívülkedve. Hát igen, hogy karakterben maradt.
0: Abszolút,
1: kiszólt a darabból.
2: Így.
0: Igen.
1: Ez óriási dolog.
0: És szeretjük, mert tényleg az a szerencsénk, hogy mi játszunk. Tehát, hogy tényleg játszunk, és tényleg vérre megy, mert ez a karinti után humorban nem ismerünk tréfát, és halál komolyan játszuk az egészet, de közben meg, amikor kijövünk, akkor visítunk a röhögést néha.
1: De egy ilyen történeten ti röhögni tudtok utólag, hogy elkezdtek mutogatni a felelősre, az öltöztetőre, hogy miért hoztál minket ilyen kellemetlen helyzetbe, vagy valami.
2: De azt, amit elmúltak, egyikünk se az a típus, aki utána falhoz állítja a felelőst, és de egyáltalán nem. Én is hibás voltam egyébként, mert színészként tudnom kellett volna, hogy kell visszamennem, és hogy még nem az a jelenet jön, amikor kvázi pasiként megyek vissza, hanem amikor nagyanyóként. Tehát ez az én felelősségem is, és a legkülönfélébb dolgok vannak, és ami még külön jól esik nekem az, hogy például amikor először beugrottam, és az első nyílt színi tapsomat abban a színházban megkaptam, akkor a Sanyi úgy nézett rám egyébként, mint kb. Amikor egy apa néz a gyerekére, és először áll föl a rácsos. Tehát, hogy tudom, hogy az én siker, nagyon kevés barát van az életben, aki az örömödnek tud örülni. Mert az, hogy a bánatban melletted van mindenki, az tök természetes, persze. Mert arra gondolnak, hogy jaj, de jó, hogy nem nekem ilyen szar. De ő tud nekem örülni, és ez tényleg így van. És szerintem igazából a jóban derül ki a barát. Szent, és nem a rosszban, hanem pont fordítva van, mert az, hogy te örülsz valakinek a sikerének, hát, és mindig mondom a Sándornak, persze azt már Mariba szoktam mondani.
0: Sándor, ez már alakul át, hallott.
2: Hova hoztad? Nem ezt ígértem.
0: Kámban nem így volt.
2: Kámban nem így
1: volt. Rövidesen folytatjuk Nagy Sanyival és Járói Mátéval itt a Retro Rádióban, az a Vázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Járai Máté és Nagy Sanyi a vendég. Visszatudtok-e arra emlékezni, hogy ti mikor találkoztatok először? Mi volt az első találkozás? Az megvan-e?
2: Toldi Marika néninek volt egy műzikeliskolája, a Toldi Mária műzikeliskola. És 98-ban én felvételiztem oda, és emlékszem, hogy az évadnyitóra mentem, mert lekéstem a válogatóról, és akkor a Máté már járt abba az osztályba, tehát akkor te már másodikos voltál, azt hiszem, vagy valahogy így. És akkor engem is, hál' Istennek, felvett a Marika néni, és 2,5 évet együtt voltunk. És hát a Máté ugyanilyen volt, jó, nem volt ennyire szőrös, mint most, de ugyanilyen, hát szóval... női karakterben a Peller Annának szoktam azt mondani, vagy mondjuk a tesójának, a Mariannak, hogy ha bejöttök a szobába, akkor kisüt a nap. Hmm. És a Máté is olyan, hogy ha tudod, hogy ő benne lesz valamiben, vagy ott lesz, vagy csak ott van, vagy csak nézi, már akkor biztosítva van az, hogy jó kedve lesz mindenkinek. És én hasonlóan így gondolom, hogy az egésznek akkor van értelme, hogyha jól érezzük magunkat meg egymást.
3: Belépett a Sándor az osztályba, és Toldi Marika néni úgy konferálta föl, hogy jött egy csodálatosan naiv édes fiú, aki még semmit nem tud erről a szakmáról, de csodálatosan nagy pályát fog befutni, és behívta őt. Egy akkor még pattanásos arcú kisfiú volt, aki elképesztően naivan rácsodálkozott a világra, egy olyan jó lélek volt, akiben tényleg semmi rossz nem volt.
1: De most?
3: De nem azt mondom.
1: Hogy romlott?
3: Nem volt semmiben nem volt tapasztalatod, tehát fölkerültél Budapestre, és ott volt ez a fiú, és elkezdett énekelni, és minden néztük, hogy úristen, hogy tényleg. És aztán büszkén mentünk el megnézni őt, amikor a Madácsba kezdett el játszani, vagy amikor utána őt felvették a főiskolára, tehát ő nagyon-nagyon szorgalmas volt és tehetséges, úgyhogy azt mindannyian tudtuk, hogy belőle tényleg valami nagyon
4: csak
3: nagy
4: amikor
3: dolog lesz.
4: Először találkozik az ember valakivel, aki még ráadásul tehetségesnek is tűnik, az nem mindig szimpatikus, tehát hogy egyből elkezdtetek barátkozni, vagy összejárni?
3: Szerintem
4: vagy
3: ott egy nagyon erős és jó csapat volt, aki azonnal befogadta Sanyit, tehát nem volt kérdés, tehát mi őt nagyon-nagyon szerettük, és bár nincs sok, annyira sok év köztünk, de mégis olyan volt, mint hogy az öcsém lett volna, vagy nem tudom, mert ugye nyilván, amit én már budapestiként már rég megtapasztaltam, és az a rengeteg színház, amiben jártam, meg láttam, meg mindent, tehát tudtam, hogy mik vannak, ugye nyilván ő ezeket még nem tudta, és iszonyú jó volt neki mutatni ezeket, meg megtanítani dolgokra, és aztán utána ő, ugye 20 év kimaradt a barátságunkból, azt azért fontos tudni, hogy én elmentem vidékre játszani, őt felvették a főiskolára, Madách Színházban sztárszerepeket játszottam, de mindig mentünk egymást megnézni, de nem voltunk napi kapcsolatban. És elképesztő, hogy a Sanyi hogy kijárta az életiskoláját, túl azon, hogy persze a főiskolát is, de amit ő megtanult a pályáról, azt mai napig azt mondom, hogy én iszom a szavait, mert ő sokkal tapasztaltabb lett bizonyos szempontból, mint én. Tehát, hogy ugye nagyon megfordult ez a dolog, és én nagyon szeretem is az ő tanácsát kikérni bizonyos dolgok. Az más kérdés, hogy megfogadom-e utána, vagy nem, de az biztos, hogy tudni akarom, hogy ő mit gondol erről. Meg hát ugye a feleségem is ugye erre.
1: Nagyon sok esélyed nincs.
4: Kérdezz meg a sok választás.
1: Kérdezz meg a Sanyi.
3: De például azt nagyon szoktam mondani, és azt abszolút tartom, hogy én nagyon kevés ember van, akivel nem lenne probléma, hogyha egy gép mondjuk egy lakatlan sziget fölött lezuhanna, de a Sanyival bármikor. Mert ugyanis
1: tudnátok röhögni ott is, ezt eltanulva
3: egyrészt röhögnénk, aztán még azon is röhögnénk, hogy töröd meg a kókusz, te barom állat. Tehát, hogy egyszerűen biztos vagyok benne, hogy
1: együtt fogunk megdögleni.
3: Ez jutott nekünk, hova hoztalak. Szóval ebből a szempontból biztosan tudom, hogyha én vele színpadra állok, nincs mitől félni. Ah. És ezt abszolút tartom. És egy kezemen se tudom megszámolni, hogy még kiről gondolom így a párban. Egy újabb, az a Sanyi. Ah. És ezért mondom mindig, hogy ő a szakmai testvérem, mert ebből a szempontból, ha valahol kéne egy embert mondani, őt mondanám először. Ez teljes, de és ez, akkor is így mondanám, ha nem ülne itt.
4: Tehát hát mondtam is az beszélgetésünk elején, hogy emlegetted őt, akkor készültetek a séfre, vagy éppen a bemutatóra készültél, és akkor én emlegetted.
3: És az is csodálatos munka volt. Ah. Csodálatos, és azóta is imádom játszani, és tudom, hogy én az a típusú színész vagyok, aki mindig nyöszörök hét előtt 2 percet, nem. Ezt nem élem túl, biztos, hogy meg fogunk halni, nem akarom csinálni, gyűlöm. És akkor mondja, hogy gyere, csináljuk, jó lesz. Mindig megöleljük egymást kezdés előtt, és utána, mint az atombomba berobbanunk, és akkor aztán nincs megáll.
4: Na, de kicsit még visszatérnék ezekre a kezdeti időkre. A közös stúdiózáson kívül ti összejártatok? Voltak közös bulik, jártatok koncertre, nem tudom, kocsmázni, tehát egyből barátok,
2: hát
4: vagy
2: haverok lettetek? Voltak ilyen összejövetelek, tehát hogy vagy egyiknél, vagy másiknál. Hát kocsmázni nem nagyon jártunk, mondjuk a Máté alapvetően nem egy kocsmás típus, meg életében nem ivott alkoholt, úgyhogy nem hiszem, hogy jó lett volna, hogyha mi kocsmázunk.
4: Akkor most már értünk mindent.
3: Ezért te bajod, te gyomorult, miért nem iszol egy kicsit?
2: Nézd már magadra.
3: Hogy nézel ki?
2: Most bejöttünk, és mondtam neki, hogy picit reket vagy. Igen? Már reket is vagyok. Azért van hang.
3: Vállalhatatlan vagyunk. Na, szóval de voltak ilyen meleg szendvics partik, meg ilyenek abszolút. Tehát mit tudom én, hát tudod, akkor nagy szám volt, hogy valamelyikünknek már volt lakása 20 évesen, érted? Hát egyből mindenki sereg lett föl.
4: Szerintem nem
2: az nem én
4: az.
2: Voltam.
3: Nem is én. Úgyhogy emlékszem olyan osztálytársainkra, akiknek már volt, vagy volt albérletük, és akkor oda sereg lettünk föl, és akkor hajnalig megváltottuk a világot.
4: Meleg szendvics parti, ez hát milyen jól az.
3: Hát abszolút. Tehát emlékszem,
2: jó, mi azért ittunk is, tehát hogy a Máté ettem a meleg szendvicset, mi megittunk.
3: Néztem őket, ahogy isznak. De mondom, nagyon-nagyon jó volt, és mindig ott folytattuk, ahol egyébként abba hagytuk. Tehát lehet, hogy eltelt egy pár év így a barátságunkban, amikor nem úgy tartottuk a kapcsolatot, de azért nyilván a színészeknek ez elsősorban úgy van, hogy akikkel dolgozik, azokkal van annyira összezárva, persze, hogy egyszerűen az életük egy kicsit.
4: Jó, de ez... pont azok mennek az agyadra is, nem? Akikkel össze vagy zárva.
3: Igen, de szerintem van olyan, amikor már valaki a barátod lesz, akkor ez nem így van, hanem kifejezetten örömteli a találkozás, mert én nagyon örülök, hogy nézem, hogy jövő héten szerdán mondjuk séf lesz, akkor tudom, hogy találkozunk, és az jó lesz.
2: Meg azért, tehát hogyha mondjuk ugye mi együtt öltözünk a játékszínben egy öltözőben, és nagyon sokszor, főleg, hogyha duplázunk, meg nem tudom, akkor abszolút tiszteletbe tartjuk egymás magánszféráját. Tehát nem érezzük azt, hogy állandóan dumálni kell reggeltől estig azért, mert egy öltözőben vagyunk, hanem valamikor ő el van, meg olvas, meg üzenetet néz, meg ír, meg nem tudom micsoda, én szintén el vagyok, akkor kérsz a büféből valamit, nem, ő kimegy mindig kajálni, valamit hoz, aztán leülünk ott, és egyébként ilyen szempontból nagyon nagy szerencse az, hogy a játékszínben is egy olyan fantasztikus csapat van, ahova úgy jó bemenni, tehát hogy így szeretünk ott.
3: Én majdnem biztos vagyok benne egyébként, hogy valaha az életünkben, és ezt most egy kicsit kívánságként is kimondom, hogy a furcsa párt valamikor meg fogjuk csinálni, mert egészen elképesztő, hogy már most olyanok vagyunk egyébként a furcsa párban, a két összeköltöző barát, aki, hogyha esetleg a hallgatók közül valaki... Hát ránk írták, könyörgöm, tehát két ilyen idiótára.
2: 10 év is.
3: Tehát, de tényleg, és ugye, hogy közben még mennyire mások vagyunk. Tehát például én Rivalda fénybe szeretek öltözni, az összes lámpát fölkapcsolom.
2: És a van az öltözőben egy pár izzó.
3: Van egy pár izzó.
2: Én jövök be, és tekerem le.
3: Elkezdik kicsavarni. Azt mondja, ne üljél már itt 10 év, vagy kapsz elég fényt a színpadon. És ott marad nekem 260-as ég, érted? És
2: három. Háromban maradt.
3: Három, de megpróbálom.
2: Amikor kimegy, akkor a harmadikat is lecsavarom.
3: Mert amikor visszamegyek, már csak kettő. Hát teljesen tisztában vagyok vele. Tehát ilyenek abszolút van. Is, hogy
2: ez de jó. Tehát, hogy megint itt járt a nyomorult.
3: Igen, nagyon. Szóval ezek jók, és igen, tehát ez olyan jó megélni.
4: Megint egy kis szünet, és folytatjuk Járai Mátival és Nagy Sanyival itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rózsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
5: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
6: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
5: Mit is mondott? Artrevin?
6: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
5: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
6: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
7: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek eventim.hu.
0: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Járai Mátéval és Nagy Sanyival beszélgetünk. Az elején is mondtam, hogy Máté volt, aki előbb megérkezett, és egyből elkezdett mesélni. És hát, mintha már riport szituációban lennénk, egyből Sanyiról meséltél. És most azt szeretném, hogy meséljétek el így adásban is egymásról, hogy mi az, ami a másikban a legcsodálatra méltóbb. Te azt mesélted el, a két előadás között a Sanyi kimegy az autóba,
2: és alszik 10 percet. És például most nem feltétlenül, mint a legcsodálatosabb tulajdonságát akarom mondani, hanem azt, hogy például ez is mennyire jó. Figyelj, ott a színházban jövésmenés, két előadás között a büfébe tele lesz emberrel, azok hangosan sztoriznak, köztük én is visítva.
3: Néha ott is tudok aludni.
2: Egyébként tudom, igen. És Sanyinak például egyszerűen újra tud töltekezni az esti előadásra. Én úgy pörgök a kettő között, hogy mindig mondja, hogy állj már egy kicsit, te nyomorult, hát még egyet le kell nyomni. Hát ott fogsz összesni. Mert ugyanazon az amplitudon tolom 6 és 7 között, amíg a délután és az esti előadás között van egy szünet. Én nem transzba esek, mint amire ő képes. És ezt csak keresem, hogy hol van, és akkor sok előadásig nem tudtam, hogy ilyenkor hova tűnik, és 10 perc van meg, és ahol? Hát aludtam egy 10 percet a kocsiban, mert ott nincs öltöztető, ott nincs hívó, ott nincs semmilyen hangzavar, bekapcsolja, hátradől, és alszik 10 percet, és utána újult, tényleg újjászületik.
1: És tudod magadnak programozni, hogy ez tényleg csak 10 perc legyen, és 10 perc után úgy ébredsz fel, hogy oké, készen vagyok?
3: Igen. Az a mázlim, hogy így el tudok engedni mindent így fél perc alatt. Tehát, hogy nem az van bennem, hogy majd most még lesz még egy előadás. Ez a minden napnak megvan a maga baja, és minden órának is megvan a maga baja. Tehát, hogy abban az egy-másfél órában, amikor szünet van, akkor én nem vagyok hajlandó semmivel foglalkozni. És tudom azt, hogy ha nincs meg nekem az a 10-15 perc, akkor mérhetetlenül el tudok fáradni. Viszont ha az megvan, akkor tényleg úgy kelek föl, mint aki 3 órát aludt, és azt mondom, hogy de jó, akkor csapjunk bele, és nyomjunk még egyet.
1: És ettől függetlenül éjszaka is tudsz aztán aludni.
3: Abszolút,
1: tehát, nincs gondod az alvással.
3: Nincs, hál' Isten.
1: Ezek
3: nincs.
1: Szerint.
3: Későn fekvő vagyok sajnos, tehát ezen valahogy változtatni kell, mert hogyha fölé belecsapok egy jó sorozatba, hát kettőnél előbb nem nagyon alszom el, és hogyha reggel 10-től próba van, most ugye Kecskemétre fogunk járni, az azt jelenti, hogy nekem legkésőbb 9-kor el kell indulnom, de inkább fél, tehát 8-kor kellem, és akkor ha 2-kor fekszem le, az nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy
1: csak 6 óra,
3: hát,
1: nagyon sok.
3: Főleg, de mondjuk a 6 óra megvan, az már nekem jó. Az 5,5 az már nem elég. Ott már napközben érzem, hogy nincs meg a 6 se.
1: És ilyenkor nem kérsz egy autót, hogy valaki vigyen le, aki mellett esetleg tudsz aludni.
3: Nem, mikor forgatás van, mi kis falunk van, akkor hoznak, visznek. Ott azért tudunk egy órát aludni kb., de ilyenkor nem.
2: Pedig észnél legyél, mert ha fáradtan jössz, akkor aztán biztos elviselhetetlen rendező leszel.
3: De
2: szóval
3: hogy
2: ki magad,
3: is.
2: Időbe feküdj le, mert ott nekem jössz, nekem fáradtan, mindenkit elküldesz anyádba, aztán majd így nézhetünk.
3: Te nyomorult.
2: Igen, egyébként Iván, nem ezt akartam jó tulajdonságként veszek, nem a 10 perc alvást hoztam volna föl, hanem
1: de
2: például
1: egy dolgot.
2: Oké, csak egy nagyon jó dolgot szeretnék még mondani, hogy pár évvel ezelőtt, azt hiszem 2 éve nyáron együtt játszottuk a Nem most drágám című darabot, és két közeli városban játszottuk, és akkor megbeszéltük, hogy minek jöjjünk haza, maradjunk lent. És vége volt az előadásnak mondjuk 10:30-kor, elmentünk egy szállodába, ahol mi lent maradtunk, és 3:45-kor vagy 3:45-kor vettük észre, hogy lassan le kéne feküdni. Tehát, hogy egyszerűen úgy olyan jól esően ment el az idő, mint hogyha egy fél órát beszélgettünk volna. Tehát azért az nagyon fontos, hogy két ember jót tud beszélgetni, hogy nem csak jót játszik együtt.
1: Ilyen nappal szinte együtt vagytok ilyen esetekben, próba játszani, stb.
2: És nagyon sokat tudtunk beszélni arról, hogy és nem csak az, ami fáj, vagy ami kevésbé jó, hanem a családunkról, a szereteinkről, a szerelmeinkről, tehát minden olyan dologról, ami foglalkoztat egy embert, tehát tényleg baráti beszélgetés tudott lenni. És nekünk egyáltalán nem csak szakmai beszélgetéseink vannak, hanem egy csomót beszélgetünk magánéleti dolgokról is.
1: És akkor ezek szerint nem csak jól meghallgat, hanem még akár válaszol is, vagy mond
2: hát
1: valamit, amitől te előrébb mész.
2: Igen.
1: Jó, ugyanezt fordítva lesz, hogy mondj majd valami jót a Mátéről, vagy ami szerinted az egyik legkülönlegesebb, vagy legfontosabb tulajdonsága, de kis szünet után, jó?
3: Okay.
1: Járai Máté és Nagy Sanyi a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi vagyunk a Grunt. Jótékonysági koncert a Pál utcai fiúk musical eredeti szereposztásának közreműködésével. MVM Dome, december 4. Jegyek, eventim.hu.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvos orvos technikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Rúzsa Magdi MVM Dome koncert 2027. február 20-án. Jegyek eventim.hu.
0: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. Érkeznek a nyugta adatok a NAV-hoz. Hét elején még visszatér a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában egyebek mellett elmondta, hamarosan nyilvánosságra hozzák a gyermekvédelmi rendszerről szóló jelentést. A kormányfő kitért a nyári energiaválság kezelésére is, és közölte, digitális távmérő hálózatot telepítenek a Dunára Paksnál. A jövőbeli terveket sorolva a dohány, a hulladék és a szerencsejáték koncesszió átalakítását is említette. Másfél milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz az új rendszer első 3 napjában a pénztárgép portálon. Az egyszerű webes felületen a papírnyugtás vállalkozások küldhetik be az adatokat. Szeptember 3-áig 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtát rögzített így. Az e-pénztárgépek is jól teljesítenek, a NAV ingyenes alkalmazását már 12 ezeren kezdték használni. Az okostelefonokban rögzített nyugták értéke megközelítette az 1 milliárd 300 millió forintot. A kötelezettség szeptembertől él. Ritkábban kapnak segítséget a nők, ha összeesnek az utcán. Egy kutatás szerint 27%-kal kisebb az esélye annak, hogy a járókelők megkezdik náluk az újraélesztést, mint a férfiaknál. Arról, hogy mi áll ennek hátterében és mit kell tennünk ilyen helyzetben, Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője beszél.
9: Sokan attól tartanak, hogy félreérthető helyzetbe kerülnek, esetleg illetlenséggel vádolják őket. Mások félnek, hogy ártanak egy fiatal törékeny nőnek. Megint mások nem tudják pontosan hova tegyék a kezüket, ha mellkas kompressziót kell végezni. Tegyük félre a gátlásokat. Az újraélesztés folyamata nők és férfiak esetén pontosan ugyanaz. A mellkas kompresszió technikája szintén megegyezik. Nyújtott könyökkel a szegcsont közepét kell lenyomni percenként 100-120 alkalommal.
8: Drogdílert fogott el a rendőrség Kőbányán. Egy 40 éves nő árult kábítószert 10. kerületi lakásán, illetve 8. kerületi parkokban. A hatóságoknak egy korábban elfogott fogyasztó árulta el, kitől szerezte a szert. A dílerre pénteken csaptak le. Holnap nagyrészt derült napos száraz időre készülhetünk. A szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. Meleg lesz, a hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, aztán délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Hajnalra 10-15 fokig hűl le a levegő. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most a legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Két színész a mai vendégem, nem csak kollégák, hanem cigőben is nagyon jó barátok. Járai Máté és Nagy Sanyi a vendég. Néhány

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Járai Mátéval beszélgetünk, és Nagy Sanyival, és ugye Máté az előbb mesélt egy kicsit Sanyiról, hogy mi az, amit szeret benne, vagy csodál benne, és most ugyanez fordítva.
2: Ugye elmondtam már azt, amit a Pelerannáékkal, csak most férfi verzióban, hogy... hogy ha Máté ott van valahol, akkor alig várom, hogy, hogy mehessek, és nézhessem, vagy ott legyek, vagy együtt dolgozzunk, vagy nem tudom. Hát én nagyon hiszek abban, hogy ezek a találkozások, ezek nem véletlenek, és egy áldásnak gondolom azt, hogy mi 20 év után újra együtt dolgozunk, és nem csak dolgozunk együtt, hanem nagyon sok időt töltünk együtt. Remélem, hogy ez így lesz majd életünk hátralévő részében is. És mérhetetlenül igazságtalannak tartom, de valószínűleg így kellett lennie az, hogy például őt nem vették fel a főiskolára. Mert én azt gondolom, és most nem akarok túlzásokba esni, de azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy Latabár Kálmán az azért nagyjából a mi korosztályunknak legalábbis még megvan, az újaknak már nem biztos. De hogy én azt gondolom, hogy egy... és most nem azt mondom, hogy te vagy Latabár kettő, de hogy egy olyan kaliberű, egy olyan típusú karaktert, egy végjátéki, egyébként nagyon komoly drámai energiákkal és erőkkel, hogyha valaki megnézi a Mari Mama című szóló előadását, akkor abban tud nevetni és tud nagyon sírni is. Én azt gondolom, hogy egy jó bohóc, és ezt Agárdi Gabi bácsi mondta, hogy bohócnak nagyon nehéz lenni. Hiteles és jó bohócnak nagyon nehéz lenni. És a jó bohócnak az alján mindig ott van valami dráma. Attól lesz nevetséges, vagy attól lesz vicces egy ponton túl. És a Máté abszolút ez a fajta jó bohóc, akiben mérhetetlen drámai erő is van. És szerintem az egy hatalmas dolog, hogyha valaki tud nevettetni. Most megnéztem az Ankonai Szerelmesekben, szintén kecskeméti előadás tulajdonképpen, ez az Erkel Színház produkciója. És hát alapvetően én nem gondolom azt például, hogy az a darab, az fú, de meg van írva, és fú, de micsoda a sztori, és nem tudom micsoda. Viszont tőle, meg tőlük annyira tudtam élvezni, és annyira gyerekké váltam, és pont azon ültem Nyíregyházán, a Rózsakertben, ott a Vidor Fesztiválon játszották, és azon gondolkodtam, hogy de jó ez a színház dolog, hogy ugye az ember mindig benne van, és ugye ritkán tudok kívülről, hogy úgy elvarázsolódok, és bejön ő az... is, és tolja, és vicces, és kedves, és baromi jól énekelt, tehát, hogy már meglepődtem azt, hogy jó, azért álljunk meg egy kicsit. Ez, hogy...
3: Nem vagy te reket.
2: Neked reketnek kéne lenned.
1: Az éneklésre majd vissza fogunk térni, arra azzal kapcsolatban van kérdése.
2: Tehát, hogy én azt mondom, hogy az a fajta energia, az a fajta jókedv, játékkedv, ami neki van, és mondom, valószínűleg az ő sorsát, az ő életének így kellett lennie, megszenvednie bizonyos dolgokat, hogy mondanám azt, hogy nem hullott az ölébe a főiskolát, senkinek nem hullott az ölébe, engem is harmadjára vettek föl. De hogy...
3: Na nehogy már sírva fakadjak. Engem hetedjére se.
4: Hát én ezzel meggondolkodnék.
3: Ki a főszereplő, te szerencsétlen? És engem választottál.
4: Nem volt más.
3: Ja, ez is igaz.
1: De így olcsóbb, hogy nincs főiskolában.
3: Ja, ez igaz, sokkal. Sőt, ő fizet, hogy vagy játszom.
4: Hát nézd már rá, hát ennek már egy fillérje nincs. Minden fizet, ahol játszott.
2: Szóval, hogy...
1: Bírlak titeket. Ez jó.
2: Szóval, hogy szerintem bánhatják. Bánhatják a tanárok is, és bánhatja a főiskola is, hogy nem vették őt föl, mert egy ilyen, tehát szerintem 50-100 évente van egy olyan karakter, mint a Máté.
3: Jó, de
2: és mondom, ennek így kellett lennie.
1: Így is azért felszínre kerül.
2: Abszolút, tehát, és hát ez olyan, mint a víz, a tehetség, tudod, hogy utat tör magának. Igen, neki ezeken keresztül.
1: Én most azt bánom, hogy ezt a hallgatók nem láthatták, hogy ahogy te most Mátéról beszéltél, én néztem a szemed, meg figyeltelek, de azért mindig oda kukucskáltam Mátéra, és ahogy nézett rád azzal az áhítattal, mint hogyha szugerált volna, hogy mondj még jókat, mondj.
2: Van egy ilyen mondásunk, hogy mondtam neki, hogy jövök hozzád, és veled fogok játszani, mert a Máté azt mondja, de jó neked.
3: És azt mondta, ez is egy szálló ide, hogy jövök és veled, és foglak, és együtt játszok, de jó neked. nekem se rossz. Egyet valamelyik napig is ezt még ezt hozzá szeretném tenni. Átöleltem a színházba, és azt mondtam, hogy ezek a mi jó éveink, úgyhogy ezt most nagyon jegyezzük meg. Tehát azt hiszem, hogy mind a ketten tudjuk ezt a pillanatot hova tenni, és nem csak ezt az interjút, hanem azt, ami estéről estére velünk történik, hogy együtt éljük át ezeket a sikereket, és ez nagyon-nagyon jó. És én onnan tudom, hogy nagyon szeretem őt, hogy mindig jót kívánok neki, és mindig azt gondolom, hogy az, amit ő elért, azt méltán érte el, és méltán van ott, ahol. Mert sok mindenkire nem tudom ezt, tehát akit nem kedvelek, azt hiszem, nem tudom, milyen elfogadása. Próbálom, de nem megy. Tehát, hogy próbálkozom.
4: És aztán már nem is próbálom.
3: És aztán már nem is annyira.
1: De ha már itt tartunk, azt ti mondjátok egymásnak, amikor így beszélgettek, hogy mennyire kedvelitek egymást? Tehát persze. Azt így elszoktátok
3: mondani? Ez a napi szinten elhangzik. Ez fontos. Ugyanis ez fontos.
4: Hangüzenetben szeretlek, Mari. Te meg mit mondasz a végén?
3: Csókol Mari anyád, vagy csókol Mari nagyanyád. Ezt szoktam neki mondani.
4: Szeret, Mari.
3: Szeretlek, Mari. Persze, ez fontos elmondani.
4: Igen.
1: Csak egy pillanatra, mert hogy Sanyival kapcsolatban elhangzott ez a későn fekszünk, és minél később kelni, és hát ezt Máté is elmondta, mielőtt még megérkeztél volna, hogy ez a legnagyobb baja, hogy ő szintén kettőig fent van, és hát egy iskola közelében lakik, és nehéz 11-ig aludni, ameddig aludna, mert hogy már a nulladik órában tornaóra van.
3: Negyed óra, abszolút, úgyhogy kipattanok én is a fügyszóra.
1: Na de most akkor nálad ugyanez lesz a helyzet, a kecskemétre jársz próbálni reggel 10-re, akkor neked is korán kell kelni.
3: Abszolút, és rengetegszer lesz olyan egyébként, hogy utána együtt megyünk például a játékszínbe játszani, vagy együtt megyünk sajtótájékoztatóra, vagy együtt van utána olyan dolgunk, ami nem a színházzal, vagy nem feltétlenül a kecskeméti színházzal kapcsolatos. De hát én azt gondolom, hogy ma már nem tehetjük meg azt, amit régen megtehettek a színészek, hogy egy színház tagjai voltak, persze, onnan kapták a fizetést, és én már csak azért se tehetem meg, mert pontosan, vagy talán épp ezért, mert nem jártam főiskolán, nekem nagyon fontos, és nagyon szeretem, ha engem hívnak máshova, mert akkor úgy érzem, hogy szeretnek engem, és akarnak velem dolgozni, és azért én olyan dolgokra is igent mondok, amire például Sándor azt mondaná, csak nem képzelek, de én azért elmegyek éppen Kazincbarcikára, és most nem megbántva ezzel senki, de tényleg, persze, a nem tudom, a hanyadik fűnövő fesztiválon is előadok egy.
4: Meg ezek a vannak tévéműsorok, amire régen, mit tudom én, elmentem ilyen főzős műsorban, nem tudom, volt vacsora csata, meg ilyenek, és akkor még 2008-ban még azt mondtam, hogy fú, meg akkor valahogy más volt a tévézés is, meg nem volt még annyira internet, meg nem tudom. És ma már
1: meg
4: nem.
1: Ott még tényleg olyanokat hívtak el, akik mögött volt más teljesítmény.
4: Én a Lár Andrással voltam, a Faragó Topival, a Zoltán Erika volt, ott a Lola, tehát hogy egy nagy, nagyszerű csapat volt tényleg. És ma már nem mennék ilyenekre. Egyrészt, mert már nem arról szól, most már botrány kell, meg nem tudom mi. Figyelj, elmegy hangyát enni Timbuktuba, csak azért, hogy ott lehet, hogy ott lehessen a tévébe, és őt imádják, szeressék. De azt mondtuk, hogy én senkivel nem mennék ilyen dzsungel izébe, mint az Ázsia Express, vagy ilyenek. Vele.
3: Én is.
4: Ő vele elmennék.
3: Az nagyon menő lenne.
4: Mert ott végig vinyognánk az egészet, az
1: azt
4: biztos.
1: Azt mondjuk, és én meg is
4: nézném. Le is tojnám, hogy nyerünk-e, vagy nem. Csak azt, hogy ő vonszolja belét a sivatagba.
3: De a cipőm illene egy kicsit a zakómhoz, tudod,
4: amilyet mindig elegáns lenne. Atom kula szarossal, és nem tudom, de lenne rajta egy pelerin.
3: Igen, abszolút. Egy sárat lazán átdobb, miközben lepöckölném a maláriát terjesztő szúnyogot.
4: Pontosan.
1: Jaj, de szeretem ezt a beszélgetést. Remélem, a hallgatók is jól mulatnak. Folytatjuk rövidesen. Hárai Máté és Nagy Sanyi a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: egyáltalán ennyire, igen, hogy ennyire tapasztalatlanul mégis be tud kerülni. Hogy ez a különbség, ez a kettőtök között szóba kerül? Sokszor, hogy oké, de neked más, mert te olyan voltál, neked könnyű, neked nehéz.
1: Az, így ebben a formában nem. Biztos, hogy nem.
2: Nem, hát az evidencia, nem?
1: Igen. Tehát, ez... Meg más, tehát, hogy neki ezen kellett végigmenni, nekem azon kellett végigmenni. Tehát, hogy a lényeg az, hogy találkoztak ezek az utak, és ez a lényeg. Az, hogy engem világban nem érdekel, meg hát azért, most legyünk őszinték, azért láttunk már olyan diplomás színészt, aki a Mátinak a lába nyomában nem értett, hogy most ez ilyen szempontból ez a része mindegy.
0: Oh,
1: én amikor én amit az előbb is mondtam, hogy én igazából a főiskolát sajnálom, hogy kihagyták azt a pár évet, amit a Mátéval lehetett volna dolgozni, mert szerintem azt ők bánhatják.
2: Én meg azt mondom, hogy nem, mert ez evidencia. Tehát az, hogy ki honnan indult, az evidencia, sokat tudunk róla. Egyébként nyilván a Mariban ma estemben is nagyon sokat mesélek arról, hogy én honnan jöttem, milyen elképesztő felmenőkkel és Kossuth Díjas dédnagyapával és nagyszülővel, meg minden, és mégis ilyen görbe utat jártam be. És nyilván a Sanyinak is megvolt az útján azok a nehézségek, amik odavitték, hogy ma ő az, aki még akkor is, hogyha látszólag ez egy szárnyaló karrier. Tehát az, hogy lelkünkben mit utazunk, és a lelki utazásunk, az pedig szerintem nagyon hasonló bizonyos szempontból. És pontosan, amit a Sanyi mondta, hogy kereszteződtek ezek az utak, hogy már ránk írnak, vagy a mi párosunkra keresnek darabot, azért szerintem ez azért nagyon menő.
0: Ez úgy, a veresi dolog.
2: Én biztos vagyok benne, hogy a izét azt kezd el tanulni, a furcsa párt.
0: Melyik lesz, ugye?
2: De hát ki, az se kérdés. Játszik, hát szerintem én, aki a Jack Lemmon volt a filmben, aki ugye egy kicsit a pipergőcebben
1: mindegy. Kezdesz hasonlítani is.
2: Te jó Isten! Még két év, és úgy fogok kinézni.
0: Egyébként pont most néhány hete volt itt a Stoll András, és ő mesélte, hogy az Alföldiben játszották, vagy igen, játszották nyáron, és ugye fogják csinálni így ősszel.
1: Hát és aztán meg egy 10 évvel később meg a Napsugár fiúkat is megcsináljuk.
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy azért nekünk van két jó szerep már a tartsában egy 20 év múlva.
2: Abszolút.
0: És oda mázlisták vagytok, hogy már jó előre megírták nektek, kifejezetten nektek ezeket a darabokat, meg szerepeket.
1: Egyébként a Vajka Séfet azt ránk írta. Tehát azt konkrétan azt nekünk írta, igen.
2: Hát és ezt mondom, ez olyan, tehát én azért még mindig, tehát az, ami a Sanyinak már bizonyos szempontból természetes, mondjuk, hogy felismerik az utcán, vagy nem tudom, micsoda, én még mindig tudok ennek örülni, mert nekem jóval később jött a siker, és egészen más típusú, tehát hogy ilyen tévéből jövő országos ismertség, nekem nagyon hirtelen jött, neki meg nagyon szépen felépítve volt, hogy azért nagyon sok helyen ott volt, a Madách Színházban elképesztő nagyokat játszott.
1: Meg az Adagyó zenekar, tudod, ez 2005-től 10-ig azért az elég népszerű volt.
2: Nagyon.
1: Igen, és valahogy nem ugyanúgy, de párhuzamosan most az jut az előbb eszembe, hogy szerintem azért is működünk jól, mert az, hogy én bennem az a fajta kisebbségi komplexus, hogy én vidékről jövök, én egy vidéki falusi gyerek vagyok. A Máténak meg talán az a fájdalma, hogy őt nem vették fel a főiskolára, talán ez ugyanúgy kísér végig bennünket párhuzamosan, őt így, engem úgy. És hogy a Robert De Niroval láttam egy beszélgetést a múltkor, és nagyon szépen beszél arról, hogy sose hidd el magadat úgy igazán. Tehát sose hidd el magadról, hogy te vagy a valaki, mert onnantól kezdve vége van. És azt látom az életemben, a körülöttem lévő akár pályatársak, stb., hogy akik úgy elhiszik, hogy ők most ők a Janik, és ők a valakik, az úgy egy idő után elkezd úgy lefele. Mert valahogy az élet úgy megmutatja, hogy szerintem meg nem. Vagy nem úgy, vagy nem annyira.
0: Igen, csak pont ez a...
1: És azt szerintem a Mátéssel, tehát, hogy figyelj, meghal, hogy őt szeressék. És közben azt mondaná, az hogy lehülyeskedj már Járai Máténak, fontos az, hogy hát mint az állat, tehát neki mint a levegő úgy kell az, hogy bemegy, és hogyha őt nem tapsolják, és nem csillogó szemmel nézik, akkor belehal ebbe.
2: Ezért kétszer megyünk be minden étterembe, ahol felismernek, mert egyszer ugye a Sanyit ismerik, és mondom, hogy gyere már be még egyszer, menjünk már be még egyszer. Úgyhogy én például imádok a Sanyival menni, mert akkor őt minimum felismerik a sorozatok miatt, meg minden, engem máshonnan, és akkor boldog vagyok aznapra. Úgyhogy, és amikor küldtek egyszer nekünk valamit, nem? Valami italt oda küldtek az asztaltól, vagy neked nem kellett valamit kifizetni, hát én ezt imádom. De nem azért, mert nem tudom kifizetni, hanem azt, hogy felismertek, hogy tudják, hogy ja, igen, mi vagyunk, egy picit lehet nézni, aztán tovább.
1: Hát figyelj, most Olaszországban voltunk barátokkal nyaralni.
2: Ott is felismertek, ez a mocsadék.
1: Egyszer csak mondja a barátnőm, hogy mellettünk magyarok vannak. Nem, senki magyarral nem találkoztunk. Ott Sorrento környékén ültünk este egy étterembe, és meg is ijedtem, mondom, na akkor most ezt se úsztuk meg, hogy akkor most a Jezolóba is annyi magyar volt, mint na akkor most már itt is. És nem, csak ők voltak, és úgy néztek meg, mit tudom, én mondom, jó, ennyi volt, mennek el. Azért a

0: kis falunkat, nagyon szeretjük ám, és elmentek. De és mondom, de jó, hogy még ezt Sorrentóba is elhangzik ez a mondat.
1: Hát a tévének mindig nagy ereje van, nem?
0: Hát igen. Nem mindegy, hogy mit néz az ember benne, de igen.
1: Neked csak pont ez a kettőtök közötti különbség, amire ti is utaltatok, hogy...
0: Hogy a Máté minden szart elvált.
1: De nem, tehát, hogy ráadásul a Mátéról szinte mindent tudunk. Tehát, hogy ő ráadásul el is árul ezekben a műsorokban mindent magáról.
0: Igen.
1: Mindazt, amiről mondjuk te még véletlenül sem beszélnél. Igen, a saját életeddel kapcsolatban.
2: Ez is nagyon más út egyébként, igen. Tehát, hogy ő ezt például
0: igen,
2: nagyon...
0: de hogy milyen érdekes, hogy nekem ez is tök természetes.
1: Uh-huh.
0: És én nagyon büszke vagyok arra, hogy ő beszél a magánéletről, nagyon büszke vagyok arra, hogy ő él, hogy létezik magánemberként is. Tehát, hogy egy másodpercig nem jut eszembe az, hogy én megítélném őt bármi miatt. Tehát, hogy soha, semmilyen formában.
1: Nincs soha bennetek egy ilyen, hogy de jó lenne, ha én is ilyen lehetnék. És ez nem irítség, hanem
2: bármi,
1: hogy bárcsak tudnám én is magamba tartani azt, amit a Sanyi magában tart, és nem
2: ezt mondtam
1: ki,
2: a Sanyinak, hogy szerintem ő neki, például egyrészt tanítani kéne a főiskolán, de megmondom mit, életvezetés, mint színész, pályán maradás, pályán tehát érdekérvényesítés, tehát ő ebben zseniális. Tehát őt egyszerűen nem lehet megvenni fillérekért, hanem őt meg kell fizetni.
0: Azért volt, hogy igen. Tehát, hogy...
2: Hát oké, ez rendben van, de megtanulta. És annyira jól megtanulta, hogy az önmenedzselés, mint olyan, amikor azt mondja, nézd, ezt nekem ennyiért nem kell megcsinálnom. Szükség van erre, vagy nem? Na most én, érted, én kérek elnézést, és ezt is nagyon szeretem mesélni, hogy amikor jött le Kecskemétre, akkor ugye tárgyaltunk. Ő bement, tárgyalt, kijött úgy, ahogy ő szeretett volna. Én bementem, nekem azt mondták, nincs emelés, viszontlátás, és kijöttem az irodából. És úgy kivágtak, mint macskát. Tehát, hogy egyszer
1: ember a Sanyi elvitalói.
2: De nem csak egyrészt a Sanyi elvitalói. Nem.
0: Igen, máskor előbb kell érkezni.
2: Közben meg félre ne és, tehát itt nem anyagiasságról van szó, hanem az értéken kezelésről. Mm-hmm. És ha te magadat nem kezeled a helyeden, igen, ott, amit te megérdemelsz, és itt nem milliárdokról van szó, mert nem mi fogjuk megvenni a nem tudom melyik towert, ebből, amit csinálunk, de az tény, hogy fizessenek meg, mert most per pillanat erre a szerepre én vagyok a legalkalmasabb. Tehát, hogy ő ezt például nagyon-nagyon tudja, és ezt én azért irigylem tőle, mert nyilván ehhez nagyon sok tapasztalást kellett egy ilyenfajta fellépés, mint amit ő nagyon megtanult, hogy tárgyaljak és hogy álljak ki magamért.
1: Ezt tanítják a főiskolán?
0: Nem. Képzeld, a COVID tanított meg erre a dologra. Természetesen volt színház, akár a Játékszín, akár a Veresed Színház, akik nekem azt mondták, hogy figyelj, ha bármi gáz van, akkor szóljál. Mivel mind a kettő magánszínház, ők fizetést nem tudnak nekem adni, akkor még tag se voltam egyébként, igen, most már ugye tag vagyok, máshogy lenne a dolog. De volt olyan színház, aki azt mondta, hogy ad kölcsön, ha gondolom, és akkor azt mondtam, hogy jó, köszönöm szépen, és ott nagy csalódások voltak ilyen szempontból, mert egy ilyen helyzetben derül ki az tényleg, hogy ki az, akire számíthatsz, hogy ki az, aki figyel rád, és tényleg azért meg voltunk ijedve, be voltunk zárva, tehát egy hihetetlen kiszolgáltatott helyzet, és magánszínházak mondták azt, hogy gyere és segítünk, hogyha baj van, nekem volt megtakarításom. De mindegy, a lényeg az, hogy amikor ott előtte elmentem egy fellépésre, mindig úgy szoktam mesélni, hogy mondjuk 10 forintot kértem egy fellépésért, és akkor mindig mondták, hogy nem lehetne 8 vagy 7, és mondtam, hogy jó, ez legyen 7, akkor most tök mindegy. És egy kicsit úgy bedühödtem a COVID alatt, hogy akkor hogy is van ez, meg nem tudom mi, és úgy a COVID alatt ez a düh ki is ment belőlem, és amikor fölhívtak legközelebb, hogy akkor lenne egy fellépés, és énekelni kéne 40 percet, akkor mondtam, hogy 25 forint plusz áfa plusz úti költség, és mondták, hogy szuper, akkor küldjük a szerződést, és soha többet nem kérdezték meg, hogy lehetne 12 vagy 18. Igen. Soha többet. De azért, mert nekem a fejemben magammal kapcsolatban megváltozott ez a dolog, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy semmi baj. Nyilván volt rá példa, hogy azt mondták, hogy figyelj ide, ennyi van, nem tudunk most mit csinálni, szóval ritkán van ilyen, és akkor én majd eldöntöm, hogy ezt vállalom vagy nem.
1: Hát akkor menjen a Máté.
2: Igen, mert ő vállalja 7 forintért.
0: Hát még mindig a CD-mről játsz a Petroleum lámpa alapot, amit CD-n adtam neki 98-ban. Picit sistereg állítólag.
2: Osztáltások voltunk, kaptam tőle egy zenei alap CD-t. Na már akkor érted a CD-t. És hova jutottunk, hogy én még ezzel járok fellépni. Érted? Csoda,
0: és viszi magával a CD lejátszót, és mert az már ugye nincs.
2: Csoda, hogy 7 forintot adnak. Érted? A fellépés lehet, hogy annyit sem.
1: Az a Petrolam, hogy itt recsegett.
2: festeni. Igen, na hát jó. Én meg az vagyok, aki azt mondja, hogy jó, hát akkor köszönöm szépen, ha 10 forint van rá, akkor én 6 is jövök.
0: Tehát egyszerűen őrülhetsz egyébként, hogy nem érted úgy, hogy 30-ot játszik ő is havonta, és fölhívják és azt mondják, hogy figyelj, 30-ot játszol? Igen, van szabad estét? Nincs. Na akkor az egyik estén éjféltől még kéne csinálni egy ilyen helyrütyütyű valamit, és mondja, hogy mennyi van rá? 10 forint.
2: Jövök! Igen, de tényleg, és te a mentővíz hazaérted reggel 6-kor, hogy másnap fogod
1: bemegyek. De kaptál szeretetet, és akkor neked ez
2: így van, mert akartak engem ott a fűnövő fesztiválon.
0: Jó, de azért volt olyan durva történet, hogy te azt hiszem, hogy a primadonnákat játszottátok Győrbe, és utána elmentél fellépni, és az volt a kérés, hogy a primadonnák női ruhában menjél, vagy valami.
2: És elmentek.
0: És elmentél, és oda nem kellett volna.
2: Hát nem.
0: Ez ott érte, ez az kritikaként.
2: Igen, az nagyon ki. Igen, tehát tényleg olyan abszolút ez, hogy mindig azt hiszem, hogy ez kandikamera, és tényleg én vagyok a leghülyém, tehát sehol nincs kandikamera, csak én hiszem azt.
1: Folytatjuk rövidesen, Járvány Mátéval és Nagy Sanyival itt a Retro Rádióban az

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Járai Máté és Nagysanyja vendég, és azért gondoltam, hogy térjünk vissza az éneklésre, mert amikor én a Sanyit megismertem, akkor én énekesként ismertem meg. Tehát mi akkor találkoztunk először, amikor az Adagio volt. Igen. És hát nyilván már akkor is az ember utána néz, tudja, hogy a színészet is fontos számodra, de neked aztán a színész karriered az később lett, tehát hogy a igen. színészként később ismert meg a nagy közönség, igen. először voltál énekes.
2: Igen.
1: És én a Mátéről is tudom, hogy tök jól énekel, majd nagyon jó, azt nagyon meg fogsz cáfolni.
2: Most már jobban énekel, mint én. Tehát, hogy
3: sajnos tényleg így van.
1: Na, de hogy az éneklés az egy olyan dolog, hogy abban viszont... Tehát ott egyből ki tud derülni, hogy valaki jó színészként meg lehet tanulni egy szerepet, azt gondolom, bár ahhoz nem értek, de az éneklés az nem olyan, hogy vagy tudja az ember, vagy nem. Bár nyilván lehet fejlődni. Ott ebbe egymásnak tudtatok segíteni bármit is az éneklésnél?
4: Szerintem ott nem is volt kérdés, tehát a Sanyi olyan szinten kilőtt ott a Toldi Máriánál, tehát annyira torony magasan vezetett mindenki fölé. Hát Tonyt énekelt, ami hát ugye a West Side Story főszerepe, de hát azért Tonyt énekelni az egyik legnagyobb kihívás egy fiatal tenorista számára. Tehát, hogy ott az nem volt kérdés, hát mi ott kullogtunk a háttérben, hogy hát én még akkor is már a Recsegős Petrolau lámpát énekeltem el a nyugdíjas klubba, ő meg Tony volt a Bakács téren, tehát, hogy azért ő...
1: Ja, akkor ezért adta oda a CD-t, mert neki az már nem kellett.
4: Nem kellett. Igen, mert nem ilyen minőségben kellett.
2: Meg megkarcolódott.
4: Igen, meg jó lesz a járainak, így karcosan kicsit ugrál, de legalább négyszer elénekli a reflént, és nem kell végighallgatni.
2: És azt hiszi, hogy direkt van négy.
4: Igen, mert olyan hülye. De tényleg, tehát, hogy azt mondom, hogy ő nagyon-nagyon kilőtt, utána a Nyomorultaktól kezdve az Operász van, tehát olyan főszerepeket játszott el, és olyan klassz zenés szerepeket játszott el, hogy ő egyértelműen az látszott, hogy ő ez az útja. Aha. És utána jött az Adagio is, meg minden, tehát ez soha nem volt téma, vagy ő sosem mondta, hogy Mátékám, egy kicsit fejleszt, vagy nem tudom, micsoda, tehát neki azért az, hogy ő nagyon sokat vendéglátózott fiatalon, azért őt nem lehetett zavarba hozni, hogy nem úgy szól az alap, vagy nem tudom, micsoda, tehát ő tolta, mint a, tehát hogy nem volt kérdés. Tehát ez nem, ez nem volt kérdés. Az más jó, kérdés, hogy
1: ilyen füllel hallgatni például, tehát hogy ezzel a tudással hallgatni a Máté éneklését, az milyen?
2: Hát figyelj, ugye nekem volt ebben nem a történetben
1: egy... Nem azért, mint a rosszul énekelnél.
4: Én értem, hogy mit
2: mondtam. Okay. Én nekem volt egy törésem a dologba, az Adagio zenekar közben már ez kialakult, valószínűleg tartam, túltoltam megfelelési kényszerből, meg mindenből, főiskola után egyből a Madány Színházban főszerepet kaptam, volt egyszer egy csapatban, és aztán ugye ez beindult, és egyre több minden. És akkor nagyon konfliktuskerülő voltam, és nagyon megfelelési kényszeres voltam. És egy adott ponton túl már a zenekarban is elvesztettem a saját hangi karakterisztikámat, mert ugye, mikor két tenorral énekelsz együtt, ugye a Homonnai Zsolt, meg a Bacó Péter, én meg ugye egy baritenor vagyok, vagy egy baritonális történet vagyok, és egy idő után sajnos belementem ebbe a hangversenybe, tudattalanul is, amiben nem kellett volna. Mindig viccesen meséltem a Zsoltinak, hogy amikor énekeltünk egy dalt, és a nagy zenekar, mert csodálatos 5 év volt egyébként, és 52 000 lemezt adtunk el, és nem tudom.
1: Igen.
2: És ott volt az, hogy énekeltünk egy Balázs Fecó dalt, és mikor elment a nap, ahogy mindig szokott, és ugye a vokál. És hogyha én énekeltem a dallamot, akkor ők vokáloztak, és ugye megy ez a háttérben.
1: Igen.
2: Na most nálunk ez a követő. Elment a nap, és így vokáloztak hát, és mondom, gyerekek, halkabban, az Isten áldja, nem tudtak halkabban. És egy ponton túl én elkezdtem rágörcsölni erre az éneklés dologra, és tulajdonképpen minden énekes szerepet visszaadtam a Madácsba. Tehát, hogy a Szirtes tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek olyan szempontból, hogy ő meglátta bennem ezt a prózai kvalitást, és ugyan a játékszínben játszottam az első 14 vagy 15 évvel ezelőtt, az első Gávölgyi János volt az édesapám a darabban, Hernádi Júci volt az édesanyám, Jutalomjáték címmel, és hát annyira büszke voltam erre, hogy aztán a cégemet is így neveztem el, hogy Jutalomjáték Kft. Úgyhogy most rá lehet keresni az interneten a bevételem. Nem sokat fognak
1: találni. 7 forint.
2: 7 forint, igen. Szóval, hogy utána én átnyergeltem a prózára. Nagyon szomorú voltam, mert kicsit olyan volt, mint hogyha én álmodtam volna azt, hogy én tudok énekelni. Tehát, hogyha nem velem történik ez, akkor én ezt nem hiszem el, hogy ilyen van, hogy 30 évesen egyszer csak ott állsz, és azt mondod, és hogy nem jön ki a hang, vagy beszorul, vagy. Tehát nyilván ennek egy lelki oka van.
1: Persze.
2: És sok-sok, hát tizenvalahány év volt, amit én ezt úgy töltöttem, hogy akkor inkább nem éneklek semmit, és nagyon gyűlöltem mindenkit, aki jól énekel, és aztán valahogy megbékéltem ezzel az egésszel, és ha most már elmegyek egy fellépést, akkor úgy megyek el, hogy beveszem azt a bizonyos aromtablettát, és megpróbálom jól érezni magam, és akkor a nézők is.
5: És akkor működik is.
2: Igen.
5: Igen. És nem felejtettél el énekelni, tehát hogy az meg
2: nem maradt a tudás. De érdekes, hogy az ember soha. Meg egy nagyon érdekes dolog, egyszer egy volt egyetemi osztálytársam, hát most az, hogy jó szándékkal, vagy nem, azt most mindegy, azt mondta nekem egy ilyen kocsmabuli alkalmából, valószínűleg egyébként, hogy meg akart bántani, vagy nem szerette azt a népszerűséget, amivel én akkor bírtam, hogy azt ugye tudod, hogy téged már csak színi, énekesként tartanak számon a szakmában, és mondod, hogy érted? Hát csak színészként egyáltalán nem. De énekesként igen, tehát így jól csinál, de hát ezt ugye tudjad, hogy már. És akkor kimondtam egy ilyen önsorsrontó mondatot, azt gondolom, és nekem ezzel volt dolgom, hogy na akkor, ami baj, bebizonyítom, hogy én nem énekes vagyok, hanem színész vagyok. És tulajdonképpen ezt meg is csináltam, mert
4: bebizonyítottam, hogy nem vagyok énekes,
2: csak nagyon komoly ára volt. De hogy vannak mondatok, amik úgy nagyon mélyre tudnak menni.
5: És még mindig van egy körünk. Folytatjuk rövidesen, Járvány Máté és Nagy Sanyi. Nem, én szeretem ezt hallgatni, az jó. Folytatjuk rövidesen, itt a Retro Rádióban, az a Váhadi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Járai Mátéval és Nagy Sanyival beszélgetünk. A végén egy kicsit ilyen bulváros, könnyed, jó? Tehát most tudom, hogy...
2: Na félig, rájött az én időm, Sándor. Most figyelj!
1: Mert mondtátok, hogy majd jártok le Kecskemétre. Ilyenkor nincs az, hogy beültök egy autóba?
3: Most pont, hogy kimondtam, Máté, ezen gondolkodtam, hogy biztos lesz olyan, hogy azt fogjuk mondani, hogy menjünk együtt. Na, annyi, hogy máshol megyünk, lakunk.
1: Na, ez a kérdés, hogy megyünk együtt.
2: Budapesten lakunk, nagyon máshol az a baj. Igen.
1: Akkor ki vezet?
2: És annyi. Általában akkor a Sanyi autójával igen. szoktunk menni többnyire.
1: De akkor te el is várod, hogy jöjjön, érted? Vagy te azért,
2: hogy
1: nem?
2: Nem, akkor azt szokott lenni, hogy a feleségem elvisz egy pontra, ahol neki valamennyire kényelmes.
3: És akkor megbeszéljük.
2: De abszolút, de az például, hogy együtt utazunk, szerintem olyan is lesz, mert nagyon sokszor együtt fogunk rohanni előadásra, tehát tök hülyeség két helyet keresni majd a játékszín körül.
3: Csak én Rákospalotán lakom, ő meg itt Budán.
2: Igen.
3: Tehát nekem most ez 40 perc volt, míg ideértem, neki meg 2.
1: És ő azt hitte egyébként, hogy tudod, mindig a közellakó késik, hogy ő
2: hogy én leszek
1: fog,
2: az, aki késik, mert pont takra beértem. Igen. De amit mondani
3: jó,
2: akarok,
3: az 8 perc most.
2: Hát semmi baj, képzeld el, hogy mennyit énekeltem addig itt, amíg te megérkeztél, a My Heart Will Go On.
3: Igen, semminek fura is volt az arca, amikor bejöttem.
2: Hát, de már leénekeltem.
3: Nyilas Misi sztrókot kapott.
1: Na ezért volt reket, látod?
2: Igen. Mert addigra már iszonyú dalokat kellett előadnom. Nézd, melyik következik, hát Zoltán Erika szerelemre születtem, hát most mit csináljak?
3: Nem hagyhatom magára.
1: És ráadásul a hallgatók nem vették észre, hogy nem Zoltán Erika.
2: Bizony, nem.
3: Na ezzel elgondolkodnék.
2: A Whitney Houston-nál volt egy két betelefonáló, de azóta is. Nem győzzük neki küldeni a retro bögrét. De az biztos, nem. Az együttutazás is tök oké. Tehát például, ha tájolni szoktunk menni, sokszor van olyan, hogy a Sanyi mondja, hogy gyere, leviszlek, megyünk együtt, stb. Ilyesmi. Általában azt szokott gondolni, hogy vagy én maradok, vagy ő neki már másnap, vagy ott még este dolog van. Tehát emiatt nehéz. De az, hogy például együtt fogunk ebédelni járni a próbák szünetében, az, hogy egy kicsit ott bandázunk, minden, az szinte egészen biztos.
1: Na, és amikor együtt ebédeltek, akkor mindenki a saját cechét állja, vagy ilyenkor meghívjátok egymást, hétvön én, kedden te.
2: A Sanyi nagyon nagy vonalú egyébként, tehát neki szeretett nyelve az, hogy az, akit kedvel, azt szereti meghívni, ezt már észrevettem egyébként. Ezért hagyom is neki sokszor. Sanyikám, élet jól magad, nyugodtan fizess, te, én addig pont elmegyek a toalettre, és összeszedem magam egy kicsit,
3: hogy
2: ne is lássam azt a drága számlát, amit kihoznak. Na jó, hát szóval igen, de egyébként tehát ez soha nem probléma. Tehát ez még sose volt szerintem probléma. Legalábbis. Tehát ha kell, akkor mindenki fizeti a magáit, ha kell, akkor azt mondja, hogy gyertek most meg. Ha valami sovány húst eszik kis rizssel, akkor én fizetek. De ha egy fél bölényt kikér, akkor fizeti mindenki a magáit.
3: Ez így korrupt, tudod.
1: Jártok együtt nyaralni? Most az előbb is annyi mesélt a nyaralásról. Volt-e már ilyen, hogy együtt utaztatok?
2: Még sose, pedig ő felajánlottam most Tihanyba, amikor több napon keresztül együtt játszottunk, akkor a barátnével egy apartman bérett, akkor lett volna nekem egy szoba, csak addigra én lebeszéltem az én gyerekkori barátaimmal pár faluval odébb. Tehát
3: viszont vitorlázni elmentünk.
2: Elvitt engem, és az csoda. Az egyébként a nyaram egyik legszebb pár órája volt. Tényleg? Ezt most elmondom neked. Igen.
3: De jó.
2: Nagyon jó volt, és elvitt engem a kis vitorlásával. Ő ott húzta, vonta, ő dolgozott végig. Hát nem tudom, milyen melóvitorlást vesz, nem ám úgy betyünk, beülünk.
1: Egyébként pont így képzelem el a ti kapcsolatot,
3: dolgozott a vezetésre.
2: Ő dolgozott a háttérbe, izzadt, én megfotózkodtam a Balatonnal, és akkor egy felhúztam, így a szügyénél fogva, hogy gyere már ide egy közös fotóra, te szerencsétlen.
3: Én logónyelvvel oda mentem, és folytattam a
2: munkát. Ez nagyon nagy melóvitorlászni, tehát nem ám úgy van, hogy csak ottan szeljük a habokat, hanem ő ottan húzott zsinórokat, rángattál végig.
3: És rémülten nézett, hogy mikor borulunk már.
2: Igen, de semmikor is.
1: De nyilván nem bíztad volna ezt a melót a Mátéra.
3: Nem akarom, hogy baja essen, tudod. Jobban szeretem volna, hogy beleholjon a Balaton.
2: Sosem vállaltam volna, nem. Hát valami ez... De mihez értek én? Most nem jut eszembe
3: várja,
2: semmi.
3: Most állítsd meg a felvételt.
2: Most hallgatok, beszélgessenek.
3: Támaszom mindenki el.
1: Én hát ezt így. Nagyon bírtam ezt a mai estét, meg jó ezt látni,
3: vége,
1: hogy...
3: De kell.
2: Vége is az most egésznek. Jöttünk. De ne örülj, mert holnaptól is a pofámat fogod nézni reggeltől este.
1: Mindjárt mentek, érted?
2: Azt hiszem, már kezdődik a próba.
1: Na, kösz, hogy jöttetek, és jó volt látni ezt,
2: nagyon
1: hogy
2: köszönjük.
1: Ilyen jól működik ez.
2: Várunk
1: a barátság.
2: Várunk mindenkit színházban, nagyon a hallgatók közül is.
1: Járai Máté, Nagy Sanyi, kösz, hogy jöttetek.
2: Köszönjük.
1: Szevasztok,
2: csáó. Műsorajánló.
4: Köszönjük.
0: Keressük inkább valami újat. 5 nap, 5 város és az ország leghallgatottabb reggeli rádiós csapata a Bocskor.
4: Szeptember 21 és 25 között elvisszük városodba az ország ébresztő sóját.
0: És a Retro Rádióval felfedezi az ország legtehetségesebb helyi zenekarai.
4: Miskolc, Szeged, Pécs, Székesfehérvár, Győr.
0: Készüljetek, mert hatalmas sóval érkezünk.
5: És végre bemutatjuk nektek személyesen Risto Évit is.
4: A Bocskor turné alatti hosszú üzemidőt és a nyereményeket, az értékes akkumulátoros kerti gépeket a 100 éves stíl biztosítja.
0: A kitelepülést a Ford Kuga hibrid modellek támogatják.
4: A Bocskor turnét a Riprock termékek gyártója, a Márneval támogatja.
0: Rock City! Bocskor Rock City turné. Rock City! A Retro Rádióban.
5: Rock City! Én találtam ki.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Már várják a gyerekeket az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Rókák sétáltak be a Sekély Balatonba. Melegszik az idő, csütörtökön aztán jön a lehűlés. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Idén is ingyen kapják meg a HPV elleni védőoltást a hetedikes lányok és fiúk. A szülők szeptember 15-éig kérhetik gyereküknek az oltást, amely egyebek mellett a méhnyakrák és más daganatos betegségek kialakulása ellen is védelmet nyújt. A részletekről Molnár Zsuzsanna, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és védőoltási osztályának vezetője beszélt rádiónknak.
7: Azt tapasztaltuk, hogy a lányoknál tartósan magas az igénybevételi arány, lányos szülők több mint 80%-a, és a fiús szülők pedig 70%-a igényli gyermekének a védőoltást. Azért hetedik osztályban ajánlott, mert akkor leghatékonyabb ez a vakcina, amíg a szexuális élet megkezdése előtt megkapják a gyermekek. Azon hetedik osztályosok, akik még nem töltötték be a 15. életévüket, 2 dózist fognak kapni első októberben, a másodikat pedig áprilisban.
6: Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig 17 000 diák vehet részt a többnapos ottalvós osztálykirándulásokon. A gyerekek teljes ellátást kapnak, és turnusonként több mint 40 programot biztosítanak nekik. Köztük színházi és zenei élményeket, néptánc és kézműves foglalkozásokat vagy sétahajózást. Rókák merészkedtek a Balaton sekély vizébe az utószezonban. Szeptember 1-én délután Fonyódnál készültek fotók a váratlan, de barátságos vendégekről. A képeket a medfigyelő osztotta meg. A strandolók sem zavarták a vadakat, magabiztosan besétáltak a tóba a hőségben, írta a veol.hu. Az idei egyébként a legszárazabb és a második legmelegebb nyár volt 1901 óta idehaza. Mindhárom hónap forróbb lett az átlagosnál, és több intenzív hőhullám is kialakult. A Hungaromet adatai szerint a középhőmérséklet országosan nagyjából 23,4 Celsius fok volt. A legmelegebb nyár azért egyelőre a 2024-es maradt. A tartós hőség mellett idén mindhárom nyári hónap rendkívül csapadék szegény volt. A 20. század kezdete óta nem volt ilyen szárazság nyáron. Napos időnk lesz holnap eső nélkül. A hőmérséklet akár 28-34 fokig is emelkedhet. Szerdán is derült napos idő vár ránk, délutántól a Dunántúlon már komolyabb gomoly felhők képződhetnek, és egyre több felé jöhet zápor, zivatar. Nappal 30-35 fokot is mérhetünk majd odakint. Csütörtökön aztán keleten is megnövekszik a felhőzet, bár több-kevesebb napsütés azért előfordulhat. Esőre, záporra, zivatarra is esély van. 21-29 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. A generál klasszikusát például, szóval majd pár perc múlva a könnyű álmot hozzon az éj, de bennünk ez Karamell, a Korál, a Klub 54, most pedig jön Mike.

legnagyobb slágereik retro rádióban, az LGT klasszikusát hallgattuk, ez volt a Neked írom a dalt. A Kör című slágerével jön nem sokára az Edda művek, Takács Nikolasz után. A zene kísér majd az úton a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Máté Péter énekelt, ez volt a Kell, hogy várj. Jön a Fiesta is pár perc múlva, a Jött veled a nyár előtt pedig az AD stúdiót hallgatjuk. Nyári eső a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Péter Fibori és a Love Band. A hajolj bele a hajamba, utána bikinivel megyünk tovább. Adj helyet magad mellett a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Ocsó Macsó, ez volt a Jó Nekem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahadzi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjféli rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön nem sokára a Bonanza Banzájtól a valami

Nagyobb slágerei retro rádió, a halott pénz, és a darabokra törted a szívem után. Jön nem sokára, ha mesélek a Bornak című slágerével a 4-es street, Hevesi Tamás után. Szólj rám, ha hangosan énekelek a retro rádióban.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Back to Black. Ez volt tőlük a Vári. Az Én Apám című slágerével Pápai Joci is velünk lesz majd pár perc múlva, de még előtte meghallgatjuk a jazz meg az egyik legnagyobb sikerét. Ma jól vagyok a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Skorpió és az Így szólt hozzám a dédapám után Cserháti Zsuzsával megyünk tovább. Egy elfelejtett dal most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Oroszlán Szonya, Varga Zsuzsa és Péli Barna Valami Amerika első részének egyik betét dalával ez volt a vetkőzés, és eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. A fákkal suttogó, a kertészkedés minden szezonra csatorna alapítója, tartalmainak gyártója, Mészáros Zsolt lesz a vendégem. Bízom benne, hogy holnap is velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Csepregi Éva dalával búcsúzom. Szól a Párizsi Lány a Retro Rádióban. Viszhall!

0: Hey, Johnny.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: kávés közben.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere,